0: vastagveretes változatban megjelenő érmék mellett a jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 ezer forintos névértékű nemesfém érme színesfém változata is megjelenik 5 ezer forint névértékkel. Az emlékérme tervezője Király Fanni iparművész mesterjegye az emelt sík fölött a bal oldalon található. A kibocsátással az MNB a magyar pénztörténeti értékekre, a nemzeti fizetőeszköz történelmi előképeire hívja fel a figyelmet. A sorozat eddig megjelent elemei Első Károly, Első Lajos, Mária, Zsigmond, Albert, Első Ulászló, Hunyadi János és Ötödik László által veretett aranyforintoknak állítottak emléket. Az emlékérmék elsődleges szerepe az érték, közvetítés és a figyelemfelhívás. Az érmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték, a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Megerősítette a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét június végén Beregsurány térségében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata. A bogár akár tömeges kőris pusztulást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el. A beregsurányi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg. A kőrisrontó karcsú díszbogár észlelése nem csak Magyarországon, de az egész Európai Unióban a károsító első igazolt előfordulása. A kőrisrontó karcsú díszbogár Ázsiából származó invazív faj, amely a kőris fajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észak-Amerikában és Kelet-Európában már jelentős kőris pusztulást okozott, ezért megjelenése komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent. A kártevő elsősorban a kőrisfákat veszélyezteti. Lárvái a kéreg alatt a fa szállító szöveteiben fejlődnek, ezzel akadályozva a növény tápanyag és vízellátását, ami idővel a fák pusztulásához vezethet.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repetor. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repetor.
1: Kedves hallgatóink, lezárult a 10. Bét részvényfutam. Több mint 3000 játékos, közöttük természetesen miskolciak is, közel 35 000 megbízás és kiemelkedő hozamok. Így jellemezték a Budapesti Értéktőzsde és a Pénziránytű Alapítvány közös szervezésű tőzsdejátékának legutóbbi fordulóját. A 10. Bét részvényfutam május végén zárult, a megújult verseny pedig júniustól újabb fordulóval folytatódik. Idén először telefonos applikáción keresztül zajlott a verseny, amely tükrözi a pénzügyi világ technológiai fejlődését is. A március 5-e és május 29-e között zajló játékban a résztvevők 60 kereskedési napon keresztül próbálhatták ki, hogyan működik a részvénybefektetés egy valós piaci helyzeteket követő digitális környezetben, új telefonos applikáción keresztül valós pénzügyi kockázat nélkül. A részletekről Balogh László, a Pénziránytű Alapítvány kuratóriumának elnöke számolt be rádiónknak. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Mi is ez a részvényfutam, mit lehet róla tudni, mi ennek a versenynek a múltja?
3: Én is üdvözlöm a miskolci hallgatókat. A részvényfutam tulajdonképpen már 10 éve zajló verseny, virtuális verseny. Idén megújult, tehát ennek az első futama az március 5-e és május 29-e között zajlott, és ennek az a lényege, hogy virtuálisan, de valós kereskedési adatokkal, tehát a résztvevők, akik regisztrálnak és bejelentkeznek erre a versenyre, azok 15 perc késleltetéssel ugyan, de a napi valós részvénykereskedési adatokat látják, és ezek alapján tudnak megbízásokat adni. És ha a megbízásokat ügyesen és jól követik, kapnak persze hozzá virtuális pénzt, minden héten kapnak 500 000 forint virtuális pénzt, ezt hangsúlyozom, hogy virtuális pénz, tehát nem valós összeget, de ezzel játszhatnak. És azért, mert diákoknak van, és egy oktató jellege is van a versenynek, minden héten van néhány kvíz kérdés is, tehát olyan, ami a pénzügyi ismereteket, tudást teszteli, és ezekkel is tudnak pontokat gyűjteni, és akkor a 60 kereskedési napon át, ami azért nagyon komoly, az 12 hét, ugye, mert 5 kereskedési nap van egy héten, 60 kereskedési napon át befektetik a pénzüket, kiveszik a pénzüket, másba fektetik be a pénzüket, rövid és hosszú távon gondolkodnak, tehát bármilyen technikát alkalmazhatnak, és aki a verseny végén, és két kategória van egyébként, diák és tanári kategória is van, hogy azok a tanárok, akik esetleg fölkészítik ezeket a gyerekeket, ők is élvezzék, tehát ebbe a két kategóriába lehet versenyezni. És meg kell mondjam, hogy idén az volt az újdonság, hogy korábban ez csak számítógépen, internetes portálon lehetett játszani, de idén először egy kifejlesztésre került egy mobil applikáció, tehát gyakorlatilag tényleg valós időben kezünkbe a telefon, lehetett kötni, megbízásokat adni, eladási vételi szándékot bejelenteni, és nagyon jó sikerült, mert a legjobb eredményt elérő diák az a 12. hét végére 45%-os hozamot tudott fölmutatni. Ebbe benne voltak természetesen a tesztekkel elért pluszszáma is, tehát egy kicsit, tehát nem csak a kereskedésbe, de a nagyobbik részét ebbe a 45%-os hozammal azt mégiscsak a kereskedés hozta ki.
2: Milyen céllal jött annó létre, mi is a célja ennek a részvényfutamnak, mit szeretnének ezáltal bemutatni, akár a tanároknak, akár a diákoknak, mit szeretnének elérni?
3: Hát ugye a dolog végtelenül egyszerű. Egyrészt általában a tőzsdét, a tőzsdézést, a részvényeket egyfajta misztikus köd is körberengi. Tehát ezt a misztikus ködöt szerettük volna az érdeklődők számára egy kicsit átláthatóbbá tenni. Másrészt az, hogy amikor megtakarításaink vannak, pénzünk van, nyári munka esetében diákoknál, vagy születésnapra, névnapra kapnak a családban egy kis zseppénzt, akkor nem föltétlenül csak a bankszámla áll rendelkezésre, mint befektetési lehetőség, hanem a tőzsde is. De a tőzsde, ez a virtuális valós idős kereskedés azért azt is mutatja, és itt tulajdonképpen különösebb kockázat nélkül azt is meg lehet tanulni, hogy hol vannak a csapdák, hol vannak a nagyon magas kockázatok, és hol vannak olyan vállalható, végiggondolható, logikailag is vállalható befektetések, amelyek azért jó eséllyel egy 3 hónapos távlatban már lényeges hozamokat, lényeges plusz értéket tudnak hozni. Tehát, hogy igenis, érdemes a befektetésekkel is foglalkozni, érdemes a befektetéseket is kipróbálni, és nyilván óvatosan, kellően prudens magatartással nem úgy befektetni, hogy mit halottoznánk, tehát csak tippelni, hanem igenis a kockázatokat, a döntések következményeit jól fölmérve, de óvatos befektetési politikával, mint az eredmények is mutatják, igen szép eredményeket lehet elérni. És ezt a diákkorba is lehetővé tesszük, és a diákokat erre is fölkészítjük, akkor nagy valószínűséggel, amikor majd kilépnek az életbe, családot alapítanak, akkor a befektetések világa, a tőzsde világa se lesz teljesen idegen számára. Nagyjából 3000 játékosunk volt, tehát ez nem azt jelenti, hogy mindenki megrohanta a részvényfutam játékunkat, de azért a 3000 játékos részvétel azt mutatja, hogy azért komoly érdeklődés van erre.
2: És ha már az érdeklődésnél tartunk, mit tapasztalnak itt a térségünk, mennyire aktív akár a miskolci diákok, tanárok vagy a Miskolc környékbeli iskolák, mennyire aktívak ezen a versenyen, hiszen ha jól tudom, a pénziránytű versenyein rendszeresen megjelennek a miskolciak is.
3: Abszolút így van, abszolút így van. Hát sajnos arról egész pontos és részletes adatot nem tudok mondani, mert ugye itt nagyon sokan, hát becenévvel, nicknémmel jelentkeztek be, és akik nem nyertek, vagy akiket nem kellett idézőjelbe utólag beazonosítani, azok adatvédelmi okokból nem lettek beazonosítva. Nyilván akik nyertek, azokat ilyen vagy olyan módon meg kellett tudni találni, hogy a nyereményeket megkaphassák. Tehát ilyen statisztikát most nem tudok mondani önnek, de azt el tudom mondani, hogy a pénzügyi edukációban általában a versenyeken a pénzhét, ami tulajdonképpen a pénzügyi edukációnak a éves legnagyobb eseménye, ott Miskolc, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megye az nagyon aktív, csak hogy az arányokat és a számokat elmondjam, Miskolcról, tehát azt kell tudni, hogy a pénzhét eseménysorozaton idén 1480 iskola vett részt összesen az országban, és ebből 32 volt miskolci, 45 pedagógus regisztrált a pénzhétre, és Miskolcról 5500 diák részesült a pénzhét keretében valamilyen pénzügyi előadásban, pénzügyi órán, pénzügyi játékban. Ha ezt kiterjesztem Borsod megyére, akkor itt már 140 iskola és 19000 diák jelenik meg, ami nagyon leegyszerűsítve egy kicsit kevesebb, mint 10%-a az országnak. Tehát azt kell mondjam, hogy Borsod megye a többi megye átlagához képest az majdnem az országos átlag kétszeresét mutatja, ha 19 megyével számolunk, vármegyével számolunk, mert nagyjából majdnem a 10%-át hozza az országos részvételnek. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon komoly, és van még egy adatunk, ami az aktivitásra utal. A pénziránytű alapítványnak van egy iskolahálózata, ide lehet regisztrálni, és akik ebben regisztrálnak, azok egy szorosabban működnek együtt a pénziránytű alapítványal, a pénzügyi edukációval. Ebben a hálózatban országosan nagyjából 700 iskola van, és ebből 53 az borsodi, 16 a miskolci. Tehát itt is látszik, hogy az országos átlaghoz képest aktívabbak a borsodiak, illetve a miskolciak, és hát olyan jó nevű intézmények szerepelnek ebbe a hálózatban, mint a Földes Gimnázium, a Fáy András Görög Katolikus Közgazdasági Technikum, a Sejemréti Református Általános Iskola, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, vagy a Diós Győri Szent Ferenc Katolikus Általános Iskola. Úgyhogy én azt gondolom, és ezek a az iskolák, amelyek a hálózatnak a tagjai, amelyek aktívak a pénzhéten, az a tapasztalatunk, hogy ezek az aktívak a versenyeken is. Tehát független attól, hogy az első három helyzetben ezúttal nem volt visszatérve a részvényfutamhoz miskolci illetékességű diák, illetve tanár, egész biztos vagyok benne, hogyha az adatvédelem lehetővé tenné, hogy mindenkihez hozzáférjünk, akkor igen jelentős miskolci vagy borsodi részvétel találnánk ott.
2: És ha már így visszatértünk a részvényfutamhoz, ami most lezárult, az mettől meddig tartott, illetve milyen eredmények születtek?
3: Ugye azt kell mondjam, hogy a pénzhéthez kapcsolódóan március 5-én kezdődött ez a futam, és május 29-én zárult le a játék. Ennek az volt az oka, hogy a tanítási idő alatt még eredményt is tudjunk hirdetni, tehát összesen 60 kereskedési napon keresztül fogadhattak, játszhattak, köthettek ügyleteket. Azt hiszem az egy érdekes szám, hogy ebben a 3000 játékos, valamivel több mint 3000 játékos, 35 000 megbízást adott a tőzsdén virtuálisan, és ez végül is kiemelkedő hozamokat hozott, és ne felejtsük el, ami külön növeli ennek a 45%-os hozamnak az értékét, amivel a két győztes nyert, hogy egy olyan időszakban hoztak ilyen szép hozamokat, amikor az orosz-ukrán háború tovább zajlott, és mindenfajta olajellátási gondok jelentkeztek, és a Hormuzi szorosban is kialakult ez a válság, ami ugyancsak komoly hektikus mozgásokat idézett elő a nemzetközi piacokon, és ennek ellenére, vagy ezzel együtt, ilyen nagyon komoly sikert tudtak elérni a győztes diák is, meg a győztes tanár is. A legeredményesebb azt azért talán érdemes elmondani, hogy a részvényfutamban az újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola egyik tanulója lett a legeredményesebb a mi iskoláink közül, már úgy értem, hogy az alapítvány, az iskola hálózathoz tartozó iskolák közül, és egyébként a diák kategóriában összességében Kőszegi Jurisics Miklós gimnázium és körülbelül tanulója 45%-os hozammal. Neki is csak a Nick becenevét tudtuk, a tanárok közül pedig az újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola oktatója lett a legjobb ebbe a versenybe. Ami még külön érdekessége, hogy olyan sikeresnek bizonyult ez a verseny, hogy június 3-ától a nyáron újraindult, és egy újabb futam indult el, ugyanilyen föltételekkel, tehát hetente 500 000 forintot kapnak, virtuális forintot a diákok, ezt befektethetik, ha regisztráltak, és eredményhirdetés majd valamikor augusztusban lesz. Tehát most is lehet játszani, és júliusig tart a futam, és a Szigetre lehet belépőket nyerni, a Sziget Fesztiválra bérletet, illetve belépőket sorsol ki a Bét, illetve a pénziránytű alapítvány.
2: Említette elnök úr, hogy lendületből újra is indult a futam. Ha miskolciak például most így közben szeretnének jelentkezni, lehet-e még így közben regisztrálni, vagy már most úgymond aki lemaradt, az lemaradt?
3: Nem, abszolút lehet regisztrálni. Tehát én szerintem a tőzsde egy olyan játék, ahol aki június 3-án nem indult el, nyilván annyiban hátrányosabb, hogy nagyjából két alkalommal, tehát 1 000 000 virtuális forinttal kevesebbel indul, de ez behozható részbe azzal, hogyha jó megbízásokat ad, és jó részvényeket és értékpapírokat vásárol, részbe pedig, hogyha a kvízen kvízkérdéseket jól teljesíti. Szerintem most még érdemes jelentkezni, érdemes regisztrálni, úgyhogy azt javaslom, hogy a részvényfutam.hu, de a pénziránytű alapítvány.hu honlapon is megtalálható, illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján bét.hu, ott is megtalálható a játék, lehet regisztrálni, és még most se késő elindulni.
2: Hogyan látja, mit tanulnak a diákok, vagy esetleg akár a tanárok, a miskolci diákok is, meg országszerte ebből a versenyből felnőtt korukra, mit tudnak majd ebből kiemelni, vagy a saját életükbe mit tudnak ebből továbbvinni?
3: Szerintem az jön le leginkább, hogy tehát nagy hozamot, nagy kockázatvállalással lehet elérni, de aki biztosra akar menni, és túl nagy kockázatot nem akar vállalni, akkor a nagy kockázat és nagy hozam, kis kockázat, alacsonyabb hozam összefüggését valószínűleg meg fogja látni. És idézőjelben, hogyha rossz részvényre, rossz vállalatra, rossz társaságra fogad idézőjelben, tehát nem jó helyre teszi a pénzét, nagyon nagy kockázatot vállal és bukik, itt ennek nincs valós kára. Tehát itt még valós anyagi kár nélkül is megtapasztalhatja a nyerést is, meg a veszteséget is, de igazából ebből valós kár nem származik. De itt még mondom, biztonságos pályán, biztonságos védett körülmények között próbálhatja ki a nagy kockázatot, a magas kockázatot, az alacsony kockázatot, és hogy melyiket, és melyiknek a kombinációját érdemes játszani ahhoz, hogy a végén megtalálja a számításait. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tapasztalási terület, egy szimuláció, ha akarom, úgy, hogy a valós kockázatot, a valós megtakarítását nem kell kockára tennie.
1: Kedves hallgatóink, lezárult a 10. Bét részvényfutam. Több mint 3000 játékos, közöttük természetesen miskolciak is, közel 35 000 megbízás és kiemelkedő hozamok. Így jellemezték a Budapesti Értéktőzsde és a Pénziránytű Alapítvány közös szervezésű tőzsdejátékának legutóbbi fordulóját. A 10. Bét részvényfutam május végén zárult, a megújult verseny pedig júniustól újabb fordulóval folytatódik. Idén először telefonos applikáción keresztül zajlott a verseny, amely tükrözi a pénzügyi világ technológiai fejlődését is. A részletekről Balogh László, a Pénziránytű Alapítvány kuratóriumának elnöke számolt be rádiónknak. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeta. Kedves hallgatóink, 350 éve született második Rákóczi Ferenc fejedelem. Ebből az alkalomból tartott előadást a Felvidékház meghívására Czábocki Szabolcs, kassai történész, aki rendhagyó módon csak röviden vázolta fel a fejedelem életútját, a hangsúlyt a számüzetése idejétől napjainkig tartó Rákóczi kultuszra helyezte, amely igazán nagy lendületre, majd 100 évvel később, a reformkorban tett szert, hiszen a magyar irodalom neves alakjai, mint például Kölcsey Ferenc, Arany János vagy Petőfi Sándor, mind a magyar függetlenségi hagyomány bajnokát látták benne. A történész előadásában egyrészt magyar történészek munkáinak Rákócziról szóló interpretációira, másrészt a rákóczi kultusz különböző jellegzetes példáira, megnyilvánulásaira fókuszált. Czábocki és Szabolccsal az előadás előtt beszélgettem.
2: Az ön előadásában is tulajdonképpen arról hallhat a miskolci közönség, hogy hogyan változott a Rákócziról alkotott kép a társadalmak változásával, a politikai változásokkal együtt. Én viszont arra vagyok kíváncsi, hogy az ő korában, a 18. század elején hogyan ítélték meg Rákóczit, és ő hogyan élte meg az ő nagyságát?
3: Tehát természetesen maga a mítosz, illetve a későbbi interpretációk nem választhatóak el magától a személyétől. Talán kezdeném ott, hogy eleve akkor, amikor megszületett második Rákóczi Ferenc, maga a korabeli felső Magyarország, ami tulajdonképpen így nagyjából a mai Szlovákia területének a keleti része, a mai Románia északi része, mára Marosvár megye, illetve Kelet-Magyarországnak a területei, tehát ez egy fortyogó katlan volt tulajdonképpen a felső magyarországi felkelések miatt, és hát ez nem választható el attól a ténytől, hogy ekkor még egy három részre szakadt ország volt. Ugye volt a Habsburg főhatóság alatt álló Magyar Királyság, az Erdélyi Fejdelemség, illetve a Török Hódoltság, és ezeknek az erőpróbái eléggé, tehát megpróbálták a korabeli felső Magyarországnak a lakóit, főleg itt elsősorban a jobbátságra gondolok. Ugye Rákóczinak maga a személye, illetve hát már a később az általa vezetett szabadságharc volt az, ami neki nagy nevet generált, viszont tehát nem választható el magától a családtól sem, hiszen hogyha így belegondolunk abba, hogy a Rákóczi névnek milyen, tehát a magyar fülnek ilyen mágikus kicsengése is van, de ez főleg azért is volt, mert már az elődjei erdélyi fejedelmek voltak, akár első Rákóczi György, aki kifejezetten sokat tett a református egyházhálózat kiépítéséért, de aztán később második Rákóczi György is. Ugye még, hogy még kitérhetünk itt akár első Rákóczi György kapcsán, hogy az ő felesége Lóránfi Zsuzsanna volt, és általuk érkezett maga Comenius professzor is Sárospatakra. Szóval a Rákóczi név nem volt ismeretlen, sőt kifejezetten ismert volt a korabeli felső Magyarországon. És hát második Rákóczi Ferenc neve valamennyire összefonódott a vallásszabadságnak az ideájával is ebben az időszakban, és hát már akkor a szabadságban a szabadságharc idején a jobbágyok, illetve a hozzácsatlakozó nemesség is rezonált vele.
2: A társadalmi politikai változások hogyan változtatták meg a második Rákóczi Ferencről alkotott képet a magyar társadalomban a későbbiek során a 19.-20. században?
3: Hát kezdeném ott, hogy miután a szabadságharc elbukott a szatmári békét követően, főleg ezen a felső magyarországi területen így a népi kultúrában hagyományozódott egyfajta Rákóczi kép, főleg népdalokon, illetve mondákon keresztül, hogy egyesek itt vagy ott látták még Rákóczit bujdosni, meg stb., hogy ő tulajdonképpen nem is távozott el, és még lehetne sorolni ehhez hasonlókat. Amikor úgy igazán, tehát a Rákóczi kép így újból előkerült, az főleg már második József idején volt, amikor egyfajta nemesi ellenállás bontakozódott ki a kalapos királlyal szemben, és ez félig meddig összefonódott aztán később jakobinus mozgalommal is, de igazán nagy, tehát egy igazán nagy lendületet már a reformkorban kapott, amikor tulajdonképpen a népi kultúrát a romantikában alkotók, mint például Kölcsey, Arany János vagy Petőfi Sándor, tulajdonképpen a népi kultúrát beemelik így a nemzeti kultúrába, és itt elég gondolni, tehát talán a legismertebb alkotás ebből az időből pont Petőfi Sándornak a Rákóczi című verse, amelyet tulajdonképpen aztán a 48-as forradalom és a Rákóczi szabadságharc között egy kontinuitást teremt.
2: Melyik volt az a kor, amikor a legnagyobb volt a Rákóczi kultusz, amikor a leginkább piedesztára emelték őt és a munkásságát?
3: Talán pont a kiegyezés utáni időszak, tekintettel arra, hogy ekkor alakult ki a modern magyar pártrendszer is, meg politikai pártrendszer is, amikor így a közjogi vita megosztotta a korabeli magyar társadalmat, ugye a 67-es út, vagy a 48-as út, hogy együtt a Bécsi udvarral, vagy a 48-as eszmékhez híven egy független Magyarországot teremteni, és a függetlenség és 48-as párt azt tulajdonképpen a zászlajára tűzte Rákóczi nevét, és az előadásomban ebben is erre is ki fogok térni, hogy tehát a függetlenségi pártnak az egyik neves országgyűlési képviselője volt Tali Kálmán, aki tehát mondhatni a kuruckor krónikása is volt, sőt nem csak krónikása, hanem ő annyira lelkes volt a Rákóczi meg kora iránt, hogy ő a saját alkotásait is eladta korabeli versek, hát a korabeli kuruckori költeményekként.
2: Milyen szerepe volt a Rákóczi kultusznak Trianon után a kisebbségi magyar társadalmakban?
3: Kezdem ott, hogy tekintettel arra, hogy 1906-ban Kassán temették el, tehát hazahozták Rákóczi és Bujdosú társainak a hamvait, és Kassán temették el. Ezt követően Trianon után Csehszlovákiában az olyan ünnepeket, amelyek tehát ma is Magyarországon magyar állami ünnepek és nemzeti konszenzus ütezi őket, mint például március 15 vagy augusztus 20. Csehszlovákiában ezeknek az ünneplését betiltották, mivel revizionizmussal vagy irredentizmussal kötötték össze ezeket az ünnepnapokat. Viszont a kisebbségben lévő magyarság, illetve annak a politikai képviselete alternatív ünnepeket teremtett a magyarok számára. Ilyen volt például 1925-ben a Petőfi születésének a 100. évfordulója, vagy Jókai évforduló, Érsekújvár török alól való felszabadításának az évfordulója, stb. És ehhez hasonló volt Kassán a Rákóczi ünnep is, és ebből volt három. És ez kifejezetten azt szolgálta, hogy identitás erősítő szerepe volt a kassai magyarság számára, és hozzá kell tenni, hogy például mai napig látható emlékműveket is köszönhetünk ezeknek az ünnepeknek. Ilyen volt például az 1938 nyarán avatott epitáfium, ami ma is megtekinthető a Szent Erzsébet dómnak a falán.
2: És talán hasonló helyzet alakult ki a II. Világháború után is, hiszen a szocializmus korában azért nem volt nagyon ildomos Rákóczira hivatkozni, illetve Rákóczit emlegetni.
3: Ez pontosan így van, sőt, igazából 1948 után, tehát maga a Rákóczi kripta, illetve az, hogy ott összejönnek például magyarok megemlékezni, az tiltva volt, és szinte feledésre volt ítélve ez a tevékenység. Viszont a szocializmus időszakában volt egy érdekes pillanat, és ez pont 50 éve volt, 1976-ban, amikor néhány magyar illető, köztük például Görcsös Mihály, illetve Jakobi Gyula festőművész, Ők a Rákóczi kriptát megkoszorúzták, és ebből annak idején rendőrségi eljárás is indult az illetők ellen, akik ezt elkövették. És majd későbbiekben, már a rendszerváltás után, mondjuk a 90-es évek az még eléggé nehéz volt tekintettel a Vladimir Mecsiárd nevével fémjelzett korszak miatt, de hogyha a mai időszakot vesszük, úgy gondolom, hogy a Rákóczi kultusz kezd kassán kimozdulni a kizárólagos magyar berkekből, és egyre inkább egy ilyen lokálpatrióta színezetet kap. Tehát ilyen például Rákóczi nevével rendeztek úgynevezett sörnapokat, vagy újra játszották a Rákóczi, illetve feleségének az esküvőjét egy ilyen nagyobb ünnepség keretén belül. Szóval ez tulajdonképpen a kassaiságnak a kifejezését is akarja manifestálni.
2: Napjainkban teljesen helyére került-e II. Rákóczi Ferenc megítélése? Megfelelőképpen értékelik-e mindazt, amit ő véghez vitt?
3: Ez talán az egyik legnehezebb kérdés. Én úgy gondolom, hogy történeti kutatások terén még talán van mit kutatni a Rákóczi szabadságharc, illetve Rákóczi személyét illetően. Az viszont tény, és erre így az előadásomban is ki fogok térni, hogy az egyik ilyen legkompaktabb életrajzot, azt Köpeci Béla, illetve Ervárkonyi Ágnes írták meg, viszont ez is már több évtizede. És azóta, tehát folyik a Rákóczi kutatás, viszont azóta egy ilyen kompakt életrajz, egy ilyen újabb értelmezés azóta még nem látott napvilágot.
2: Említette, hogy Kassán azért kezdenek feléledni azok a hagyományok, amelyek Rákóczihoz kötődnek. Hogyan viszonyul hozzá a kassai, illetve a felvidéki magyarság?
3: Én úgy gondolom, hogy alapvetően pozitívan, már csak ha abból indulok ki, hogy lesz egy nagyszabású Rákóczi 350 ünnepség sorozat, és ebben részt vesz például a Kassai Tália Színház is, és más különböző civil szervezetek. Szóval Kassa továbbra is, úgy gondolom, tekintettel arra, hogy eleve a fejedelem, illetve az ő bújdosó társai is ott vannak eltemetve a Szent Erzsébet dómba, tehát egy legitim helyszíne a megemlékezésnek.
2: Érdekes kutatási témát választott. Hogyan tudott utána nézni ezeknek a tényeknek, adatoknak, amelyek arra utalnak, hogyan változott Rákóczi Ferenc megítélése a különböző politikai korszakokban?
3: Őszintén megvalva, én még akkor, amikor az egyetemi tanulmányaimat végeztem alapképzésen, én még a második évig Rákóczi kutatónak készültem, szóval kifejezetten így a szabadságharccal szerettem volna foglalkozni, és a harmadik évben döntöttem úgy, hogy az alapképzéses szakdolgozatomat kombinálom a két világháború közötti szlovákiai magyarság történelmével, és így született meg az, hogy a két világháború közötti Kassán lévő Rákóczi kultusznak az elemzése. És aztán pedig egy kicsit tovább haladtam, érdekelt ez, hogy például akár 1918 előtt, akár után, hogy a magyar történetírás hogyan értelmezte Rákóczi szerepét, és ugye ebben a tekintetben nagyon fontos szerepe volt Szegfű Gyulának, aki 1913-ban jelentette meg a száműzött Rákóczit. A maga korában ez a munka, ami egyébként én úgy gondolom, hogy egy zseniális, tehát a korát megelőző munka volt, viszont nagy felháborodás is követte, főleg a függetlenségi párt funkcionáriusainak a részéről, mivel pont úgy érezték, hogy Rákóczit arról a magas piedesztáról így leemelte, és hogy a hős, tehát azt a hőst, akit addig tiszteltek, hogy kicsit más fényben mutatta be Szegfű, viszont maga a szerző az leszögezi tulajdonképpen a munkájában, hogy a munkájának a célja éppen az, hogy Rákóczinak az emberi oldalát is bemutatni, hogy ne csak távolról szemléljük a hős, hanem magát az embert is ismerjük meg.
2: Milyen embernek ismerte meg ön? a kutatások alapján, a fennálló dokumentumok alapján ki lehet-e deríteni, hogy valójában magánemberként ő milyen volt?
3: Úgy gondolom, hogy az ember így az élete során az adott körülmények, illetve az adott időszakban képes a változásra is, és úgy gondolom, hogy az ő esetében ez így van, tehát más például a fiatal Rákóczi, és más már az idős Rákóczi. Tehát már csak, hogyha belegondolok abba, hogy a számüzetésének a kezdetén, amikor Grobaában él, és tulajdonképpen még 4 évig élvezi 14. Lajosnak az udvartartásának az előnyeit. Viszont 1715-ben a napkirály elhuny, és Rákóczinak a támogatóinak a száma egyre jobban csökken, és ez évről évre, ahogyan már Rodostóban is van, egyre inkább szűkül körülött a tér, egyre kevesebben vannak már azok, akiket egyáltalán személyesen ismerhetett. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont volt az ő életében, akkor, amikor az ő fia ellátogat Rodostóba, mármint pontosabban Rákóczi György. És akkor, amikor találkozik a fiával, természetesen ez az apai hív, meg az apai szeretet, az így eluralkodik rajta, és hirtelen az a gondolat, hogy már pedig neki el kell foglalnia Erdély fejedelmi székét, az így hirtelen elhalványul, és mindent a fiának a jövőjéért akar biztosítani. Csak hogy maga a fiú, az nem igazán azonosul már az apjának a régebbi céljaival. Tehát ez a fiatal élni akarta az életét Párizsban, meg a francia udvarban, és már nem igazán azonosult az apjának a céljaival, viszont mindemellett a Rákóczi ő elő akarta teremteni, hogy Rákóczi György, illetve a másik fia József nyugodtan tudhassanak élni Magyarországon, és hogy legalább egy részét a Rákóczi birtokoknak, így tehát ott leélhessék nyugodtan az életüket.
1: Kedves hallgatóink, 350 éve született második Rákóczi Ferenc fejedelem. Ebből az alkalomból tartott előadást a Felvidékház meghívására Czábocki Szabolcs, kassai történész, aki rendhagyó módon csak röviden vázolta fel a fejedelem életútját, a hangsúlyt a számüzetése idejétől napjainkig tartó Rákóczi kultuszra helyezte, amely igazán nagy lendületre, majd 100 évvel később a reformkorban tett szert, hiszen a magyar irodalom neves alakjai, mint például Kölcsey Ferenc, Arany János vagy Petőfi Sándor, mind a magyar függetlenségi hagyomány bajnokát látták benne. A történész előadásában egyrészt magyar történészek munkáinak Rákócziról szóló interpretációira, másrészt a Rákóczi kultusz különböző jellegzetes példáira, megnyilvánulásaira fókuszált.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Kedden összesen 208 helyszínre riasztották a tűzoltókat különböző károk miatt. A legtöbb vihar miatti beavatkozásra Hajdúbihar és Pest megyében volt szükség, de Bács-Kiskun, Békés-Csongrád megyében, valamint Budapesten is több helyszínre hívták a hatóságokat, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője egy interjúban. Mukics Dániel beszámolója szerint az esetek 90%-ában a hirtelen felerősödő szél miatt kellett segítséget kérni. Fák dőltek ki, nagyobb faágak törtek le, és ezeket kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Két épületbe is villám csapott. A Borsod megyei Selyeben egy elhagyatott régi tornaterem tetőszerkezetébe csapott a villám, ki is gyulladt emiatt az épület. A 450 négyzetméteres tető 5 négyzetméteren égett, végül a tűzoltók sikeresen eloltották a tüzet. A Nógrád megyei Palotáson pedig egy családi ház kéményébe csapott bele a villám. A szóvivő tájékoztatása szerint összesen 14 épületben keletkezett kár a vihar miatt, jellemzően házak tetőszerkezetét bontotta meg az erős szél. Püspökladányban egy sportcsarnok tetejét tépte le a szél, 30 négyzetméteren, de a településen családi házak is megsérültek, mint ahogy Debrecenben is. Az erős szél főleg cserepeket vitt le a házak épületek tetejéről, továbbá lemeztetőket emelt meg, és kéményeket döntött le. Átfogó programot indít a vízi közműhálózat megújítására a kormány, jelentette be a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában úgy fogalmazott, meg kell szüntetni azt az állapotot, amelyben minden ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljut az emberekhez, ezért új alapokra helyezik a vízpolitikát, a vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, közölte a kormány közleményében. A cél, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hozzanak létre. Más szabályok és határidők vonatkoznak az egyetemeket fenntartó alapítványokra, és mások azokra, amelyek nem felsőoktatási közfeladatot látnak el. Erre a beavatkozásra és átalakításra azért volt szükség, mert a közérdekű vagyonkezelő alapítványok úgy működtek, mintha magánalapítványok lennének, miközben állami vagyont kezeltek, és sokszor politikai motiváció jó vagy jellegű tevékenységet végeztek. 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz, az állami számvevőszék szerint. A nem felsőoktatási közfeladatot ellátó alapítványok megszűnésének napja nem lehet későbbi, július 31-énél. Az egyetemeket fenntartó alapítványoknál hosszabb átmeneti időszakot biztosít a törvény, ezek 2027. augusztus 1-jével szűnnek meg, hogy a felsőoktatási intézmények működése kiszámítható és zavartalan maradjon. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter,

0: egészében feltöltötték. Az 1997-ben alapított Masterplus csoport a közép-kelet-európai régió legnagyobb magyar többségi tulajdonban lévő építőanyaggyártói és forgalmazó vállalata. A cégcsoport 10 országban rendelkezik saját tulajdonú leányvállalattal, termékeit további 30 országba értékesíti.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Ma egy tudományos és morális szempontból is nagyon izgalmas témát boncolgatok, hiszen mindenki természetesnek veszi, hogy az életfeltételek folyamatosan változnak bolygónkon, és azt is, hogy fajok képződnek és halnak is ki, olykor tömegesen. Hozzáértők véleménye szerint mára már kihalt a Földön valaha élt fajok több mint 99%-a. Szinte szemünk láttára tűnt el például 1690-ben a dodógalamb, 1936-ban az erszényes farkas, 87-ben a pikkelyes torkú mohó, 2000-ben a pireneusi kőszáli kecske, vagy 2022-ben a kardorrútok. De miként lehetne feltámasztani a már kihalt fajokat? Mik a feltámasztás elvi lehetőségei és korlátai? Milyen gyakorlati megoldások jöhetnek számításba? Nos, ezekről beszélgetek mai vendégemmel, Szabad Jánossal, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének emeritus professzorával.
2: Az első ilyen próbálkozás, hogy egy kihalt fajt támasztanak föl, az csak 2003-ban történt meg, amikor is egy pireneusi kőszáli kecskét támasztottak fel. Az utolsó példánya 2000-ben halt meg egy nemzeti parkban Spanyolországban. Ez egy dőslény kőszáli kecske volt, pireneusi kőszáli kecske, amelyiket egy fáról letört ág üzött agyon. Tehát az ő borsejtjéből kezdték el először létrehozni egy vásolatát. Szíviának hívták ezt az aranyos kis dőslényt, és ez sikerült is, meg is született egy ilyen kis élőlény, de ez összesen csak 7 percet élt, mert hogy a tüdeje fejletlen volt. Tehát tulajdonképpen bátran kijelenthetem azt, hogy olyan faj, amelyik kihalt, és sikerül feltámasztani, ilyen nincs.
1: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: 2025. április 7-én repítette világgá a hírt a Colossal Biosciences. Feltámasztottuk az óriás farkast. Néhány héttel később már újjászületésről szóltak. Valójában azonban csak a farkas génszerkesztett változatát készítették el. De valóban fel lehet támasztani kihalt fajokat? A Jurassic Park film alapján sokan úgy vélik, igen. Ám Szabad János, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének emeritus professzora szerint nem. Példaként a 2000-ben kihalt pireneusi kőszálikecskét hozza, amelynek egyetlen feltámasztott példánya 3 évvel később mindössze 7 percet élt. A kihaltnak vélt fekete lábú görény 3 feltámasztott nőstény példánya közül pedig csak egynek születtek utódai. A professzor szerint jobb a bajt megelőzni, mint orvosolni, vagyis könnyebb a veszélyeztetett fajokat megóvni, mint feltámasztani.
2: 4 milliárd évvel ezelőtt jött létre itt a Földön egyszer és csak is egyszer. Ez a tudomány mai álláspontja. Azok az elképzelések, hogy valahonnan, máshonnan, esetleg valamelyik üstökösről keveredett ide, ezek abszolút nem bizonyítottak. Viszont mindenféle tudományos kísérletek azt jelzik, hogy a Földön voltak arra alkalmas körülmények, hogy itt alakuljon ki a Földön. A Föld miután 4,5 milliárd évvel ezelőtt megszületett, időzőjelbetéve, azóta folyamatosan változik. Az életkörülmények ennek megfelelően folyamatosan változnak. Ma azt becsülik a szakértők, hogy a Földön valaha élt összes faj több mint 99%-a már kihalt. Valahányszor hirtelen változnak a Földön az életkörülmények, annyiszor hal ki sok-sok faj rövid időn belül. Ezért van az, hogy a Földtől térett elmúlt 600 millió évében 5 tömeges kihalás történt. A megdöbbentő az egészben az, hogy most éljük meg a 6. tömeges kihalást, amely tömeges kihalásba az ember jócskán besegít. Az ember összesen csak körülbelül 200 ezer éves, ezek a tömeges kihalások pedig ezek az elmúlt 600 millió éven belül történtek. Tehát tulajdonképpen az ember az utolsó tömeges kihalás utáni nagyjából 200 ezer évben képződött, viszont időközben annyira elszaporodott és annyira megváltoztatott az életkörülményeket, amelyek nem hatnak kedvezően sok-sok faj életben maradásához. És hogyha természetesen halnak ki fajok, akkor az ember szomorkodik, és ezeket szeretné valahogy újra teremteni, szeretné őket valahogyan föltámasztani.
1: Ez valahol még érthető mondjuk a mostani élőlényeknél, de miért akar az ember föltámasztani egy olyan állatfajt, amelyen mondjuk a modern ember találkozott, és be is segített a kiveszésükbe, hogy ilyen a gyapjas mamut, a gyapjas orrszarvú, a barlangi medve, a kardfogú tigris, az óriás szarvas, vagy az óriás farkas. Egyáltalán föl lehet egy ilyen élőlényt támasztani?
2: Nem lehet föl támasztani. Tehát ezek csak lázálmak. Amit a Spielberg filmekben is láttunk, az is mind csak vágyálom. Semmi esély nincs arra, legjobb mostani tudomásunk szerint, hogy a régen kihalt állatok közül valamelyiknek is egyetlen példáját is meglássuk ezen a Földön. Nincs erre lehetőség. Azok a dinoszauruszok, amelyek 66 millió évvel ezelőtt haltak ki, azoknak megmaradtak a csontjai, megmaradtak mindenféle megkövült maradványai, ezeket meg lehet nézni, ezek ki vannak állítva sok-sok helyen. De hát ez 66 millió évvel ezelőtt élt, és a legősi DNS maradványok, azok körülbelül csak 1,5 millió évesek. És az sem egyfajból származó DNS minta, hanem az egy koktél, sok-sok fajnak a DNS-e van benne együtt. Tehát az esély arra, hogy DNS, mint örökítő anyagot a 66 millió évvel, vagy még annál korábbra is kinyerjünk, és azt valahogyan életre bírjuk, erre nincs esély.
1: És akkor akik azt mondják, hogy feltámasztották az óriás farkast, akkor ez így nem igaz.
2: Az sem igaz, az egy hangzatos, egy fellengős kijelentés volt, amit aztán a hozzáértő szakemberek azonnal megtámadtak, úgyhogy ők kételnek voltak az állításukat módosítani, és aztán utána most már nem azt mondják, hogy feltámasztották, hanem csak életre keltették, valahogyan visszahozták. De nem. Azok tulajdonképpen genetikailag módosított farkasok, amelyeket úgy módosítottak, hogy hasonlítanak a kihalt óriás farkasokra. Tehát tulajdonképpen ők azt csinálták, hogy az óriás farkas fogát, ami 13 ezer évvel ezelőtt volt, meg a koponyáját, azokból szedtek ki DNS-t, meghatározták a DNS-ben a bázispároknak a sorrendjét, úgy szoktuk mondani genetikai, hogy megszekvenálták, és ezeket a szekvenciákat összehasonlították rokonfajoknak a szekvenciájával, jelesen a rókáéval, aztán a farkaséval, egyáltalán a közeli rokonokért kutyáival, és akkor az derül ki, hogy tulajdonképpen 14 génben van 20 olyan különbség, amelyikben az óriás farkas a mai farkastól, rókáktól, meg a rokonoktól különbözik. És akkor a génszerkesztés módszerével a farkas genetikai állományát úgy módosították, amelyikben ezt a bizonyos 14 génben, ezt a 20 változást hozták létre. És miután voltak ilyen sejtek, amelyek még egyszer genetikailag módosított farkas sejtek, ezekből hozták vissza aztán azt a farkast, ami hasonlít az óriás farkasra, de az valójában egy genetikailag módosított farkas.
1: És egyébként életképesek lehetnek ezek hosszú távon, és mondjuk életképes utódokat is hozhatnak létre?
2: Hogy, de persze. Három ilyen farkas született, Romulus, Remus, akiket Róma alapítói után neveztek el, és egy Kalézi nevű nőstény, tehát van két kan, meg van egy szuka. Ezeket lehetne minden tovább nélkül szaporítani, de ez nem fog megtörténni. Ezek egy óriási nagy területen, 3 méter magas kerítéssel vannak elkerítve a fiúkutyák. A nőstények a létéről semmit sem tudunk, pontosabban nem lehet tudni, hogy hol tartják, de akik elkészítették ezeket a genetikailag módosított kutyákat, ígérték, hogy sosem fogják őket szaporítani. Na de hát viszont ezzel a módszerrel, tehát a génszerkesztés módszerével bármely faj, bármely génjét lehet módosítani ott, ahol akarjuk, és ilyen fajta élőlények léteznek a Földön. A genetikusoknak ez egy bevett módszere, hogy tudnélik ezzel a génszerkesztés módszerével hoznak létre újfajta változatokat, amelyeket aztán szaporítanak, amelyeket aztán lehet tenyészteni tetszőleges mértékben.
1: Ugye így akarják életre kelteni a gyapjas mamutot, a tasmántigrist, a dodó madarat is. De akkor ezek nem igazán azok lesznek, amelyek kihaltak?
2: Persze, hogy nem. Ez egészen más. Tehát tulajdonképpen most azon dolgozik egy nagy csapat, hogy az elefánt genetikai állományát módosítják úgy, mint amilyen a gyapjas mamuté szokott volt lenni, és akkor ezt a módosított elefántot akarják majd valahogyan életre kelteni, annak a reményében, hogy az hasonlítani fog a gyapjas mamusra, de az lényegében megint csak egy genetikailag módosított elefánt lesz.
1: Arról beszéltünk, hogy nagyon sok faj kihalt. Nagyon sok olyan faj van, amelyeknek állatkertben halt meg az utolsó példánya. Akkor még nem volt arra lehetőség, hogy megpróbálják őket szaporítani, akár mesterséges módon?
2: Nem, akkor ilyen még lehetőség nem volt. Ezek csak a legújabb fejlemények, amiket kezdenek aztán utána alkalmazni. Az első ilyen próbálkozás, hogy egy kihalt fajt támasszanak föl, az csak 2003-ban történt meg, amikor is egy pirenausi kőszáli kecskét támasztottak fel. Az utolsó példánya 2000-ben halt meg egy nemzeti parkban, Spanyolországban. Ez egy nőstény kőszáli kecske volt, pirenausi kőszáli kecske, amelyiket egy fáról letört ág üzött agyon. Tehát az ő bőrsejtjéből kezdték el először létrehozni egy vásolatát. Szíviának hívták ezt az aranyos kis nőstényt, és ez sikerült is, meg is született egy ilyen kis élőlény, de ez összesen csak 7 percet élt, mert hogy a tüdeje fejletlen volt. Tehát tulajdonképpen bátran kijelenthetem azt, hogy olyan faj, amely kihalt, és sikerül feltámasztani, ilyen nincs.
1: Tehát csak olyan faj van, amelyet klónoztak. Erre jó példa a klónozott béka, Dolly, Szemi és társai, Piráz.
2: Így van, de ezek nem kihalt fajok.
1: Igen.
2: Tehát tulajdonképpen az afrikai karmosbékán kísérletezték ki az 1960-as években ezt a technikát. Sir John Gurdon, aki ezért Nobel-díjat is kapott 2012-ben, és ez a fajta megoldás, hogy tudnélik, testi sejtek magjából kiindulva teremtsünk egy élőlényt, ez működik. Ez egy bevált módszer, amit nem csak arra használnak, hogy klónozzunk élőlényeket, tehát egyből készítsünk többet, egynek a másolatait készítsük el, hanem ezt másra is használják. Ez annyira működik ez a fajta megoldás, hogy már bárki klónozhatja a kedvenc házi állatát, a macskáját, a kutyáját, és hát a legismertebb példa az Barbara Streisanddal történt meg, akinek elpusztult a kedvenc kis kutyája, akit Száminek hívtak, egész pontosan 2017-ben, de mielőtt elpusztult volna, dél-koreai céget kért meg arra, hogy a kedvenc kutyájának készítsék el a példányait. Lett is belőlük kettő, ezeket úgy hívják, hogy Miss Scarlett, a másikat úgy hívják, hogy Miss Violet. Tulajdonképpen ezt bárki megteheti, akár melyik kedvenc jószágával. Ez a fajta technológia, mely lóval, mely macskával, kecskével, stb. Ez egy rutin, egy minden esetben ugyanaz történik, hogy egy testisejtnek a magját ültetik be egy olyan tetesejtbe, amelyiknek a magját kivették. Tehát készítenek egy úgynevezett mesterséges zigótát. És aztán, hogyha alkalmas módon kezelik ezt a mesterséges zigótát, akkor lehet belőle egy élőlény. Hozzá kell persze tenni, hogy ennek az egésznek a hatásfoka az rendkívül csekély. Elmondom például, hogy azt, amikor annak idején John Gurdon ezeket a nagyszerű kísérleteket végezte, akkor 726 mesterséges zigótából összesen csak 10-ből lett béka, amelyek közül csak 2 volt termékeny, 8 nem. Vagy például, amikor Dolly-t készítették, az első klónozott emlős volt, és született 1996-ban, akkor 277 mesterséges zigótából lett összesen csak 1 állat, ez volt persze Dolly.
1: És ott van Víja a fekete lábú görény esete is, hogy ott összesen 122 embriót ültettek vadászgörények mélyébe, és a 122-ből 2 utód született, de ott is elutasították a hímeket, tehát nem tudtak szaporulatot létrehozni.
2: Így van, tehát az is egy ilyen probléma, hogy ha például valamelyik dinoszaurus sikerülne klónozni, akkor annak az összes utódja a genetikai értelemben ugyanaz, mint amelyikből kiindultunk, hogyha az lány volt, akkor az összes utódja lány, ha fiú volt, az összes utódja fiú, nincs partnere és nincs folytatás.
1: És erre nem találtak még megoldást?
2: Erre nincs megoldás. Lehetne megoldás, hogyha ödmegtermékenyítő lenne, ami hát előfordul a gyíkoknál, meg alacsonyabb rendű országoknál, de emlősöknél ez nincs.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Szabad Jánossal, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének emeritus professzorával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető. A kormány előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az előző években a stabilitás hiányzott, a költségvetés nem volt transzparens, úgy került a parlament elé, hogy a tárgy évig akár még 8 hónap is hátra volt. Ez nem felelős tervezés, hangsúlyozta a politikus. A kapkodásnak és felkészületlenségnek meglettek a következményei, a hibák, a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Az idei költségvetést például még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna, 8-szor módosították, hangsúlyozta a tárcavezető. A pénzügyminiszter hozzátette, a Tisza kormány szakít a rossz gyakorlattal, ahogy a tervezési dokumentumban is leírják, a kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre. Az élő környezetért felelős miniszter az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot 2026. július 2-ai kezdettel. Az erről szóló közlemény kedden jelent meg a hivatalos értesítőben. Gajdos László közleményében egyúttal a 2025-ben elrendelt tartósan vízhiányos időszak végét 2026. július 1. napjával állapította meg. A tartósan vízhiányos időszakot a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével rendelte el a miniszter. Az országgyűlés elfogadta az Interparlamentáris Unió rövid nevén az IPU magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Az indoklás szerint az újonnan megalakult országgyűlés az elmúlt 9 ciklushoz hasonlóan kinyilvánítja, hogy az IPU 9 alapító országának egyikeként közreműködik a parlamentek legrégebbi globális világszervezetének, az Interparlamentáris Uniónak a munkájában és valamennyi országgyűlési képviselő részvételével megalakítja az IPU magyar nemzeti csoportját. Az országgyűlés felkéri a házelnököt, hogy hívja össze a nemzeti csoport alakuló közgyűlését és a képviselő csoportok véleményének mérlegelését követően terjesszen elő javaslatot a nemzeti csoport alapszabályára. Az IPU magyar csoportja megtartotta alakuló ülését, elfogadta alapszabályát, valamint megválasztotta az elnököt, az első alelnököt és a további alelnököket. Az IPU magyar csoportjának elnöke Kulcsár Krisztián lett. Kovács László, a Magyar Vendéglátóipar Testületének elnöke levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez a műanyag italtartó poharak vendéglátóhelyi forgalmazását tiltó szabályozás felülvizsgálata, illetve a forgalomba hozatallal kapcsolatos tiltó rendelkezés hatályba lépésének elhalasztása érdekében. Tájékoztatások szerint július 1-től életbe lépett a műanyag italtartó pohár forgalomba hozatalát tiltó szabályozás, amely a jelenlegi piaci viszonyok között komoly nehézséget okozhat a vendéglátóhelyeknek, ezért az érdekképviselet a probléma megoldása érdekében a kormányzat segítségét kéri. Az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyag termékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló kormányrendelet alapján 2026. július 1-től tilos az italtartó pohár forgalomba hozatala, beleértve annak fedelét is. A jogszabályi előírással kapcsolatban több gyakorlati probléma is felmerült a szervezet szerint. Ezek között kiemelték, hogy a vendéglátóipar szereplői számára a polipropilén és a polietilén bevonatos papírpoharak jelenleg nélkülözhetetlen termékek. Az elmúlt 2 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával 2022-ben indult, csaknem 11 milliárd forintból megvalósított szociális energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretett Szolgálat Alapítványának segítségével. A programhoz kapcsolódó zöld fűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előre fizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projekt révén összesen 171 településre jutott el a támogatás.
0: Az időjárásról.
3: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. És ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Szabad Jánossal, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének emeritus professzorával arról, hogy miként lehetne feltámasztani a már kihalt fajokat, mik a feltámasztás elvi lehetőségei és korlátai, milyen gyakorlati megoldások jöhetnek számításba. Mi a helyzet a terápiás klónozással?
2: A terápiás klónozás az is egy bevált és egy kitűnően működő megoldás. Ott pedig az történik, hogy valakinek a testi sejtjéből kivesznek egy magot, ezt a sejtmagot beültetik egy üres petesejtbe, üres, mert kitették az előzőleg az ő saját sejtmagját, készítenek egy ilyen mesterséges zigótát. Ezt a mesterséges zigótát rá lehet bírni arra, hogy kezdjen osztódni, és amikor egy egészen fiatal embrió, akkor a sejtjeit ki lehet belőle venni, azokból lehet készíteni egy sejtenyészetet. Ezeket a sejteket lehet szaporítani alkalmas közegben, és lehet belőlük bármennyit készíteni. A nagyszerű hír az, hogy ezek a sejtek, hogyha úgynevezett növekedési faktorral kezelik őket, akkor elkezdenek differenciálódni. Hogyha olyan növekedési faktorral kezelik őket, aminek alapján belőlük szívizomsejtek lesznek, akkor ki lehet pótolni az elveszett szívizomsejteket, és nincs kilökődési reakció, hiszen ezeknek a beültetett sejteknek a genetikai tartalma pontosan ugyanaz, mint azért a testi sejté, amelyikből kiindultunk. Ez a terápiás klónozás, ez működik, egy bökkenő van vele, hogy tudnélik, ez borzasztó költséges. Költséges azért, mert magasan képzett szakemberek szükségesek hozzá, akik ezeket a technikákat rutin szerint végig tudják hajtani, és ez az egész folyamat egyébként is a különféle eszközök meg vegyszerek miatt, ez meglehetősen költséges. De hogy működik, az mi sem mondhatnál jobban, mint az, hogy aki ezt az egészet kidolgozta, őt úgy hívják, hogy Shinya Yamanaka, aki egy japán származású nagyszerű kutató San Franciscóban dolgozik, ez egy Nobel-díjat kapott 2012-ben.
1: De mégis támadják ezt az egészet. Miért? Mert hogy az ember nem játszhat Istent?
2: Persze, hogy támadják, hiszen minden, ami szokatlan, az úgy szokott lenni, hogy először elutasítják. Minden, ami idegen, ami a bevett elképzelésünkkel ellentétes, azt az emberek szeretik elutasítani. De ez tulajdonképpen egy ilyen, mondhatnám, hogy vele született emberi tulajdonság. Aztán, hogyha az ember úgy utána gondol, akkor rájön, hogy hát ez egy értelmes dolog, ezt érdemes csinálni. Hát mondjak még egy további példát. Vannak olyan embertársaink, olyan asszonyok, akik azért meddők, mert hogy a petesejtjeiket nem tudják úgy felkészíteni, mint ahogy azt szeretnék. Ennek egyszerűen csak az oka, hogy az ő genetikai állományuk mindenféle felmenőikből leszármazóan, de őtőlük függetlenül olyan, hogy a petesejtjeik nincsenek normálisan felkészítve. Emiatt nekik nem is lehet gyerekük. De hogyha van egy petesejtje, amelyik megtermékenyült, amelyikből aztán sose lenne semmi, hogyha ennek a magját kiveszik, és beültetik egy olyan ember petesejtjébe, aminek a magját előzőleg kivették, készítenek egy mesterséges zigótát, ebből nagyszerű gyerekek születhetnek. Tehát, hogyha annak a megtermékenyű petesejtek a genetikai állományát megfelelő környezetbe teszik, ott meg tudja mutatni, hogy ő mire képes, és lehet belőle egy kis emberpalánta. Most az első ilyen 2016-ban született New Yorkban, és úgy hívják, hogy ez egy háromszülős gyermek. Háromszülős azért, mert a genetikai állománya három forrásból ered. Egyrészt a sejtmagban hordozza az édesanyja genetikai állományát, a sejtmagjában hordozza az édesapja genetikai állományát, viszont a citoplazmában lévő mitokondriumokban lévő DNS meg attól az asszonytól származik, aki adta a petesejtjét. Ennek a mitokondriális DNS-nek az aránya az összes DNS-hez képest, ez nagyjából 0,1%. De ez a technika működik, a második gyerek ezzel a háromszülős technikával Kievben született 2017-ben, aztán született 2019-ben Athénban, a negyedik 2023-ban Oxfordban, Angliában, és azóta ott már 7 további ilyen gyerek is született. Úgyhogy azoknak a családoknak, akiknek ezzel a háromszülős technikával tudtak segíteni a gyermekáldásban, azoknak ez egy igazi áldás. A technika azért is szokatlan, mert például amikor az első ilyen háromszülős gyereket elkezdték időzőjelben téve elkészíteni New Yorkban, akkor ezt nem tehették meg, mert George Bush ezt a technikát betiltotta. Azt mondta, hogy ez klónozás, pedig ennek semmi köze nincsen ahhoz. Úgyhogy ezt a manipulációt, ezt valahol Mexikóban végezték el, ahol a törvények megengedték, aztán visszamentek New Yorkba, és ott született ez a kis gyerek. Tehát valójában csak arról van szó, hogy ami új, attól szeretünk idegenkedni mindenféle indok nélkül.
1: De lehetnek egyébként hátulütők? Tehát ugye a klónozásnál is, Barbara Streisandnak a kutyáját is, hogyha nézzük, akkor nem teljesen ugyanolyak lettek a klónok. Tehát azért vannak különbségek.
2: Így van. A biológia az ilyen. Tehát az az állítás, hogy minden attól függ, hogy milyen a genetikai állománya, ez nem teljesen igaz. Gondoljunk csak abba, hogy ott vannak ezek a gyönyörű szép vörös, fekete, fehér, tarka macskák. Ezeknek majdnem mindegyike nőstény macska. 3000 közül egy, ami úgy néz ki, mintha kangúr lenne, de valójában azok meddők. És ahány macska, annyiféle a mintázat. Tehát mindegyik vörös, fekete, fehér, tarka, de a mintázatuk mégis ahány, annyiféle. Amivel az látszik, hogy az, hogy milyen ez a bizonyos vörös, fekete, fehér, tarka mintázat, ez nincsen genetikai meghatározva. Ami persze abszolút nem meglepő, hiszen valamiféle környezetben élünk, mindenféle hatások is érnek bennünket. Szegény Barbara Streisand is csalódott abban, hogy tudnélik a két kis lány kutyája nem olyanok, mint amilyen az anyjuk szokott volt lenni.
1: És mi van azokkal a fennhangokkal, akik a természetes szelekciót hozzák föl, érnek? Ha az állatvilágot nézzük, akkor ott jelen van a természetes szelekció, tehát mindig a legerősebbek tudnak életben maradni.
2: Így van. Viszont van egy mesterséges szelekció is, amit az ember hajt végre.
1: Így van, erre gondoltam.
2: Mert hogy az ember mindig azokat válogatja ki, amelyek neki legjobban tetszenek. Az embernek van egy olyan nagyszerű tulajdonsága, hogy egy fajban benne lévő képességet szereti kibontani, és úgy alakítani, ahogy neki az megfelelő. Egy példát hagyd mondjak, csak egy igazán szemléletes, a vadkáposzta, ez egy közönséges gyomnövény, a mediterrán országokban bárki bele is botolhat. Na hát ebből a vadkáposztából nemesítette ki az ember a karalábét, a brokkolit, a díszkáposztát, tehát a mesterséges szelekció az egy olyan fajta megoldás, amivel az ember azokat szaporítja tovább, amelyek neki tetszőek, amelyekből neki haszna lesz. És hát a génszerkesztés, meg a genetikailag módosított élőlények is tulajdonképpen ebbe a képbe illenek bele. A legtöbb genetikailag módosított élőlény, hogyha magára hagynánk a természetben, villámgyorsan kiszelektálódna, éppen úgy, mint ahogy a különféle haszonállatfajták, gondolok a tehenekre, gondolok a lovakra, stb. Ezek is mind mesterséges szelekciónak az eredményei, emberi gondoskodás, pátyolgatás nélkül a vad természetben ők kiurlanának.
1: És hogyha az embert nézzük, és a génmódosítást, mert egyre jobban fejlődik a technológia, és tudósok, rákkutatók azon dolgoznak, hogy a betegségeket vagy meg tudják előzni, vagy gyógyítható legyen, kezelhető legyen, és ugyanakkor itt van vele a párhuzam, hogy több mint 8 milliárdan vagyunk a Földön, tehát már így is túlnépesedés van. Tehát, hogy a génmódosítás, a génszerkesztés még mindig nagyon megosztja azért az emberiséget a Földön.
2: Pontosan így van. Ez is a világ legtermészetesebb dolga. Van, akinek ez tetszik, van, akinek ez nem tetszik. A valóság az, hogy hihetetlen hasznára van az embernek. Ha visszatérnénk azokba az állapotokba, amik az ipari forradalom előtt voltak, akkor a Föld népessége egy néhány százmillió szinte megmaradt volna. Gondolja, hogy lenne, aki erre vágyna. Az embernek az a nagyszerű képessége, hogy érdeklődik, szeret kipróbálni dolgokat, szeret olyan dolgokkal előállni, amelyekkel életben tud tartani Beethovent, életben tud tartani Karikó Katalinnak a nyomán nagyon sok embertársunkat, meg egyáltalán keres olyan fajta megoldásokat, amelyekkel szebbé, tartalmasabbá lehet tenni az életünket. Ez a világ legtermészetesebb dolga, semmi kivetnivaló nincs benne.
1: Nagyon picit visszatérnék még a kihalt fajoknak a feltámasztására. És ez nekem nagyon tetszett ez a kérdés, amit egy cikk feszegetett, hogy miért lenne jó az, ha megint lennének a Földön mondjuk gyapjas mamutok. Dinoszauruszok nem lehetnek, tehát ezt elmondta az elején, hogy az kizár dolog, hogy a dinoszauruszokat feltámasztják.
2: Érdekes.
1: Tehát, hogy miért lenne jó, hogyha megint találkozhatnánk gyapjas mamutokkal? Valaki azt állítja, hogy ezek az állatok segíthetnének javítani a Föld biológiai sokszínűségét. Mert hogy nem mutogatni akarják őket, hanem visszatelepíteni a sarkkörökre.
2: Igen, az ember egy olyan faj, amely sok-sok mindenre vevő, meg sok mindenre nem vevő. Azért lenne jó, hogyha lennének megint gyapjas mamutok, mert lehetne őket mutogatni állatkertben. Lennének az emberek belépődíjat, adományozzának az emberek pénzöznek a feltartására.
1: Tehát magyarán ez csak pénz, haszon, anyagi érdek?
2: Többnyire igen, tehát ez érdekes lenne, az emberek elmennék és megnéznék, olyan, mint hogyha elmennek az emberek a cirkuszba és valamit megnéznek. De az a fajta elképzelés, hogy megjavítanák az élő környezetet valahol a sarkkörön túl, ezek naív elképzelések, nincs semmiféle reális alapjuk. Aztán van még egy dolog, hogy tudnélik, ezek mind olyan borzasztó látványos megközelítések. Könnyű rá pénzt szerezni, könnyű elhitetni az emberekkel, hogy ilyet lehet csinálni. De az egészek tulajdonképpen nincs az égvilágon semmi alapja sem. Az emberek szeretnek science fiction-t olvasni, és ez itt teljesen rendben is van, a valóság, a realitás viszont egészen más.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában egy tudományos és morális szempontból is nagyon izgalmas témát boncolgattunk Szabad Jánossal, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének emeritus professzorával. Méghozzá arról beszélgettünk, hogy fel lehet-e támasztani a már kihalt fajokat, mik ennek az elvi lehetőségei és korlátai, milyen gyakorlati megoldások jöhetnek számításba.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is kedden, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, Budapest 11. kerületében Lágymányoson 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsérték 41,9 fok volt, amit 2007. július 20-án mértek Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon regisztrálták, 40,7 fok volt Budapesten. Az élő környezetért felelős miniszter az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot 2026. július 2-ai kezdettel. Az erről szóló közlemény kedden jelent meg a hivatalos értesítőben. Gajdos László közleményében egyúttal a 2025-ben elrendelt tartósan vízhiányos időszak végét 2026. július 1. napjával állapította meg. A tartósan vízhiányos időszakot a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével rendelte el a miniszter. Kedden összesen 208 helyszínre riasztották a tűzoltókat különböző károk miatt. A legtöbb vihar miatti beavatkozásra Hajdúbihar és Pest megyében volt szükség, de Bács-Kiskun, Békés-Csongrád megyében, valamint Budapesten is több helyszínre hívták a hatóságokat, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője egy interjúban. Mukics Dániel beszámolója szerint az esetek 90%-ában a hirtelen felerősödő szél miatt kellett segítséget kérni. Fák dőltek ki, nagyobb faágak törtek le, és ezeket kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Két épületbe is villám csapott. A Borsod megyei Selyeben egy elhagyatott régi tornaterem tetőszerkezetébe csapott a villám, ki is gyulladt emiatt az épület. A 450 négyzetméteres tető 5 négyzetméteren égett, végül a tűzoltók sikeresen eloltották a tüzet. A Nógrád megyei Palotáson pedig egy családi ház kéményébe csapott bele a villám. A szóvivő tájékoztatása szerint összesen 14 épületben keletkezett kár a vihar miatt, jellemzően házak tetőszerkezetét bontotta meg az erős szél. Püspökladányban egy sportcsarnok tetejét tépte le a szél 30 négyzetméteren, de a településen családi házak is megsérültek, mint ahogy Debrecenben is. Az erős szél főleg cserepeket vitt le a házak épületek tetejéről, továbbá lemeztetőket emelt meg, és kéményeket döntött le. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető. A kormány előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az előző években a stabilitás hiányzott, a költségvetés nem volt transzparens, úgy került a parlament elé, hogy a tárgyévig akár még 8 hónap is hátra volt. Ez nem felelős tervezés, hangsúlyozta a politikus. A kapkodásnak és felkészületlenségnek meglettek a következményei, a hibák, a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Az idei költségvetést például még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna, 8-szor módosították, hangsúlyozta a tárcavezető. A pénzügyminiszter hozzátette, a Tisza kormány szakít a rossz gyakorlattal, ahogy a tervezési dokumentumban is leírják, a kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre. Tóth Árpád korábbi kórház igazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. Olvasható a június 30-án megjelent magyar közlönyben. Hegedűs Zsolt az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-én lépett hatályba, áll a dokumentumban. Július 1-e Semmelweis nap. Semmelweis Ignác orvos az anyák megmentője születésének napja 1992 óta az egészségügyi dolgozók ünnepe hazánkban. Ehhez kapcsolódva idén első alkalommal szervezett konferenciát Hivatás és hitvallás hálaadás az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért címmel a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Magyar Református Szeretett Szolgálat Kórház Lelkészi Szolgálata Debrecenben. A Református Egyetem

0: Végleges döntés, ott állítottuk össze a tartalmat, és ott voltak a vállalások is. Hála Istennek, nemrég volt egy rendezvényünk Budapesten, ahol sok kórházlelkész ott volt, tehát ők már vitték is a sajátot, tehát kint van már a kórházakban, és a kórházlelkészek fogják szétosztani a saját munkatársaiknak. Sajnos az anyagi keretek voltak behatároltak, 2000 példány készült el.
1: A kánikula próbára teszi a mezőgazdasági növényeinket, a zöldség gyümölcs kultúrákban végzetes károkat okozhat, ezt tovább fokozza az aszály. Az öntözött gyökérzöldségek, hagymafélék túlélik a jelenlegi időjárási anomáliát. A cseresznyetermés jobb, mint a tavalyi, elkezdődött a kajszi és őszi barack szezon, akár 60-70%-os termés is lehet a becslések alapján. A megy szezon közepén már látszik, hogy rendkívül kevés mennyiségre számíthatnak. A szilvatermés harmada lesz az ilyenkor szokásosnak. A körtetermés elenyésző, az almatermés pedig még a tavalyit is alul múlhatja az áprilisi fagyok miatt. Apáti Ferencet, a Fruitweb elnökét hallják.
2: A zöldborsó betakarítása másfél héten belül véget ér. Eddig egész jó hozamukkal zajlott a betakarítás. Ellenben ez az őrült kánikula nagyon össze fogja húzni a betakarítási időszakot, aminek kényszerű következménye lehet minőségi és mennyiségi veszteség egyaránt. A csemege kukoricánál az öntözetlen kultúrák, amelyeket nagyjából július közepétől augusztus elejéig takarítunk be, nagyon komoly kieséseket szenvedhetnek el. A többi zöldségkultúra, az intenzív zöldségek, zöldségek, hagymafélék és a többi 100%-ban öntözöttek, így túl fogják élni az aszályt, de amikor 40 fok 20% körüli relatív páratartalommal párosul, illetve az UV-sugárzás is ebben az időszakban a legmagasabb, akkor akár 20-30%-os termés csökkenést szenvednek el. A cseresznye szezonnak másfél héten belül vége. Bőfél termést tapasztaltunk, ami jobb, mint a tavaly javában zajlik, a kajszi barack és az őszi barack szezonja. Bőfél termést látunk, sőt lehet a végelszámolásra lesz egy 60-70%-os termés is. A megy szezon javában tart, nagyon gyenge terméssel, 60 ezer tonna termés potenciál mellett tavaly 40 ezer tonnát születeltünk, most pedig 30 ezer tonnát várunk. A szilva szezonja is indul, de nagyon komoly terméskiesések vannak, különösen a korai fajtákban. Harmad és fél termés közé várjuk a mennyiséget.
1: A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Duna-Dráva Nemzeti Park hírlevelében. A hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Minél inkább természethű lesz az itatunk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is. A természetközeli látvány megalkotásához kiválóak a patakkövek, a sóderágy, a betelepített vízi növények, írták közleményükben. Fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűző napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelben cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek veszély esetén. Kitértek arra, hogy az itató a madarak fürdése szempontjából is lényeges eleme a kertnek. A tollazat tisztán tartása a madarak állandó létfontosságú tevékenysége. Hangsúlyozták, itatásra a legmegfelelőbb az esővíz, és amennyiben a medencének nincs átfolyása, gondoskodni kell a víz rendszeres cseréjéről. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Július 2-a csütörtök van, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 7 óráig. Mai műsorunkban először hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy hősies küzdelemmel kivívta az NB1-ben maradás jogát az STS-EDEák. A szegedi férfi kosárlabda csapat ügyvezetője Kerpel Frónius Balázs azt mondja, a játékosok mentális segítséget is kaptak a bennmaradásért vívott harchoz. A témáról bővebben 7:30 után nem sokkal hallhatnak, ez tehát a kínálatunk 7 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Kisjuhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcs-Bálkai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Zsoltárok könyve 124 és 125. részéből olvasom válogatott verseket. A 124 és 125. Zsoltár válogatott versei így szólnak. Zarándok ének Dávidé. Ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat. Átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarásztőréből. A tör összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inok, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át most és mindörökké. Tégy jót, Uram, a jókkal, az igaz szívűekkel, a görbe útra térőket pedig juttassa az Úr a gonosztevők sorsára. Isten parancsa szerint Izrael népének évente háromszor kellett felmennie a jeruzsálemi templomba. Ezeket a zsoltárokat is énekelték a zarándokok a különböző állomáshelyeken, lépcsőkön, pihenőkön. Amikor meglátták Jeruzsálemet, boldogok voltak, hogy karnyújtásnyira van a cél, az élő Isten temploma a jeruzsálemi templom. Az ország különböző részéről érkezett a zarándok nép. Fáradtságos utat tettek meg sok vesződtségen át. Sivár utakat, hegyi szakadékokat, veszélyes helyeket hagytak maguk mögött. Az életbeli tapasztalataink az egyik legjobb tanítónk. A 124. Zsoltárban leírt kemény helyzetben tanulta meg Dávid király és mi magunk is, hogy milyen nagy áldás az Isten szabadítása. Ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, bizony átélhetjük életünk különböző szakaszain, hogy az emberek rossz indulata elevenen akar bennünket elnyelni. Talán átéltünk már hátba támadásokat, amikor megdöbbentünk, hogy semmi rosszat nem akartunk, még eszünkbe sem jutott semmi rossz, de rólunk alaptalan gonosz dolgokat feltételeznek és megrágalmaznak. Ha nem lett volna velünk az Úr, az emberek brutális támadása, mint a vízáradat, elsodort volna bennünket. Második vers. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Át kellett menni Dávidnak az üldözéseken. Nekünk is át kell jutni próbákon. A hitet nem arra kapjuk, hogy szekrénybe zárjuk, hanem arra, hogy az élet küzdelmei között megtartson. Nagy hitet az élet olvasztó kohójában lehet szerezni, nem a kényelmes fotelokban. Megtapasztaljuk, hogy az Úr segítségünkre jön. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarásztőréből. A tör összetört, és mi megmenekültünk. 7. vers. Ahogy a Jób 11.16-ban olvashatjuk, elfelejted a nyomorúságot, úgy gondolsz rá, mint levonult vizekre. Mert a mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Köszönettel és hálával kell tekintenünk Istenre, amiért biztonságban tart és vigaszt nyújt. Ha már van egy kis otthonunk, egy meleg tűzhely köré ülhetünk, élelmünk és ruházatunk van, akkor elmondhatjuk, Uram, Te nekünk hajlékunk voltál minden időben. Isten nem csak Izrael népének Istene, noha Izrael kiválasztott nép, hiszen ők kapták meg a törvényeket. szólták a proféták Isten üzenetét, és a zsidó nép köréből született meg Jézus, a világ megváltója. De Isten teremtett minden népet. Jézus Krisztus egyaránt meghalt, a zsidókért és a pogányokért. Jézus minden embert szeret. Életét adta értünk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. Hálás szívvel magasztaljuk Istent, hogy életre hívott és szereti nemzetünket, a magyar népet, hogy adott nekünk egy különleges, szép magyar nyelvet, hazát. Istennek tetszett, hogy pünkösd napján a pártusok is képviseljék magukat és részesüljenek a Szentlélek kitöltetésének ünnepében, és hallják Péter apostol prédikációját. Egy kutatási elmélet szerint a pártusok, az avarok, a hunok, az onogurok, tehát a mi népünk, elődeink, származásunk szerint szkita törzsektől eredünk. Egy hagyomány arról beszél, hogy András apostol, Jézus egyik tanítványa, szkíták apostola volt, sőt, maga Pál apostol Kis-Ázsia északi részén is hirdette az igét, amely akkor a szkíták lakóhelye volt. A kutatási elméleten és a hagyományon túl viszont tény, hogy Pál apostol a harmadik missziói útján eljutott Illíriáig. Miért olyan figyelemre méltó a számunkra Illíria? Azért, mert Illíria Pannónia déli részén feküdt. A szájhagyomány szerint a mai Horvátországban, Szlavónia Szent László faluban, a Vuka folyó partján is hirdette az igét, a Nagy Magyarországban. Mit mond Pál apostol a Róma 15.19-ben? Ezt olvassuk. Jelek és csodák erejével, a lélek erejével, így hirdethettem Jeruzsálemtől kezdve mindenfelé egészen Illíriáig Krisztus evangéliumát. Bejárta annak vidékeit, számos beszédben bátorította őket, Cselekedetek 22. A történelem tanúsága szerint Pannóniában a harmadik század végétől kezdve terjedt el a kereszténység. Régészeti leletek tanúskodnak erről. A pécsi keresztény altemplom is. Árpád fejedelem is találkozott bizánci hittérítőkkel, Cirillel és Metóddal, akiket kedvesen fogadott. Ők eredményesen hirdették a kereszténységet a Kárpát-medencében. A pogányságból a Krisztus hitbe való valódi átmenet csak világos megtérés által mehet végbe. Az első századokban a pogány világból a kereszténységbe áttérők imádságban szakadtak el korábbi vallásuk démoniájától. István királyunk hivatalosan felvette a keresztény vallást, ezzel jelentős politikai és vallási döntést hozott. Isten hívta szent hívással a népünket. A kereszténység kezdete óta és bizonyára sokan hittek is Jézusban. Isten szívén vagyunk. A népek tengerében hozzánk magyarokhoz is eljutott Isten szava a kezdetektől fogva. És milyen kedves nekünk, hogy 1590-ben Károli Gáspár református lelkész magyar nyelvre fordította a Bibliát. Ez volt az első teljes eredeti nyelvekről, héberről és görögről anyanyelvünkre fordított szentírás. Nem mondhatja ezt el mindenki magáról. Még ma is vannak olyan népek, törzsek, nyelvek, akiknek nyelvére még nem fordították le a szentírást, és vannak olyanok is, akik még ma sem hallottak Krisztusról. Mennyei jó atyánk, népek teremtője, szívünk teljességével fohászkodunk minden emberért, akik még nem ismernek téged, hogy megismerjenek. Kérünk megváltó Jézusunk, hogy mi magunk, családunk, gyülekezetünk, nemzetünk, és a népek, nyelvek, törzsek, mindenki, hadd ismerjen meg téged, hogy megtapasztalhassák a Zsoltár íróval együtt, ami segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Ámen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia Olvasó kalauz alapján. mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs hétfőn a hitelesített adatok alapján. A kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamosenergia hálózat terhelése. Ez 452 megawattal haladta meg az eddigi nyári rekordot, közölte a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a rendszer terhelés legmagasabb értéke 7036 megawatt volt. A hazai téli áramfogyasztási csúcsok általában magasabbak, de előfordult már, hogy a nyári csúcs terhelés meghaladta a télen mért maximumot. 2015-ben például a nyári csúcs 6457 megawatt, míg a téli csúcs 6447 megawatt volt. A valaha mért legnagyobb értéket Magyarországon idén, január 13-án regisztrálták, akkor elérte a villamosenergia rendszer terhelése a 8182 megawattot. Közös állásfoglalást fogadtak el a visegrádi országok parlamenti bizottságainak vezetői az Európai Unió jövőjét érintő legfontosabb kérdésekről. Ezek között van a következő 7 éves uniós költségvetés, a biztonságpolitika, az EU bővítése. A résztvevők kiemelték az agrár és kohéziós politika, valamint a versenyképesség támogatását is. A visegrádi országok, valamint Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia is közös fellépést sürget a mezőgazdasági válságok hatékonyabb kezelése érdekében. A résztvevők szerint a gazdálkodókat érintő kockázatokra gyorsabb, rugalmasabb és hatékonyabb uniós válaszokra van szükség. Csütörtökön Magyarországra látogat a Velencei Bizottság delegációja, hogy megvizsgálja az államfő elmozdítását célzó alkotmánymódosítást. A testület az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervezete, amely azt értékeli, megfelel-e a jogszabály, a jogállamiság és a demokratikus normák elvárásainak, de döntései nem kötelező érvényűek. Tóth Árpád korábbi kórház igazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. Olvasható a június 30-án megjelent magyar közlönyben. Hegedűs Zsolt az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-én lépett hatályba, áll a dokumentumban.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Hősies küzdelemmel kivívta az NB1-ben maradás jogát az STS-e Deák. A szegedi férfi kosárlabda csapat ügyvezetője Kerpel Frónius Balázs azt mondja, a játékosok mentális segítséget is kaptak a bennmaradásért vívott harchoz. Kerpel Frónius Balázzsal Molnár Benedek beszélgetett.
2: Először is köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és első körül is gratulálni szeretnék a bennmaradáshoz. Nem lehetett egyszerű, az alapszakaszt is figyelembe véve. Az első kérdésem az erre reflektálna, hogy milyen érzések kavarognak benned jelenleg így a bennmaradás után.
3: Hát először is köszönöm a meghívást. Hát ez egy összetett kérdés, alapvetően mindenki fellélegzett, azt gondolom. Van egy nagyon erős büszkeségérzés, nagyon büszke vagyok a fiúkra, a játékosokra, mindenkire, aki a csapat körül dolgozott. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy munka volt, főleg így a legutolsó másfél-két hónapja ennek a szezonnak. Nyilván egy nagyon hosszú és vontatott idény volt, de mindenki olyan extra munkát rakott bele, mind a játékosok, mind a csapat körüli emberek, illetve a szurkolók is, ami azt hiszem, hogy elvezetett végül ez a sikerhez, úgyhogy most egy kis megnyugvás van bennem. Alapvetően.
2: Ez a nagy győzelem, ugye a Zalaegerszeg elleni utolsó mérkőzésen adott valami plusz löketet a csapatnak a következő szezonra?
3: Hát, hogy ad-e plusz löketet, az mindig egy nehéz kérdés, ugye most eltelik azért egy 2-3 hónap a következő mérkőzésig. Én ugyanakkor ugye játékosokkal is beszélve, illetve szurkolókkal találkozva azt hiszem, vagy azt érzékelem, hogy nagyon-nagyon sokat adott ez a mérkőzés mindenkinek. Szerintem a lelátón is, akik szurkoltak, vagy csak nézték a mérkőzést a tévén keresztül, ők is érezhették, hogy milyen hangulat van. Tényleg nagyon régóta nem tapasztalt atmoszféra volt szerintem az új szegedi sportcsarnokban. Az biztos, hogy a játékosok is mondták, hogy ez nagyon-nagyon sokat jelentett nekik, és azt gondolom, hogy ez nem ilyen üres szavak, hanem tényleg lehetett érzékelni azt az energiát, amit a közönség adott a fiúknak.
2: Korábban ugye az arénának is adtál ezzel kapcsolatban interjút, és ott említetted, hogy egy újfajta tűz jelent meg a csapatban, amit már régóta nem láttál bennük. Ez minek volt köszönhető szerinted?
3: Az egész idény során elmondtam, hogy azért nem tudok haragudni erre a csapatra olyan értelemben, hogy nagyon jól edzettek, nagyon jól dolgoztak, és nagyon jó karakterű és jó személyiségű játékosok alkották az idei keretet is. Egyszerűen valahogy nem jött ki a lépés, amiben azt hiszem, hogy mindenkinek megvan a felelőssége nyilvánvalóan. Ezeket a nyár erre is való, hogy ezeket próbáljuk levonni. Ezt alapvetően arra értettem, hogy a playout során a többi csapathoz képest látszott az, hogy mennyivel karakteresebb és mennyivel motiváltabb és ilyen férfiasabb, agresszívabb játékot tud játszani a Szedeák. Ebben azt gondolom, hogy önmagunkhoz képest is léptünk, vagy léptek a srácok egy nagyot előre. Úgyhogy én alapvetően itt erre gondoltam. Az oroszlányi mérkőzés ugye az Zalaegerszegi előtt nem sikerült úgy, ott talán egy kicsit nagy volt a nyomás, hogy megilletődtek a fiúk. Ilyen van, de azt hiszem, hogy az Zalaegerszegi meccsen pedig, vagy az Zalaegerszeg elleni mérkőzésen megmutatták azt, amire próbáltam találni ebben az interjúban is.
2: Voltak úgynevezett meglepetés karakterek a rájátszás során, mint például Jarvis Moss személye, azért ő alapszakaszhoz képest nagyot tudott előrelépni. Ezt hogy látod, ez minek köszönhető szerinted?
3: De ugye Jarvis Mossnak ez volt az első éve Európában, ez minden játékosnál egy nagy váltás, úgyhogy ezt beszéltük már akkor is a szakmai stábban, hogy az ő szezonja valószínűleg kicsit hullámzóbb lesz, tehát benne van. Az látszott már videófelvételeknél, amiket róla kaptunk, hogy egy hihetetlen jó dobókészségű játékos és egy extra potenciál van benne. Az alapszakasz az hullámzó volt szerintem, ott nyilván egy más kosárkultúrát, egyetlen egy más kultúrát kellett megszoknia, de ezt szépen lassan egyébként azt hiszem, hogy megugrotta. És hát, amit mondtam a karakterekről, az rá is igaz. Tehát hihetetlen jó versenyzés, hát a playout az azért a nagy színpad, ha már a playoffban nem sikerült bejutni, legalább olyan tétje van. Ugye most lehet azon gondolkozni, milyen nagyobb tét az 5.-6. helyért játszani, vagy a kiesés ellen. Tehát egy nagy nyomás, ami látszólag rá azért úgy hatott, hogy felspanolta, illetve hát Vukulikicsnek a szerencsétlen kiválása adott neki egy olyan lehetőséget, hogy egyszerűen több labdája volt, illetve több nyomás volt rajta is, amit ő azt hiszem, hogy ezt a szerepkört ezt nagyon élvezte, és hát látszott, hogy milyen extra képesség. Játékos ő.
2: Ugye mentális szakember is dolgozott a csapattal a rájátszás alatt, Fekete György személyében. Nagyon nagy jelentősége van szerinted, hogy ilyen mértékben tudott hatni a csapatra, hogy végül ez a bennmaradás meglett?
3: Többször mondtam, igen, hogy szerintem ez alapvetően 3-4 összetevős ez a dolog. Nem akarom még egyszer a játékosok személyiségét említeni, de valóban ez. Utána ugye az edzőváltás, ami történt a szezon második felében, azt hiszem, hogy az is adott egy új impulzust, újfajta energiákat, újfajta taktikai elemeket a játékba, amik kellettek. Az előnléti rész nagyon fontos volt ebben az utolsó másfél-két hónapban, azért hihetetlen nagy terhelést kaptak a srácok, tehát az előnléti és regenerációs részt ezt kiemelném, de igen, én azt hiszem, hogy ilyenkor, amikor ennyire közel vannak egymáshoz csapatok, mert itt azért valójában az alsóházban nincsenek nagy különbségek a csapatok között, ezt szerintem jól mutatják az eredmények is, nagyon nagy hangsúlya van ennek, hogy a csapat mennyire felkészült mentálisan, illetve hát ez volt az egyetlen konklúzió, amit le tudtunk vonni, hogy jó képességű játékosok, és amennyiben úgy érezzük, hogy bízunk a játékosokban, akkor valószínűleg valami mentálisan nem áll össze, és ebben próbáltunk valamilyen segítséget nyújtani nekik. Én azt gondolom, hogy ez utólag is egy jó döntés volt.
2: Ezt szeretnétek tovább vinni a következő szezonokra akár?
3: Igen, szerintem ez megmutatkozott, hogy ez nagyon fontos része tud lenni a csapat életének. Ugye ezek tulajdonképpen ilyen mesterségesen kikényszerített csapat összetartások, tehát egy olyan fél óra, amikor nem lehet telefonálni, mindenkinek valamilyen véleményt kell formálnia, még jobban megismerhetik egymást a játékosok különböző helyzetekben. Erre nagyon sokféle ilyen gyakorlat van. Ezeket a Gyuri szerintem nagyon jól találta meg és váltogatta. Nyilván én ezeken a foglalkozásokon nem voltam benn, de azt hiszem, hogy ez egy olyan gyakorlat, amire érdemes építeni a jövőben is.
2: Említetted azt, hogy levontatok konzekvenciát a szezonból. Van-e még, amit levontatok esetleg, vagy ami tanúságként szolgál, hogy akkor jövőre másképp kell csinálni?
3: Hát persze, az ember azért mindig végig gondolja ezeket a dolgokat. Szerintem egyébként, hogy mondjam, amellett, hogy ez egy nehéz szezon volt, ez részben különböző sérüléseknek is volt köszönhető. Ugye volt egy levont pont tőlünk egy sportorvosi igazolás miatt, ez nyilvánvalóan az én felelősségem, tehát ezt nyilván nem kellett átgondolnom, ebből tanultam, megtanultunk szervezeti szinten is. De persze van egy csomó apróság, döntések meghozatalakor, esetleg játékos kiválasztáskor, amit tanultunk az idei évből is, ezeket nyilván beépítjük a következő körbe. Most nem akarnék ebből semmit kiemelni, de tanulságos év volt, annyi biztos.
2: Kicsit hasonlított a vége a tavalyi szezonhoz, ugye ott is a bennmaradásért küzdött a csapat, idén is bennmaradásért küzdött a csapat. Látsz esetleg a két szezon között bármi hasonlóságot, ami végül hasonló sorsra vezette a csapatot, vagy esetleg különbség, ami mondjuk az idei szezonban jobb volt, mint a tavalyiban, vagy akár fordítva?
3: Igen, ez egy érdekes kérdés. Szerintem talán, hát ugye az nyilvánvaló különbség, hogy tavaly azért egyel korábban is került bebiztosítani a bentmaradást, bár az sem volt azért egy nyugodt menet. Ott ugye más volt a szituáció, mert ott alapvetően még február, tehát az átigazolási időszak vége előtt sikerült Milos Glišićet is leigazolni, aki azt gondolom, hogy egy nagyon nagy segítség volt a csapatnak. Ő ugye Vukvulikiccsel nagyon jó játékkapcsolatot alakított ki már fiatal korában, úgyhogy ez nyilvánvalóan segített tavaly. Ami hasonlóság, hogy idén is volt egy edzőváltás azon a tájon, mint tavaly. Tavaly ugye nem edzőváltás volt, hanem Nikola Lazić érkezett a szakmai stáb mögé segítségnek. Én azt hiszem, hogy akkor annak nagyon fontos jelentősége volt, mint ahogy idén annak is, hogy Andrej Komendić vette át a csapatot. Kellett ez az új impulzus, kellett kicsit felrázni a társaságot. Ugyanakkor idén ez egy kicsivel nehezebb feladat volt abban az értelemben, hogy ugye nem igazoltunk új légióst, sőt Vukulikicset elvesztettük. Ugye Neuwirth Bence érkezett, ki nagyon hasznos magyarként állt bele ebbe a periódusba, de alapvetően egy megfogyatkozott brigáddal kellett újra összerakni, vagy kicsit más szerepkörbe rakni játékosokat, és ilyen formán azt hiszem, hogy ez egy jóval nehezebb menet volt, mint a tavalyi.
2: Igen, ugye megfigyelhető volt itt a rájátszás alatt is, hogy nagyon szűk volt az a bizonyos rotáció, szóval így 7-8 ember volt az, aki végigjátszott a gyakorlatilag az egész rájátszást. Ez valamilyen szinten okozott-e olyan fejtörést esetleg, vagy bármilyen nehézséget? Nyilván igen, de hogy így szakmai boldalról ez így mit jelentett a csapat számára?
3: Igen, hát ugye az normális, hogy ahogy nő a tét, ahogy a bajnokság vége felé haladunk, egyre szűkülnek a rotációk. Ez azért egy általánosan megfigyelhető trend a többi csapatnál is. Az igazán komoly fertőzést azért az okozta, amikor Vulikics megsérült, tehát ott éreztük, hogy itt nagyon komolyan el fognak szállni játékpercek, tehát itt nagyon nagy jelentősége lesz a regenerációnak. Ebben szerencsére nagyon jól álltunk. Kriosauna, a Red Zone-ba jártak a játékosok rehabilitálni kisebb sérülésekkel, ugye Pejhárp, az erőnléti edzőt keveset említem meg, de azért igyekszem, hihetetlen jól tartotta formában a csapatot, vagy tonizálta a fiúkat, amikor kellett, illetve adta meg a pihenőt egyébként Andrej Komendić is, amikor úgy érezte, hogy kell. Nyilván nem volt egy szerencsés szituáció, és ezt sokkal tovább már nem lehetett volna húzni, tehát tényleg hihetetlen magas játékperccel játszotta le a legtöbb játékos ezt a dolgot. Ezen azért valószínűleg Vulikics bemaradása enyhített volna, de azt gondolom, hogy valamennyit mindenképpen szűkült volna a rotációt. Ahogy kérdezed, szakmailag egy nagyon nehéz menedzselés volt szerintem, tehát nyilván nehéz ilyen rotációval hosszú távon kosárlabdázni.
2: Ugye Vulikics sérülése eléggé meghatározó volt negatív értelemben. Mikor lesz újra bevethető, és mikor tudjátok így visszaépíteni őt a csapatba?
3: Hát ugye neki most tulajdonképpen fel van bontva a szerződése, nyilván kapcsolatban vagyunk vele. Ugye azt választotta, hogy Belgrádban műtsék meg, úgyhogy ő hazament, és most már a rehabilitációját végzi. Szerintem, hogy augusztus-szeptember környékére várható az, hogy ő nagyjából kontakt nélküli kosárlabda mozgásokat végezhessen, tehát előtte azért még egy nagy út van. Természetesen nyilván folyamatosan figyeljük, mint a legtöbb játékost, aki megfordult a Szedeák kötelékében, magyarok, külföldiek, tehát azért tudunk mindenkiről, hogy kivel mi a helyzet. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz az ő sorsa is. Most azért nem valószínű, hogy ő kezd irányító poszton légiósként a szezon Szegeden.
2: Ahova kedves testvéred ugye elő tudott lépni, és nyomás alatt igencsak jól tudott teljesíteni. Ezt így te vártad tőle, vagy tudtad, hogy ő méltóképpen meg tudja állni a helyét azon a poszton, vagy így az nálad így, hogy alakult, mint testvér a testvérhez való viszony kapcsán?
3: Hát ugye igen, tehát viszonylag régóta ismerem, és őról azért minden edzője tudja, ugye Szegeden is nyert 2 U20-as bajnoki címet egymás után, és ott is az volt a jellemző, nyomás alatt nagyon jól teljesített. Tehát vannak ilyen típusú játékosok, akiknek a plusz tét ad egyfajta ilyen plusz motivációt, ugye az előbb említettük Jarvis Moss-t, és Gazsival kapcsolatban is körülbelül ezek a gondolataim, szóval, hogy neki nagyon jót tesz a tét. Én annyit mondtam a csapatnak, mikor Vuk megsérült, hogy azért ezek a sérülések általában lehetőséget adnak játékosoknak előrelépni, még több játék lehetőség, ez egyben több lehetőség a hibázás is bizonyos értelemben, de hogy meg lehet mutatni egy előrelépett szerepben, és nagyon sok játékos kezdte el így építeni a karrierjét. Nyilván azért a Gáspár már egy ismertebb játékos, de azt hiszem, hogy ilyen nyomás alatt másfél hónapot lejátszani, az mindenképp egy olyan teljesítmény, ami azért megsüvegelendő. Én számítottam erre, hogy jól fog játszani, de az, hogy ennyire konzisztensen és kevés hibával, az egyébként az engem is meglepett, és a jó értelemben, de egyébként ezt el tudom mondani az egész csapatra, tehát mindig őt emeljük ki kicsit, mert nyilván neki nem volt nagy cseréje, de hogy a többi játékos is, bárki, aki beszállt, azt gondolom, hogy nagyon kevés hibával hozták le ezt a playoutot.
2: Említetted, hogy az utolsó mérkőzésen a szurkolók önkívületi hangulatot csináltak, hogyha fogalmazhatok így. Milyen volt a szurkolóknak a vízhangja ugye az alapszakaszban, amikor nagyon hullámzó volt a teljesítmény, és ugye alsóházi besorolásba került a csapat, illetve a szezon végére, hogy végül a bennmaradás összejött a kettő között, így mennyire volt nagy a kontraszt?
3: Hát ez nehéz dolog. Nyilván az utóbbi 2 év az összességében nem úgy sikerült se vezetői, se szurkolói szemmel nézve, hogy vártuk vagy terveztük, úgyhogy teljesen érthető, hogy az alapszakasz közben azért volt egyfajta kiábrándultság érzékelhető, ugye ez azt gondolom, hogy teljesen normális bármilyen csapat tekintetében, aki ilyen hullámvölgynek egy lejjebbi szakaszában van. Azt hiszem, hogy az egész szezonban érzékelhető volt, ugyanakkor azért a külön szektor. Szerintem egyre népesebb szurkolótáborunk egyébként, azért azt gondolom, hogy kitartott, és azért nagyon hálásak vagyunk. Az utolsó mérkőzésre pedig egyszerűen, tehát ezt tényleg nehéz szavakba foglalni. Olyan emberek jelentek meg, akik nagyon rég jártak Szedeák meccsen, akikről tudjuk, hogy fontos a klub, esetleg régebbi játékosok, vagy akár csak volt utánpótlás játékosok. Mind-mind olyan emberek jöttek ki, akik tudták, hogy mi a tét, és valahogy éreztették, vagy érződött, hogy hány embernek fontos a szegedi kosárlabda. Tehát egy nagyon, nagyon szép mérkőzés volt ebből a szempontból, és az, hogy emellé pedig olyan hangulatú szurkolás is társult, tehát nem csak nézők voltak, hanem valóban szurkolók is. Ez azt hiszem, hogy nagyon fontos, ahogy talán kezdtük az interjút az egész szegedi kosárlabdázás szempontjából, mert ez ilyen összetartozást érzés adott, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a jövőre nézve is.
2: Ha már a jövőre nézve, következő szezonra milyen tervek vannak kibontakozóban, hogy esetleg is a jobb eredményt érjen el a csapat?
3: Hát a jövő szezon sem lesz egyszerű, annyi biztos. Ez már előre látszik azért, hogy itt különböző ugye pénzügyi változások vannak sportban, ezeket most nagyon nehéz még belőni, belátni, hogy hogyan, úgyhogy a legtöbb csapat úgy alakítja most a keretét, hogy talán nagyobb hangsúlyt fektet fiatal játékosokra. Én azt gondolom, hogy a légiósok minősége is lehet, hogy vissza fog esni, tehát én egy nagyon szoros bajnokságot várok jövőre, hogy most ebben a Szeged hol fog szerepelni. Az egy nagyon jó kérdés, nyilván a legjobb tudásunk szerint próbáljuk kialakítani a jövő évi keretet. Én azt hiszem, hogy próbáljuk egyel előrébb léptetni a saját fiatal játékosainkat, akik most ugye az U20-as döntő negyedikek lettek, és illetve hát egyikük ugye Szegedi a Tudományegyetem tanulója, tehát hogy őket is kicsit feljebb kell léptetni ebben a hierarchiában. Nyilván ezekért a helyekért meg kell dolgozni, de azt hiszem, hogy körülbelül ezek a jövő évnek az ilyen főbb sarokpontjai, de nagyon nehéz még ezen a ponton jósolni.
2: Ez természetes. Vannak-e kifejezett célok, akár hogy már most így véget ért a szezon, van-e esetleg egy-kettő olyan, ami már így biztos célként van kitűzve, akár hogy a fiatalokat szeretnétek előre léptetni például?
3: Mindenképp ez szerintem, hogy kijelöljük azokat a fiatalokat, akiket kiemelt projektként kezelünk a jövő években vagy évben. Én most ilyen helyezésbeli célokat még nagyon nehezen fogalmaznék meg, én ezzel mindig szeretem megvárni azt, amíg legalább lemegy pár ilyen edzőmeccskör, hogy lássuk, hogy az ellenfelek hogy néznek ki, illetve mi hogy nézünk ki, ami az is az augusztus-szeptember az erre is egy jó visszajelzés általában, tehát helyezésekben én nem szeretek célokat megjelölni. Hát minden évben általában ez a kijelölt célom, de ez, szerintem ezzel mindenki így van, hogy az ideinél egy jobb szereplést elérni az alapszakaszban. Nyilván most így az utolsó helyről ez ugye az alapszakasz végén, ahol befejeztük. Ez azért reméljük, hogy nem megugorhatatlan, de hogy nyilván azért titkon szeretnénk minél sikeresebb csapatot építeni. De mondom, nagyon sok ebben még a szürke folt.
2: Ugye te is játszottál egy jó pár szezont itt a Zedák együttesében, és ugye te ügyvezetővé avanzsáltál. Amikor ez így kiderült, hogy téged kérnek föl, vagy te kerülsz ebbe a szerepkörbe, ez téged hogy érintett, vagy ezt hogyan fogadtad?
3: Hát ez egy hosszabb folyamat volt. Én ugye, amikor csapatkapitánként szezon közben még oda mentem az elnök úrhoz, hogy Kardos Péterhez, hogy én évvégén szögre akasztom a cipőmet, úgyhogy a jövő év összetételénél nem kell velem számolni, azt szerettem volna jó hamar bejelenteni. Ő akkor jelezte, hogy ő azért szeretne az egyesület kötelékében tartani. Nekem akkor még volt motivációm játszani alsóbb osztályban, de végül erről letettem különböző okok miatt, és akkor egy ilyen utánpótlás technikai vezetői állást kaptam, ami ugye 300 gyerekes utánpótlásnak a mindennapi szervezése volt ott a feladat, de eltelt egy fél év, és akkor hát az ügyvezető pozícióban ugye Bonifer Domonkos látta el akkor a felnőtt csapat mellett, de ugye ebben változás állt be, és engem akkor hívott be Kardos Péter, megkérdezze, hogy szeretnék-e ügyvezető lenni, és van ez két napom eldönteni. Hát ott azért kihasználtam azt a két napot gondolkodásra. Ez nyilván egy nagyon nagy felelősségű munka, nagyon sokat kellett hozzá tanulni, még mindig tanulom bizonyos értelemben, vagy szerintem ez folyamatosan tanulja az ember, de ugyanakkor egy hihetetlen nagy megtiszteltetés, és hát próbálok valamit visszaadni a klubnak, amit én kaptam a klubtól játékosként, vagy kapitánként, vagy mindenhogy.
2: Mi mindent szeretnél visszaadni?
3: Hát amit én kaptam, az tényleg rengeteg élmény és nagyon sok emberi kapcsolat, ahogy az egész város, azt hiszem, hogy hát ilyen otthonra találtunk a párommal, azt mondhatom. Ebből az érzésből szeretnék valamit visszaadni, tehát segíteni a mostani fiatalok felépítését, a szurkolóknak örömet okozni a csapattal, mert érzem azt, hogy nekünk nagyon sokszor adtak erőt, míg ugye a csapat közelében voltam, de most is ügyvezetőként is természetesen érzékelem ezt, és hát ebből valami pozitív élményt visszaadni nekik. Én azért megemlékszem a bajnoki bronzérmes csapatra, vagy a két ezüstérmes csapatra, azért azok olyan esték, meg olyan mérkőzések, amiket egy darabig nem felejtünk el, és hát ebből szeretnénk minél többet a jövőben.
1: Hősies küzdelemmel kivívta az NB1-ben maradás jogát az STSZ-deák. A szegedi férfi kosárlabda csapat ügyvezetője Kerpel Frunius Balázs azt mondja, a játékosok mentális segítséget is kaptak a bennmaradásért vívott harchoz. Kerpel Frunius Balázzsal Molnár Benedek beszélgetett.

de legalább ez egybe tart. A megbántott jobb hiány szilaj, a szivacsos 40 erre tart. Sugdossa, sok a sogy,

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is kedden, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, Budapest 11. kerületében Lágymányoson 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsérték 41,9 fok volt, amit 2007. július 20-án mértek Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon regisztrálták, 40,7 fok volt Budapesten. A károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremti a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, amelyet kedden nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. A tervezet kiegészíti a törvényt egy új alcímmel, amely a kárenyhítési előleg törvényi szabályozási szintet igénylő előírásait tartalmazza. Továbbá felhatalmazást ad miniszteri rendelet megalkotására a magasabb szabályozási szintet nem igénylő részletszabályok tekintetében. A javaslat megteremti annak a lehetőségét, hogy a kárenyhítő juttatás előrehozott kifizetése a kárenyhítési alapban rendelkezésre álló forrás terhére megvalósítható legyen, rögzíti az előleg igénybe vételének alapvető feltételeit. Előleg igénylésére az a termelő lesz jogosult, aki a kockázat közösségben tagsággal rendelkezik, az egységes kérelme alapján legalább 1 hektár termő szőlő, illetve gyümölcsültetvénnyel rendelkezik, és az agrárkár megállapító szerv által igazolt károk következtetve a tavaszi fagy miatt. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára a Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén. A hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer média elem készült el. A program célja a digitális tananyagok és előadások fejlesztése, amelyek moduláris felépítésének köszönhetően a felsőoktatási intézmények igényeihez igazíthatók. A fejlesztés 7 kiemelt képzési területre, az egészségtudományi, a műszaki, az informatikai, a gazdaságtudományi, az agrár, a pedagógus és természettudományi képzésekre fókuszált. A digitális tananyagok a nyár folyamán válnak elérhetővé. A projekt a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz támogatásával valósult meg 2023. július 1-je és 2026. június 30-a között. Első Mátyás aranyforintja megnevezéssel bocsátott ki arany emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank idei emlékérme kibocsátási programja keretében. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg. Az 1 dukátos, vagyis csaknem 3,5 grammos, valamint 4-szeres súlyú vastag veretes változatban megjelenő érmék mellett a jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 ezer forintos névértékű nemesfém érme színesfém változata is megjelenik 5 ezer forint névértékkel. Az emlékérme tervezője Király Fanni iparművész mesterjegye az emelt sík fölött a bal oldalon található. A kibocsátással az MNB a magyar pénztörténeti értékekre, a nemzeti fizetőeszköz történelmi előképeire hívja fel a figyelmet. A sorozat eddig megjelent elemei Első Károly, Első Lajos, Mária, Zsigmond, Albert, Első Ulászló, Hunyadi János és Ötödik László által veretett aranyforintoknak állítottak emléket. Az emlékérmék elsődleges szerepe az érték, közvetítés és a figyelemfelhívás. Az érmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték, a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Megerősítette a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét június végén Beregsurány térségében a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata. A bogár akár tömeges kőrispusztulást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el. A beregsurányi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg. A kőrisrontó karcsú díszbogár észlelése nem csak Magyarországon, de az egész Európai Unióban a károsító első igazolt előfordulása. A kőrisrontó karcsú díszbogár Ázsiából származó invazív faj, amely a kőris fajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észak-Amerikában és Kelet-Európában már jelentős kőrispusztulást okozott, ezért megjelenések komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent. A kártevő elsősorban a kőrisfákat veszélyezteti. Lárvái a kéreg alatt a fa szállító szöveteiben fejlődnek, ezzel akadályozva a növény tápanyag és vízellátását, ami idővel a fák pusztulásához vezethet.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Kontinentális reggelit az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Július 2-a csütörtök van, amikor az Ottóknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük azokat is, akik ezen a napon születtek. Most következzen kínálatunk 8 óráig. Hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokkal adunk útra valót. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a nyírségi egyházmegyében. Kis Réka missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet. Vele beszélgetünk 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 8 óráig. Ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, ma július 2-a van, az Ottók ünneplik névnapjukat. Az Ottó a német Otto névből származik, ez az ott kezdetű germán eredetű nevek önállósult becézője, jelentése birtok, vagyon. 1844-ben e napon először mutatták be az Erkel Ferenc által megzenésített himnuszt. Kölcsey Ferenc költeménye 1903-tól az ország hivatalos himnusza. A zeneszerző és karmester 1844-ben

0: szereztem, amikor a Kölcsey versének megzenésítésére kiírt pályázaton első díjat nyert. A pályaművet először a Pesti Nemzeti Színház mutatta be. 1849. július 2-án meghalt Gábor Áron, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ágyúöntője és tüzértisztje. 1879-ben e napon született Móricz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő. Tiszacsécsin született, a 20. századi magyar realista próza kiemelkedő alakja. Móricz országos hírnevét a Nyugatban 1908-ban megjelent Hét Krajcer című elbeszélése hozta meg. 1909-ben közzétette első novellás kötetét. Üdvözölte a polgári forradalmat, és kezdetben reményeket fűzött a tanácsköztársasághoz is. A kommün bukása után kizárták a kisfaludi társaságból, írásait egy ideig csak a Nyugat és az Est lapok közölték. 1929 és 33 januárja között Babiccsal közösen szerkesztette a Nyugatot. 1939-ben megvette a Keletnépe című lapot, és azt szerkesztette haláláig. Kiváló életművéből kiemelkedik az Erdély trilógia, a Légy jó, mint halálig, az Uri-Muri, a Rokonok és az Árvácska. Művészetével ő lett a magyar kritikai realizmus beteljesítője. 1900-ban első próbaútjára indult a Ferdinand von Zeppelin által tervezett LZ egyjelzésű léghajó. A merev szerkezetű könnyűfémből készült kormányozható léghajót a magyar Schwarz Dávid találta fel. Találmányát halála után az özvegyétől vásárolta meg Zeppelin gróf, aki ezen léghajók révén vált világszerte ismerté. 1922-ben megszületett Pierre Cardin, francia divattervező. 1938-ban e napon született Szilágyi Domokos, erdélyi magyar költő, író, irodalomtörténész és műfordító. 1936. július 2-án született Hoffi Géza, Kossuth díjas és kétszeres Jászai Mari díjas humorista, színész, énekes. A Magyar Köztársaság érdemes művésze és kiváló művésze, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a magyar kabaré történetének egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett alakja. 1953. július 2-án Nagy Imrét nevezték ki a minisztertanács elnökévé. 1958-ban e napon született Friderikus Sándor újságíró, Pulitzer-díjas író. 1983-ban meghalt Budai László futballista, a legendás aranycsapat jobbszélsője. És a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 1994. szeptemberében Párizsban magyar javaslatra ezt a napot a Sportújságírók napjává nyilvánította. 1955-ben ünnepelték először. Ezek a jeles évfordulók kötődnek tehát a mai naphoz, július 2-ához.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Ki vagyok én? Az ember az élete folyamán előbb vagy utóbb eljut arra a pontra, hogy felteszi saját magának a kérdést. Mégis, ki vagyok én? Egy születési dátum, személyi szám, egy adatarendszerben, egy olvasókártya azonosítója. Bele sem gondolunk abba, hogy mit kér az ismert sláger tőlünk, amikor azt halljuk a rádión keresztül, hogy az légy, aki vagy. Vannak jelek, amelyek segítenek eligazodni az életben, erre vonatkozóan is. Jelek, amelyekre figyelni kell. Amelyek elvezetnek a valós énünkhöz. Azt szokták mondani, egy női táska mindent elárul a tulajdonosáról. Egy kutya a gazdájáról. Egy autó a vezetőjéről. Nem véletlenül vannak árulkodó kapcsolódások, kötelékek, összefonódások, életek, sorsok, akár helyek és tárgyak között. Nem véletlenül vagyok ott, ahol vagyok. Nem véletlenül érzem azt, amit érzek. Gondolom azt, amit gondolok. Ezek a felismerések már önmagukban is nagy előrelépésnek számítanak a kérdés megválaszolásában, ki vagyok én. Sokan úgy vélekednek, hogy ők tulajdonképpen azok, amiket birtokolnak, felhalmoznak. Ha az embert az ősi kísértés nem hagyja ilyenkor nyugodni, olyanok lesztek, mint az Isten. Csak nyújts ki a kezed, meg tudod csinálni, meg tudod szerezni, képes vagy rá. Hány élet futott már így zátonyra, ment már tönkre, mert a szívet elbizakodottá és felfuvalkodottá tevő világ szavára hallgatott. Talán nem erős megállapítás, ha azt mondjuk, lelkiekben hasonlítunk egy matrioska babára, amelyből újabb és újabb figurák kerülnek elő. Egy ilyet kézbe véve hagyd bennünket a kíváncsiság, hogy megtaláljuk a legbelsőt, amit már nem lehet tovább bontani. Érdekes, hogy a bábú készítését a mester ezzel a legbelső, egységes darabbal kezdi, és utána esztergálja köré a többit. Mennyi réteget pakolunk mi is magunkra, és mennyi réteg rakódik ránk. De akkor ismerjük meg leginkább önmagunkat, ha a legbelső lényünkhöz kerülünk közel. Van egy nagyon szép kifejezés a Bibliában, a szív elrejtett embere. Megtisztítva minden felesleges, ráerőltetett, valósnak vélt jellemzőtől. Lelkünk igazi vonásai ott legbelül vannak. Ha magunkat meg akarjuk találni, egy kicsit el kell vesznünk, mint a tékozló fiúnak, aki eltékozolva az atyai örökséget, elhagyott, kiszolgáltatott állapotában, vagy mondhatjuk úgy is, hogy minden felesleges emberi rétegtől megtisztulva magába szállt. Helyreállt a rend az életében, megtalálta önmagát, átértékelt mindent, újra gondolta az életét. Bizony, nem könnyű kalandra vállalkozik az, aki az önismeret útjára lép. A sok buktató, tévút, zsákutca ellenére mégis eljuthat az ember odáig, hogy kimondja, tudom, ki vagyok. Tudom, milyen vagyok. Tisztában vagyok gyengeségeimmel és kapott talentumaimmal. Tudom, honnan jövök és hová tartok. Tudom, hogy célja van az életemnek. S majd a legvégén tudom, kinek hittem.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs hétfőn a hitelesített adatok alapján. A kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamosenergia hálózat terhelése. Ez 452 megawattal haladta meg az eddigi nyári rekordot, közölte a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a rendszerterhelés legmagasabb értéke 7036 megawatt volt. A hazai téli áramfogyasztási csúcsok általában magasabbak, de előfordult már, hogy a nyári csúcsterhelés meghaladta a télen mért maximumot. 2015-ben például a nyári csúcs 6457 megawatt, míg a téli csúcs 6447 megawatt volt. A valaha mért legnagyobb értéket Magyarországon idén január 13-án regisztrálták, akkor elérte a villamosenergia rendszer terhelése a 8182 megawattot. Közös állásfoglalást fogadtak el a visegrádi országok parlamenti bizottságainak vezetői az Európai Unió jövőjét érintő legfontosabb kérdésekről. Ezek között van a következő 7 éves uniós költségvetés, a biztonságpolitika, az EU bővítése. A résztvevők kiemelték az agrár és kohéziós politika, valamint a versenyképesség támogatását is. A visegrádi országok, valamint Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia is közös fellépést sürget a mezőgazdasági válságok hatékonyabb kezelése érdekében. A résztvevők szerint a gazdálkodókat érintő kockázatokra gyorsabb, rugalmasabb és hatékonyabb uniós válaszokra van szükség. Csütörtökön Magyarországra látogat a Velencei Bizottság delegációja, hogy megvizsgálja az államfő elmozdítását célzó alkotmánymódosítást. A testület az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervezete, amely azt értékeli, megfelel-e a jogszabály a jogállamiság és a demokratikus normák elvárásainak, de döntései nem kötelező érvényűek. Tóth Árpád korábbi kórház igazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. Olvasható a június 30-án megjelent magyar közlönyben. Hegedűs Zsolt, az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-én lépett hatályba, áll a dokumentumban.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a Nyírségi Egyház megyében. Kis Réka missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet. Kis Rékával Demeter Zsuzsa beszélgetett.
2: Esperes úrtól is kérdeztem, és öntől is kérdezem, hogy a felmérés most ugye egyházmegyei szinten zajlott. Beszélgettek azokról az emberekről, akiket szeretnének bevonni, segíteni, fejleszteni, mondjuk így. Velük tudott-e találkozni, vagy lesz-e egy ilyen következő lépés, amikor a sokszínű cigány emberekkel, cigánysággal ülnek le, hogy ők mit szeretnének?
3: Erről konkrétan így még nem esett szó, de én úgy gondolom, hogy ha egy működő missziót szeretnénk elindítani, azt egyedül nem tudjuk, tehát ahhoz kellenek azok a lelkisztársak vagy tanodai munkatársak, akik ott élnek velük. Tehát, hogy ők tudják igazából, hogy abban a településen, adott tanodai közösségben, hittancsoportban, hogyan kell feléjük fordulni. Ők ismerik név szerint, sokszor nem csak név szerint, hanem családi körülményeiket ismerik. És tehát, hogy elengedhetetlen, hogy velük is találkozzunk, és ez egy közös gondolkodás legyen szerintem.
2: A hittanórákon kívül milyen lehetőségeik vannak még a lelkipásztoroknak?
3: Az az érdekes, hogy, és ezért nagyon-nagyon nagy hálát érzünk a szívünkbe, hogy ami hittanórán elkezdődik, az tud folytatódni mondjuk egy nyári táborban, egy ötnapos klubban, vagy vakációs biblia héten, illetve az elmúlt pár évben, mert arról is van visszajelzés, hogy nem csak a kisebb korosztályban, hanem mondjuk a konfirmandus korosztályban, vagy az ifjúsági korosztályban is jönnek vissza mondjuk egy Hercegúti ifjúsági táborba, mert megérezték, hogy ott valami több van. Ott egy nagyon jó közösség van, ott elfogadják őket, észreveszik őket, szeretettel fordulnak feléjük, illetve ott van az a többlet, hogy ott az Istenről beszélnek, és hogy az Isten is őket is szereti, ők felé is, őket is várja. És hogyha ezt megérzi egy gyermek, akkor szerintem úgy megfogalmazódik a vágy a szívében, hogy ő ez a közösséghez szeretne tartozni. Egy-két fő, vagy két-három fő szokott visszajönni, tehát, hogy nem tömegesen, de hogy már erre is van példa, és ezért nagyon hálásak lehetünk.
2: És a felnőttek felé milyen út vezet? Említette, hogy vannak keresztelők, temetés, a házasságkötés már nem annyira jellemző, hogy elmennek templomba, ugye egészen mások a hagyományaik, szokásaik, de a felnőttekkel mit lehet tenni, kezdeni?
3: Erre egy jó példát szeretnék hozni, talán úgy lesz legszemléletesebb. Piricsén kialakult egy olyan bibliakör, vagy egy igei alkalom, ahol főképp felnőtt cigány testvérek jönnek össze vasárnap délután. Talán ezek az utak lehetnek, de itt is egyébként visszacsatolnék a hídemberekre, mert ez a közösség egyébként úgy alakult ki, hogy a lelkipásztor megszólított egy cigány testvért, aki utána hívta a családokat, ismerősöket, terjedt a híre ennek a közösségnek. Talán ezek az utak lehetnek. És hogy tényleg egymást hívogatni, egymást megszólítani.
2: Tehát akkor nem csak a lelkipásztor vállára nehezedik ez a súly, hogy így mondjam.
3: Nem is szabad talán, hogy egyedül hordozza ezt a felelősséget. Sok esetben egyébként nincs is arról szó, hogy ne fogadnák el a lelkipásztort, de hogyha egy ismerős cigány testvér szólít meg egy másik cigány embert, annak van egy töblete, ezt be kell vallani.
2: Megfogalmaztak-e a lelkipásztorok kívánságokat, segítségkérés gyanánt, hogy mire lenne szükségük?
3: Igazából itt még csak a háttér lett felmérve, és ebből fog kialakulni igazából, hogy hogyan tudunk elindulni ebben a szolgálatban, és szerintem akkor fognak ezek a gondolatok megszületni.
2: Volt-e olyan egyházközség, ahol nincsenek romák?
3: Volt egyébként olyan visszajelzés, ahol a településen lehet egyébként ugye a KSH adatok alapján azokat én előtte szépen kigyűjtöttem, hogy ott volt bejelentés, de hogy egyébként a valóság az nem mindig ezt tükrözi. Volt ilyen egyházközség, ahol ezt jelezték vissza.
2: Tehát igen. Volt olyan, hogy nem merül fel problémaként?
3: Nem, hát ez a fajta szolgálatot nem merül fel, igen. De hogyha csak világi adatokból indulunk ki, világi, mondjuk egy szociológiai felmérések azért ezeket vizsgálták, hogy hol élnek mondjuk többségben cigány testvérek. Igen, Szabolcs-Szatmár, Bereg vármegye ilyen terület, ahol bőven élnek közöttünk, együtt élünk velük, és ezért sem lehet az, hogy nem fordulunk egymás felé, hiszen együtt vagyunk, együtt élünk, és ez a...
2: Azt is mondta Esperes úr, ugye visszautalok a vele folytatott beszélgetésre, amit így elkezdtünk ebben a témában, hogy a Hittudományi Egyetemen is van erre már külön...
3: Külön tanszék van, tanszék. Hogyha jól tudom, és azon belül ugye én a lelkész szakosokról tudok nyilatkozni, nekünk 3 fél év romológia tanulmány volt, ebből 2 egyébként a háttér ismeretet adták át, tehát ezeket a szociológiai ismereteket, akár a múltukkal kapcsolatban, jelenükkel kapcsolatban, kulturális hagyományaikat. És a 3. fél év volt igazából az, amikor már igazából fele-fele arányban voltunk bent az egyetemen, illetve mentünk ki egyházközségekhez is. Voltunk itt a megyében is, például Hodászon is. Az Országos Református Cigány Missziónak a keretén belül is ott konferencián vehettünk részt. Ezek azért voltak nagyon fontosak, mert itt már találkozások voltak. És nem csak, bocsánat, a száraz adatok voltak, ami elengedhetetlen és nagyon fontos, hogy megismerjük egymást, csak számomra én személyesen azt tudom nyilatkozni, hogy nekem ezek a személyes találkozások nagyon sokat adtak. És vannak azóta is olyan cigány ismerőseim, akik nem csak ismerősök lettek, hanem egy nagyon szoros baráti kapcsolat alakulhatott ki. És lehet, hogy nem tartjuk mondjuk minden nap a kapcsolatot, de ha egy cigány missziós konferencián találkozunk, vagy bármilyen missziós alkalmon, akkor úgy köszöntjük egymást, mint hogyha nemrég váltunk volna el. Tehát ezek nagyon-nagyon mélyen megragadtak.
2: Említette a tudás átadást az egyetemi szinten, ha már túl van ezen a 3 fél évben, és ugye egyáltalán a képzésen. Sikerült-e ezek mentén közelebb kerülni hozzájuk, közelebb kerülni a megértéshez, ahhoz, hogy miért ilyen heterogén a cigányság mégiscsak, és miért van egy része olyan állapotban, amilyenben, amiről azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon rájuk férne, hogy fejlődjenek.
3: Nagyon sok mindent át tudtak nekünk adni szerintem, és megint visszacsatlakoznék erre, hogy a személyes találkozások azok nagyon fontosak voltak, de nyilván a gyakorlatban, vagy amikor már kikerültünk a csoportársaimmal a gyülekezetekbe, és nagyrészt ezen a területen, megyében helyezkedtünk el, akkor láttunk rá nagyon sok mindenre, és akkor ismertük meg őket igazán. Tehát ez elengedhetetlen igazából.
2: Miért pont most, miért készült ez a felmérés? Hát hiszen tudjuk, hogy azért van a megyében sok helyen már említett Ófehérton például, vagy Piricsén, meg biztosan másutt is lehetősége a cigányoknak.
3: Igen, az volt az érdekes, hogy ez a kezdeti lépésként indult el ez a felmérés, de az kiderült belőle, hogy nagyon sok helyen már nagyon komoly missziós szolgálatot végeznek a lelkész testvérek, vagy egyházközségi alkalmazottak. Tehát ez már elindult, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, mert talán nem mindig kapcsoljuk össze ezt a 2 szolgálatot, hogy végezzük a hétköznapi lelkészi szolgálatokat, és itt van egy új fogalom, kicsit vagy az egyházmegyében új fogalom, vagy cigánymisszió, de ez a 2 nagyon sokszor összeér. Tehát megjelenik ugye az említett hitoktatásban, keresztelés, temetés kapcsán, vagy bármilyen olyan alkalomkor, amikor megkeresik az egyházközségeket a cigány testvérek.
1: Cigánymisszióval kapcsolatos felmérés készült a Nyírségi Egyházmegyében. Kis Réka missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet. Kis Rékával Demeter Zsuzsa beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető, a kormány előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, ezt közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az idei költségvetést még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, még mielőtt a költségvetési év elkezdődött volna, 8-szor módosított. A kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot, előreláthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre, hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Kármán András kifejtette, a törvényjavaslat prezentációja a hatályos kormányzati struktúrán alapul majd, az egyes szakterületekkel kapcsolatos kiadások egy helyen szerepelnek majd. Hivatalossá vált a Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amit a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ezzel nem csak az abszolút, hanem az országos napi legmagasabb maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt, hiszen eddig ezen a napon 2022-ben Berettyóújfalun mérték a legmagasabb hőmérsékletet, 39,6 Celsius fokot. A közlemény szerint megdőlt a fővárosi abszolút melegrekord is, míg 2007. július 20-án Budapest-Pest-Szentlőrinc állomáson 40,7 Celsius fokot mértek, kedden Budapest-Lánymányos állomáson 41 Celsius fok volt a napi maximum hőmérséklet. Ezzel szintén megdőlt a napi rekord is, ezen a napon korábban 2022-ben Budapest-Újpest állomáson 38,2 Celsius fokot rögzítettek. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként a gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében. Az ajánlás csomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10 és 19 év közötti korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Az UNICEF Magyarország elengedhetetlennek tartja egy rendszeres kutatási és adatgyűjtési rendszer kialakítását, amely egységes mutatókkal követné nyomon a gyermekek állapotát és az ellátás hozzáférhetőségét, továbbá egy hosszú távú gyermekközpontú nemzeti mentális egészségügyi stratégia kialakítását is szükségesnek látják, amely összekötné az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra és a gyermekvédelem szereplőit. Véleményük szerint bővíteni kell a gyermek pszichiátriai és mentálhigiénés kapacitásokat is. Egy év alatt több mint 34%-kal nőtt a hibrid autók iránti kereslet Magyarországon, miközben a kínálat bővülésének köszönhetően a szegmens átlagára némileg csökkent, derül ki a használtautó.hu legfrissebb májusi statisztikáiból. Az elemzés szerint tavaly májushoz képest az érdeklődések száma 16.100-ról 21.600 darabra ugrott a portálon, az elérhető hirdetések száma pedig 38%-kal bővült, elérve az 5.400 darabot, közölte a használtautó.hu. Tájékoztatások szerint a hibrid autók átlagára 10 millió 750 ezer forintról 10 millió 280 ezer forintra mérséklődött. A kínálat egyre jobb minőségű, az átlag életkor 5,1 évről 4,9 évre, az átlagos futás teljesítmény 101.700 kilométerről 95.900 kilométerre csökkent, és a modellek versenyében is komoly átrendeződés történt, írja a használtautó.hu.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Többnyire az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 29 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Megbocsátás nélkül nincs szeretet. Bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Pál levele a Kolosséiakhoz 3. fejezet 13. vers. Lehetetlen bárkit is teljes szívvel szeretni, ha valaki másra közben neheztelünk. Nem tudsz teljes szeretetet adni, ha megosztott a szíved, márpedig a keserű szív ilyen. Nagyszerű ember a házastársam, de egyszerűen nem tudom szeretni, gondolod talán. Nézz a felszín mögé. Talán az vált ki belőled ilyen reakciót, mert neheztelsz valakire, aki korábban megbántott. Ezért nem tudod a házastársadat sem szeretni, ami igazságtalan vele szemben. Sok embernek minden oka megvan haragudni. A National Center for Domestic Violence felmérése szerint minden negyedik nő és minden hatodik, hetedik férfi lesz bántalmazás áldozatává élete során. Mégis

0: egyik karzatról a másikra költöztették. A hangszer történetéről Ceglédi Ernő presbiteri edzővel beszélgetünk.
1: Az orgona sípok egy részét is. Az elején lévő 54 nagy honsípot 1917-ben a hadügyminisztérium rendelkezésére leszerelték az orgonáról. Ez volt talán a legnagyobb kár, ami érte.
0: Aztán Bán Csaba lelkipásztort is hallhatják.
2: Tehát ma egy ekkora orgonát, hát az orgonajavítómester mondta, nagyságrendileg ekkora orgonát létrehozni, az 100 milliós nagyságrendről beszélünk. Abban az időben nem volt egyedülálló, nagy patronusai voltak a gyülekezetnek, az egyik Oláh Ferenc volt.
0: Fekete Károly tiszántúli püspököt is megszólítjuk majd.
3: Ezek olyan ipartörténeti emlékek, amelyeknek komoly gazdasági értéke van, hiszen az orgonasipok anyaga, a belefektetett szellemi és fizikai munka, az páratlan, ezt meg kell fizetni. Ezek a régiek példát mutatnak nekünk, hogy az áldozatkészség, az meg kellene, hogy mutatkozzon.
0: Végül pedig Pál Úr János orgonajátékán túl azt is meghallgathatják majd az orgonaművésztől, hogy mit gondol a most 130 éves Hódmezővásárhelyi orgonáról.
4: Én, aki játszom rajta, érzetre is tudom bizonyítani, tudom állítani azt, hogy nagyon szép munka készült, nagyon érdemes volt hozzányúlni.
0: Kedves hallgatóink, ezzel a témával várjuk ma önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: €5000 adományból épült, 54 sípját rekvirálták, azaz hadi célokra elvitték az első világháborúban, a 2010-es években pedig az egyik karzatról a másikra költözött a Hódmezővásárhely ótemplomi református templom orgonája. Néhány napja volt, hogy 130 éve adták át a hangszert, amely azóta is szolgálja, kíséri a vásárhelyi reformátusok gyülekezeti énekét. A háladó alkalmon jártunk, ahol Pál Úr János orgonaművész koncertjével ünnepelték meg az orgona születésnapját. A riportunk közben a beszélgetéseken túl az orgona hangját is hallhatják majd, amelyet az istentiszteleti alkalmon is a Budapest Fasori Egyházközség orgonistája Pál Úr János szólaltatott.

0: Ceglédi Ernő vagyok, a Hódmezővásárhelyi Ótemplomi Református Egyházközség presbiteri jegyzője.
1: Kezdjük először is egy névmagyarázattal. 130 éves most a hangszerük, itt állunk mellette az Ótemplomban, és szépen olvasható nagybetűkkel rajta van.

0: nagy Oláh Ferenc ajándéka ez a hangszer. Ki volt ő?
1: Oláh Ferenc egy tímármester volt Hódmezővásárhelyen, aki a városi közgyűlésnek is annak idején tagja volt, az egyházközségünknek presbitere volt, és nagyon sok adományt adott az egyházközségnek. Egy nagyon jó szívű emberről van szó, aki 1895-ben úgy döntött, hogy akkor nagyon nagy összegnek számító 5000 forintot ajánl föl arra, hogy a zótemplomi egyházközség orgonát készítessen. Évekkel ezelőtt előtte már nyilván természetesen szeretett volna az egyházközség orgonát, azonban anyagilag ezt nem tudták megtenni. Hódmezővásárhelyen egyébként a református új templomba, ami a mi 300 éves templomunknál közel 100 évvel később épült, ott már 1840-ben készült egy orgona, és annál is inkább szerették volna, ha az zótemplomba is lenne később. Erre 1895-96-ban nyílt lehetőség.
0: Hát a hódmezővásárhelyi viszonyokat nem ismerő hallgatóknak csak annyit, hogy az a templom ma viszont nem túl jó állapotban van, hiába volt benne hamarabb orgona, az ott templom meg gyönyörű, szép, és így működik benne a gyülekezet.
1: Így van, a vásárhelyi ótemplom 1713 és 1723 között épült, tehát a 300 éves évfordulót nemrégen ünnepeltük, majd 2012-ben volt arra lehetőség 10 néhány évvel ezelőtt, hogy teljes felújításra kerüljön ez a viszonylag kicsi 400-450 főt befogadó templom, míg az új templom egy lényegesen nagyobb templom, aminek a felújítására sajnos eddig még nem volt költség. Most azért készült az új templom, beszéljünk egy szót erről is, hogy Hódmezővásárhely tipikusan református vallású város volt, ahol még az 1896-900 körül, tehát a mi orgonánk átadása körül is 40 ezer református gyülekezeti tag volt.
0: És akkor visszatérve ide az orgonához, az az 5000 forint, amit említett, az elég volt az egész hangszerre, vagy ehhez kellett a gyülekezetnek még hozzátenni?
1: Elegendő volt. Szukenik János, aki az orgonát készítette, ő a pécsi Amster gyárban tanult fiatal korában, majd Aradon volt egyébként a műhelye, majd 1892-93 körül Szegedre tette át székhelyét, és amikor 1895-ben a pályázatot kiírták az orgona elkészítésére, akkor ide pályázott. Szukenik János egyébként 1922-ig 20-22 orgonát, a mostani irodalom szerint 20-22 orgonát épített, és belefért a költségekbe, visszatérve a kérdésére, tehát az 5000 forintba, sőt 4860 valány forint a végszámla, amibe került.
0: Mennyit változott a hangszer a 130 év alatt? Tehát át lett-e építve, kellett-e valami nagy rekonstrukciót tenni, volt-e valami nagy sérülés, háborúba sérült meg számtalan orgona, az önöké hogy van?
1: A 130 év alatt, hál' Istennek, nagyon keveset kellett az orgonán változtatni. Sérülés, háború sérülés nem érte. Egy számunkra is eddig ismeretlen dolog történt. Az első világháború körén ismert, ugye a harangokat hadicélokra elvitték. Azonban az nem volt ismert számunkra, hogy a gyülekezetünk orgonájáról az orgona sípok egy részét is, az elején lévő 54 nagy onsípot 1917-ben a hadügyminisztérium rendelkezésére leszerelték az orgonáról. Ez volt talán a legnagyobb kár, ami érte. Utána egy 10 évvel 1920-as évek közepetáján sikerült visszaépíteni ezeket az onsípokat. Egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, hogy az orgona a dokumentumok szerint 1095 darab sípot tartalmaz. Ugye ennek a köztudat szerint, tehát amit látunk, azon felül az orgona szekrénybe számtalan síp van. Ezek nagy része fém síp, de nem ilyen szép kivitelben, mint az eleje, és vannak bizony a háttérben fából készült sípok is, hiszen mint egy furúja hasonlóan tud működni, csak nem lyukak vannak rajta, hanem a rúd hossza szabályozza egy állandó hangszint, és ebben az orgonában 1095 síp van.
0: És anélkül az 50-valahány síp nélkül meg tudott szólalni ez a hangszer, vagy akkor 10 évig csöndben volt ez a hangszer?
1: Meg tudott szólalni, 20 regiszteres az orgonánk, ami azt jelenti, hogy 20 hangcsoportba vannak, megszólalt az orgona.
0: Az említett két férfi az orgona életéből, az adományozó és az építő. Nagyon meglepődne, hogyha most itt lenne mellettünk hirtelen, mert mi egy másik karzaton állunk, mint ahogy ők azt az orgonát megépítették. Hogyan került a szembe karzatról erre a karzatra az orgona?
1: Úgy került erre a karzatra, hogy amikor építették, akkor ezen az oldalon nem jutott eszük. Úgy gondolták, hogy szembe, a bejárattal szembe lévő karzatra teszik az orgonák. Azonban a 2008-10-12 közötti átépítés során, amikor teljesen szétszették darabokra az orgonát, az orgona szekrényt is, a sípokat is, mindent, akkor döntöttek úgy a szakemberek, hogy áthozzák a nyugati karzatra, amely szélesebb, szellősebb karzat, jobban hangzik az orgona hangja. A másik dolog pedig, hogy a keleti karzaton eltakarta az orgona az ablakot, és emiatt is sötétebb volt a templom, illetve azt a gyönyörű boltíves mennyezeti részt. Ezen az oldalon ugyanis nincs ilyen boltíves, hanem sima a háttere. És itt akusztikailag is sokkal jobb minőségben szól az orgona. Ezért döntöttek úgy, hogy átteszik erre. Egy kicsit levegősebben tudták elhelyezni. Bár maga az orgona szekrény minden ugyanakkora, tehát ugyanaz. Ezek az eredetiek. És nagyon vigyáztak a restaurátorok, ezt több helyen is olvashatjuk, hogy az eredeti anyagoknak megfelelő anyaggal próbálták a javításokat végezni. Olvasható, hogy bárány, illetve birka bőrökből készült egy része a sípok alatti szelepeknek. Ezeket, amikor 15-18 évvel ezelőtt felújították, akkor ezeket ugyanazokkal az anyagokkal próbálták pótolni. Ezért mondhatjuk azt a szakemberek szerint, hogy az orgona ugyanazon a hangszínen, ugyanazon a hangon szólal meg, mint ahogy azt annak idején Sukenik János elképzelte. Ez annak is köszönhető, hogy ő a pályázatára egy nagyon részletes költségvetést adott be, amelyben a legapróbb részletekig minden megtalálható, és ezt a szakemberek később is meg tudták nézni. Egyébként ez a költségvetés a gyülekezetünk levéltárába, eredeti állapotába is megtekinthető.
0: És ha már itt a levéltárat említi, biztos keresett forrásokat az orgonához.
1: Igen.
0: Az nem derült ki esetleg az iratokból, hogy miért nem erre az oldalra tervezték az építéskor a hangszer elhelyezését?
1: Nem. Sajnos nem. Az nem derült ki. Nem derült ki, sőt, föl sem merült, ugye több mint 110 éven át a keleti karzaton volt. Azonban, amikor 2010-12-ben a templom teljes felújítására került sor, amikor ásatás is volt, amikor a templom szigetelését elvégezték, tehát a teljes felújítást, akkor a szakemberek akkor döntöttek így, hogy erre az oldalra hozzák át. Nem tudom az eredetét, de az eredeti dokumentumokban erről nincs szó.
0: És ez már csak az én kíváncsiságom, hogy a műemlékvédelem ezt hagyta, hogy a másik oldalra kerüljön, tehát ebből nem volt ilyen műemlékvédelmi kérdés?
1: Tudomásom szerint nem, tehát gyakorlatilag a felújítás is, minden, ami a templomon belül történt, a műemlékvédelemmel közös munka alapján történt. Tudomásom szerint nem volt ebből semmi gond.
0: Oké, és egy utolsó személyes kérdés, azt tisztáztuk a beszélgetés előtt, hogy ön nem tud játszani az orgonán, tehát inkább gondolom történelmi és gyülekezeti érdeklődésből foglalkozott a hangszer történetével. De mit gondol erről a hangszerről? Szereti-e a hangját, amikor itt ül egy istentisztelete? Mit gondol róla? Mit jelent önnek?
1: Nekem ez az orgona, azt hiszem, hogy fogalmazzak, 100 közül is megismerném a hangját. Egy olyan lágy hangzású, egyedi hangzású, amit szerintem mondom, és akár 100 orgona közül is talán megismerném, pedig nem vagyok egy vájfülű zenész, de nálam sokkal hozzáértőbb szakemberek elmondták, hogy egyedi hangzása van az orgonának.
0: Most elérzékenyült, ahogy ezt mondta, de ezt meg tudja fogalmazni, hogy miért ennyire fontos önnek ez a hangszer? Látom önön, hogy most ez megérintette a kérdés is.
1: Nem tudom. Nem tudom megmondani. Talán azért, mert ugye a református vallás szerint aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Na most, aki ezt az éneket egy ilyen orgonai aláfestéssel teszi meg, az szerintem még jobban. Nem tudom, érzelmileg ez hat rám.

0: Lejöttünk a karzatról, a templom előterében, ahol áll most egy festmény, aki kit ábrázol?
1: Aki az adományozó Oláh Ferencet ábrázolja, akinek a festménye a református egyházi gyűjteménybe megtalálható. Most erre az alkalomra hoztuk át ide. Amikor ő 1895-ben felajánlotta ezt az 5000 forintos összeget, akkor már végtelen hálásak voltak a gyülekezet neki. 1896-ban az orgona felszentelését követően pedig a presbitérium úgy döntött, hogy lefesteti az arcképét. Akkor egyébként a lelkipásztorokon kívül nem igazán festették le másnak az arcképét. Ugye akkor még fényképezés sem volt, 1896-ban nagyon ritka volt az, és úgy döntöttek, hogy Oláh Ferencről egy festményt készítenek. Ennek az érdekessége, hogy sajnos nem tudjuk, hogy ki az alkotója. Több helyen megnéztük presbiteri jegyzőkönyvbe, itt-ott, és sajnos szignálva nincs a festmény. Nem találtunk nyomait ennek. Művészettörténészek és szakemberek megnézték, és egyelőre nem tudjuk. Úgyhogy várjuk azt, aki meg tudja mondani, hogy ki az, aki Oláh Ferencet lefestette 1896-ban.
0: Viszont az, amit mond a kép történetéről, hogy ebben a korszakban a lelkipásztorokat örökítették meg így, ez gondolom azt jelenti, hogy a presbitérium ennyire hálás volt Oláh Ferencnek, hogy méltó arra, hogy megőrizzük, és akár 2026-ban erre nyilván nem gondoltak, de itt beszélgetünk a kép előtt.
1: Így van. Tehát a lelkipásztorokon kívül viszonylag kevés donátor adományozónak a portréját készítettek el. Oláh Ferencen kívül van még más is, akinek elkészítették. Az egy más alkalommal érdekes.
0: Úgy került most szóba itt már az interjú után Oláh Ferenc festménye, és úgy léptünk ide le a karzatról, hogy arról kezdtünk el beszélgetni mikrofonon kívül, hogy mekkora adomány volt ez, hogy manapság azért nem szoktak orgonákat felajánlani egy ember. És akkor azt mondta, hogy ha megnézzük a festményét, és akkor lejöttünk megnézni. Mi volt ez a fél mondat, amit akkor nem fejezett be?
1: Tulajdonképpen, hogy egy idős emberről van szó. Én úgy tudom, gondolom nem tévedek, hogy nem volt családja, tehát ő egy tímármester volt az eredeti szakmája. Köztiszteletben álló ember volt városszerte, egy jó szívű ember, aki sok helyre adományozott, és ez volt tudomásunk szerint az egyik legnagyobb adománya, bár utána még vagyonából akkori részvényeket is hagyományozott a református egyháza, ami halála után az egyháza szállt át.
0: Példaértékűnek tartja Oláh Ferenc adományozói kedvét?
1: Példaértékűnek mindenféleképpen. Az az igazság, ma is szükség volna arra, hogy legyenek adományozók, már ugye sokan vannak, akik név nélkül szeretnek adományozni, és azért elmondhatjuk, hogy most is vannak. Nem ilyen mértékű, kisebb mértékű adományozóink most is vannak, de általában nem szereti, tehát névtelenségbe szeretnek maradni. És azt gondolom, hogy egy református embertől ez egy nagyon szép dolog. Hogy nem a neve az érdekes, hanem az, hogy adott.

0: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk összeállításunkat a Hódmezővásárhelyi Ótemplomból, ahol néhány nappal ezelőtt azért adtak hálát, mert 130 éve készült el a templom orgonája.
1: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető, a kormány előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, ezt közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az idei költségvetést még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, még mielőtt a költségvetési év elkezdődött volna, 8-szor módosított. A kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre, hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Kármán András kifejtette, a törvényjavaslat prezentációja a hatályos kormányzati struktúrán alapul majd, az egyes szakterületekkel kapcsolatos kiadások egy helyen szerepelnek majd. Csak nem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény, csak a brazil reál és a kolumbiai pezó érte jobb eredményt a forintnál, írta kommentárjában német Dávid a KNH bankvezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző, ismertette a szakértő. Németh Dávid szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. A következő időszakban az alacsony infláció és az ország megítélésének javulása lehetővé teszi az alacsonyabb kamatokat. A Magyar Nemzeti Bank május végén már 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, és a jegybanki kommunikáció szerint lehetőség van újabb monetáris lazításokra is. A következő hetekben, hónapokban a forintpiaci hangulatot, a módosított költségvetési terv részletei, illetve az ősszel megjelenő 2027-es költségvetési törvény nagyban befolyásolhatja, hangsúlyozta a KNH bank vezető makrogazdasági elemzője. Hivatalossá vált a Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amit a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ezzel nem csak az abszolút, hanem az országos napi legmagasabb maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt, hiszen eddig ezen a napon 2022-ben Berettyóújfalun mérték a legmagasabb hőmérsékletet, 39,6 Celsius fokot. A közlemény szerint megdőlt a fővárosi abszolút melegrekord is, míg 2007. július 20-án Budapest Pest-Szentlőrinc állomáson 40,7 Celsius fokot mértek, kedden Budapest Lánymányos állomáson 41 Celsius fok volt a napi maximum hőmérséklet. Ezzel szintén megdőlt a napi rekord is, ezen a napon korábban 2022-ben Budapest Újpest állomáson 38,2 Celsius fokot rögzítettek. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként a gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében. Az ajánlás csomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10 és 19 év közötti korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Az UNICEF Magyarország elengedhetetlennek tartja egy rendszeres kutatási és adatgyűjtési rendszer kialakítását, amely egységes mutatókkal követné nyomon a gyermekek állapotát és az ellátás hozzáférhetőségét, továbbá egy hosszú távú gyermekközpontú nemzeti mentális egészségügyi stratégia kialakítását is szükségesnek látják, amely összekötné az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra és a gyermekvédelem szereplőit. Véleményük szerint bővíteni kell a gyermek pszichiátriai és mentálhigiénés kapacitásokat is.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Többnyire az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 29 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, és ahogy ígértem, már is folytatjuk összeállításunkat Hódmezővásárhelyről, ahol a református ótemplomban néhány nappal ezelőtt adtak hálát azért, hogy 130 éve készülhetett el az orgonájuk. A hangszer annak idején 5000 forintos adományból épült, az első világháborúban 54 sípját hadi célok miatt elvitték, de így is használható maradt, tehát megszakítások nélkül szolgálta és szolgálja a közösség éneklését 130 év óta. A hangszer építője azonban meglepődne, ha újra a templomban járhatna, ugyanis az ótemplom teljes körű felújításakor a hangszert átköltöztették az egyik karzatról a másikra. A hangszerről, a gyülekezeti éneklésről, az adományozásról beszélgetünk a következő percekben. Megszólal majd Pálór János orgonaművész, Fekete Károly tiszántúli püspök, de elsőként az ótemplom lelkésze.

0: Báncsabát, a Hódmezővásárhely ótemplomi református gyülekezet lelkészét kérdezem. Miért érezték fontosnak, hogy meg kell ünnepelni a 130 éves orgonát, ami talán a háttérben is hallatszik?
1: Gyülekezetünkben az elmúlt években több kántor is bekerült és szolgál, van egy állandó kántorpárosunk, egy orgonista és egy hegedűsünk, és van egy nagyszerű presbiteri jegyzőnk, aki szívesen kutatja a múltat, ő nekik közös érdemük ez a koncert, illetve ez a hálaadás. Tavaly megkerestek engem, hogy 130 éves lesz az idén, ami gyülekezetünkben minden évben szentelünk egy ügynek, valaminek egy esztendőt. Tavaly egy dombormű volt, és akkor az idén ez a jubileum év, hogy 130 év arra indított bennünket, hogy kántoraink szervezésében volt 4 koncert, szőnyiskolánknak volt egy digitális zenei ének hanganyag kiadás, ahol gyerekek énekeltek, és hát ez a záró vége, hogy Pál úr János itt orgonál mögöttünk. Tehát tulajdonképpen az ötletadók a kántoraink, és hát az, hogy minden évben szoktunk tartani valamit, és van egy nagyszerű jegyzőnk, aki számon tartja a legfontosabb jubileumokat.
0: Ettől a nagyszerű jegyzőtől tudom, ahogy vele való beszélgetésből, hogy annak idején a felajánló Oláh Ferenc 5000 forintot adott erre az orgonára, és ez az egész költséget fedezte. Példaértékűnek látja ezt a fajta adományozást, akár 2026-ra nézve is a gyülekezetek egyházközségek tagjai felé? Hát, ami nem az 5000 forintot, hanem azt a volument.
1: Azt a nagyságrendet, hát igen, ha ezt ma számolnánk, akkor ez több mint 100 millió forint lenne szerintem. Tehát ma egy ekkora orgonát, hát az orgonajavítómester mondta, nagyságrendileg ekkora orgonát létrehozni, az 100 milliós nagyságrendről beszélünk. Abban az időben nem volt egyedülálló, nagy patronusai voltak a gyülekezetnek, az egyik Oláh Ferenc volt, de voltak mások is, akik komoly summával adománnyal segítették a gyülekezetet, de hát akkor még más is volt a helyzet. Tehát akkor 40 ezer fenntartó járulékot fizető volt a Hódmezővásárhely ótemplomi gyülekezetben. Én azt gondolom, hogy példaértékű aznak a 380 embernek az adakozása, azok közül néhánynak pedig kiváltságosan is, akik segítik a munkát. De mi nem tudunk egy ekkora volument nyilván létrehozni. A gyülekezetünk ennél sokkal szegényebb, így különösen is, örömteli, hogyha egy ilyen átnézést, mert azért nagy hangolás most sem történhetett, megvolt 2 évvel ezelőtt, tehát a tavalyi esztendőben megvolt, az orgonánkra vigyázunk, de azért most is ilyenkor egy kicsit összeszedjük magunkat, összekapjuk magunkat, és az orgona is rendben van. Tehát amióta én itt szolgálok, 21 éve azóta ez az orgona rendben van, koncertképes, és ma este is így lesz.
0: Mit jelent önnek személy szerint ez a hangszer? Ha meghallja, szereti-e, milyennek látja a templomi szolgálat kiegészítését, mert az igei szolgálat kiegészítéseként?
1: Annak jó a kérdés, mert az orgonát ünnepeljük, de én a gyülekezetet szeretném, vagy a gyülekezet énekét és a kántorainkat szeretném ünnepelni, mert a mi gyülekezeti énekünk fejlődik, növekszik, kántoraink lelkesek, aranyosak, ügyesek, és ez érződik a mi zenei életünkön, és hálás vagyok, hogy ez a hangszer ilyen szépen működik és helyén van. És az, hogy szervezhetünk, hát az idén szimfonikus zenekar volt, szegedi nagykórus volt, Pál úr János orgonaművész úr itt van, hát ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kincs, hogy ő eljön ide Vásárhelyre. Úgyhogy hálás vagyok, és nagyon boldog vagyok, mert nagyon fontos a gyülekezeti ének.

0: Fekete Károlyt, a tiszántúli református egyházkerület püspökét kérdezem. A 150. Zsoltár nyomán hirdette az igét, amiben aztán sorolta és olvasta a különböző hangszereket, szintányér, dob, hegedű, fuvola. Hát orgona nem volt benne. Oké, értem, orgona nem volt, amikor a zsoltáros ezt leírta, de kicsit ilyen provokatívan kérdezem, hogy van helye orgonának a templomainkban? Talán ünneprontásnak tűnik így 130 éves orgona ünnepén, de kérdezem.
1: Van helye az orgonának, mert emeli az éneklés rendjét, és karban is tartja, főleg, hogyha egy jó orgonista van. Van olyan is, hogy lassúbb az orgonista, mint a gyülekezet, ez olykor bosszantó, de normális esetben a hangszer segíti a gyülekezet éneklését. Nem volt ez mindig így, jogos a kérdés, mert például Calvinnál és a zeneértő, zeneileg nagyon művelt humanista tudósnak, Zwinglinek az volt az elve, hogy csak a gyülekezet énekeljen, mert a középkorban a hangszerek, illetve a liturgikus kórus átvette a gyülekezet éneklés szerepét. Ők pedig azt fedezték föl, hogy a gyülekezetnek kell megfogalmazni az Úristenhez szóló kérését, hogy valóban kétszeres imádság legyen az éneklés. Luther egy kicsit más volt. Luther megengedte a hangszerek használatát, az orgonáit is, de úgy szakralizálta, hogy új énekek születtek, és a Luther korálok, illetve ennek a korszaknak a lelki énekei, azok a mi slágereink is lettek reformátusoknak, úgyhogy megérte. És igazából hozzánk Erdélyben a 18. század derekán költöztek be a hangszerek, vagy költöztek vissza, az anyaországban pedig ugye a 19. század elején, és egészen úttörő módon áll a Hódmezővásárhely új templomi hangszer, amelyik a 30-as években épült, és egy kicsit később, már a 1896-os esztendőben épült ez a 130 éves hangszer ide az Ótemplomba, úgyhogy a 19. században már elterjedt hangszernek lehet mondani az orgonát a református templomokban. Megindult a kántorképzés, és nyilván ez hozta magával az egyházzenei fejlődést is.
0: Napjainkban hol látja a szerepét, akár az orgonának, akár a gyülekezeti éneknek?
1: Azt gondolom, hogy minden alkalommal és mindenféle hangszerösszeállításban az a fontos, hogy igényes zene legyen. Az Úristenhez szeretnénk szólni, és az Úristen nem elégszik meg akármivel. Mi gyarlóbbak vagyunk. Mi azt mondjuk, ó, jó ez itt falun, meg hát belőlünk ennyit elik, meg olyan lelkesek, de hamisak, igényes zenére lenne szükség, és ez a gyülekezetre is visszahat, tehát érdemes befektetni abba, hogy mi szólal meg, akár a könnyű zenei hangszerelésben, akár a klasszikus zenei hangszerelésben, az igényszint nem mindegy, hogy milyen. Ebben a dalban van két akkord, ezt egy bitzenész megengedheti magának, azért mi többre vágynánk a gyülekezetben is, ezért is most a napokban kántorképző zajlik Debrecenben és az ország több pontján, mert szeretnénk azt, hogy ne akármi kísérje a gyülekezet énekét, és ne akárhogyan, és ehhez a hangszereket is karban kell tartani. A 33. Zsoltár azt mondja a második versében, hogy szépen zengjenek hangszereitek, és ebben a szépben, ebben sokkal több van, mert a héberben a szép és a jó az együtt hangzik, ugyanannak a szónak a két jelentés árnyalata. Az Úristen méltó arra, hogy mi megadjuk a módját, hogy hogyan dicsérjük őt. És ez vonatkozik az imádságra is, hogyha hozzászólunk, akkor megtiszteljük őt, és a háromszor Szent Istenhez szólunk, és ezt az ember nem feledheti el, még akkor sem, hogyha nagyon bizalmas, bensőséges viszonyban van az Úristennel. Ez kell, hogy fegyelmezzen bennünket, és kell, hogy bizalmat ébresszen iránta.
0: Itt van mögöttünk Oláh Ferencnek a festménye, aki felajánlotta 130 évvel ezelőtt, vagy 131 évvel ezelőtt azt az 5000 forintot, amiből megépülhetett ez a hangszer. Engem megrendít, hogy van valaki, aki mai viszonylatban 100 milliós tételt ajánl föl egy ilyen nemes ügyre. Mit gondol erről ma? Kell lennének-e hasonló mecénások, akik akár orgonát építenek, vagy ez egy más világ, ő meg más világban élt Oláh Ferenc, de mégis mit gondol erről?
1: Hogyha az ember megnézi a református hangszereink történetét, és én foglalkoztam vele, úgyhogy felelősséggel mondom, amit mondok, rengeteg olyan adakozó családdal, özveggyel, gyermek nélküli házaspárral találkozik az ember, aki nem csak harangokat öntetett, hanem orgonákat készítetett a különböző templomokba. Sokkal nagyobb volt a hála és a hála mértéke a régebbi korokban, mint talán most. Most még karban tartani is nagyon nehéz ezeket a hangszereket, hiszen itt tényleg milliós értékekről van szó. Ezek olyan ipartörténeti emlékek, amelyeknek komoly gazdasági értéke van, hiszen az orgonasipok anyaga, a belefektetett szellemi és fizikai munka, az páratlan. Ezt meg kell fizetni. Minden kézi munka sokkal drágább, mint a gépi teljesítmény. Ezek a régiek példát mutatnak nekünk, hogy az áldozatkészség az meg kellene, hogy mutatkozzon. Boldogan veszünk urvacsorát régi kelyhekből, és ott van a szélén ráírva, hogy melyik család, mikor, milyen körülmények között ajándékozta egy gyülekezetnek, és nem azért, hogy hőbörögjön, vagy mellét veregesse, hanem azért, mert történt valami, ami őt arra késztette, hogy ebben a nagyon furcsa formában fejezze ki a háláját, hogy egy céladománnyal, egy konkrét ügy megvalósítására ad összegeket. Volt, amikor ezt ki kellett pótolni, és a gyülekezet is adakozott, de valakinek el kellett ezt indítani. És ezek az impulzusok, ezek nagyon fontosak, hogy érzékeljük, hogy a jelenben is meg kellene történjen ez, mert minden korszak az egyház történetben meghozta a maga áldozatait azért, hogy a templomaink tényleg az Isten dicsőségére szolgáljanak. Ez egy kiváló példa, hogy itt Vásárhelyen volt egy olyan férfiú, aki nem csak a szívét nyitotta ki, és nem csak a szívet ért meg, hanem a pénztárcája is megtért, és tudott áldozni. És akkor még lehet nyilván mondani, hogy persze könnyű volt neki, mert volt földje. Amikor az ember elvesz magától javakat, akkor az sose könnyű. Mert az alaptermészetünkhöz tartozik, hogy inkább én kapjak, mint hogy adjak. Pedig benne van a Szentírásban, hogy jobb adni, mint elfogadni.

0: Pál úr János orgonom művészt kérdezem, hogy milyennek látja ezt a 130 éves hangszert?
1: Az indéd nagymamámmal egy idős a hangszer, úgyhogy rögtön személyes vonatkozása is van. Fantasztikus volt érezni azt, ahogy így rögtön az autóútból így beestem az orgonapadra, hogy minden a helyén van a hangszerben, minden kiegyenlítetten szépen szól. Az elmúlt évtizedek pályáján ez nekem nagyon szokatlan volt. Tehát mindig vérzett a szívem a roskadozó, enyészet felé tartó orgonák láttán és hallatán. Persze ez a szocializmusnak a nagy vívmánya, hogy az orgonaépítészet az így nagyon lehanyatlott, és 80-as évektől kezdve van egy nagy megújulás. És a megújulás része az, hogy műemlék hangszerekkel különös gonddal bánnak. És ha itt van ez a 130 éves hangszer, hát akkor igazán az a legjobb alkalom arra, hogy látványra is, és megszólalásra is, és én, aki játszom rajta, érzetre is tudom bizonyítani, tudom állítani azt, hogy nagyon szép munka készült, nagyon érdemes volt hozzányúlni. Ennek az orgonának a barker emelő egy különlegessége, ami a mechanikus játékot megkönnyíti. Nem kell olyan nagy erővel nyomni. Van is különbség a két manuál között, a főső manuálon nincs ez a rásegítés. Én életemben először láttam ezt az orgonát közelről, és összességében nagyon nagy élmény volt, és még most fog kibontakozni a Teremtéstörténet koncerten, amikor 9 improvizációt eljátsz.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Hódmezővásárhely Útemplomi Református Gyülekezetben jártunk. 130 éve készült el a közösség orgonája, ezért adtak hálát néhány nappal ezelőtt. Ezen az alkalmon jártunk, és hallhatták az orgonát, amelyet Pál Úr János orgonaművész szólaltatott meg. Összeállításunkban megszólalt Fekete Károly tiszántúli püspök, Bán Csaba, a Hódmezővásárhely Útemplomi Református Gyülekezet lelkésze, és a műsorunk első felében hallhatták még Ceglédi Ernőt is, aki az Útemplomi Gyülekezet presbiteri edzője.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Családban marad. Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától. 10 órától. Tíz óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk. Erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pálya elhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot. A javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. Tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Park területén, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Szerdán késő délután a 33-as főút közelében Tiszafüred és Kócsúj falu között több mint 96 hektárnyi területen égett le a növényzet, ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt. A helyszínre tiszafüredi, karcagi, mezőkövesdi, füzesabonyi, egri, hevesi, püspökladányi, tiszaújvárosi, hajdúszoboszlói hivatásos, egyeki önkormányzati és tiszabából önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával oltották a lángokat, 15 vízsugárral, 10 puttony fecskendővel és csaknem 2 tucatnyi kéziszerszámmal avatkoztak be, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Lemondanak tiszteletdíjukról és együttműködnek a kormánnyal a Semmelweis Egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai, ezt közölte az alapítvány elnöke. Orbán Gábor, aki egyben a Richter vezérigazgatója közleményében azt írta, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága áttekintette és értékelte Magyarország alaptörvényének módosítását, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében kezdeményezett jogszabályváltozások céljait és várható következményeit. Mint írta, az alapítvány kész az átmeneti időszakban a kormány által kijelölt miniszterrel együttműködni. Továbbá közölte azt is, hogy az alapítvány a továbbiakban ügyvivő jelleggel működik, tevékenységét a működés és a jogfolytonosság biztosításához szükséges feladatokra, az alapítványi vagyon értékének és integritásának megőrzésére korlátozza, olvasható Orbán Gábor közleményében. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a Belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a Belügyminisztérium.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Többnyire az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 29 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Král Hajnalkát, a Miskolci Szilágyi Dezső általános iskola igazgatóját köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én is köszönöm, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Itt a 2025-26-os tanév lezárását követően beszélgetünk, így beszélgetésünk elején arra szeretném kérni igazgatónőt, hogy értékelje az elmúlt tanévet, hogyan élték meg.
2: Úgy gondolom, hogy eredményes évet zárhattunk a Szilágyiban. Évzáró beszédemben viccesen kezdtem, hiszen a számok, a statisztika elképesztő adatot produkálhatnak. A 2025-26-os tanév 181 napból állt. Kiszámoltam, hogyha az összes diák és tanár idei lépéseit összeadnánk a megtett távolsággal, 8-szor megkerülhettük volna a földet az egyenlítő mentén, vagy az iskola udvarról majdnem elgyalogolhattunk volna a holdig. Ilyen számadatok után nem is csodálkozunk, hogyha a kisdiákok elfáradnak, mi is elfáradtunk, és a cipők is alaposan elhasználódnak. Ha megenged, még néhány érdekes statisztikai adatot felsorolnék. Nem csak 181 tanítási napon vagyunk túl, de 19.909

0: 91 tanítási órán is. 17 osztály, 158 csoport, 393 tanuló, összesen 8755 tématáró dolgozatot és 16950 röpdolgozatot írt. A tanulóink túl vannak 7508 szóbeli feleleten, és akkor még arról nem is beszéltem, hogy pedagógusaink hány munkaórát töltöttek a javítással. De komolyra fordítva a szót, tényleg szép tanévet zártunk. A Szilágyiban a tanulmányi átlag 4,62 század, a magatartási átlagunk 4,64 század, a szorgalom pedig 4,56 század. Iskolánkban 126 tanuló végzett kitűnő eredménnyel, és ez a teljes létszámunk 32%-a. Az idei év több szempontból különleges év volt. Az előző tanév végén nyugdíjba vonult iskolánk előző igazgatója, Pataki Sándor. Nyári kinevezésem után újra kellett szerveznem a vezetőséget. Korábbi helyettestársam Lavács Kovács Tíme amellé Makai Né fazekasemőkét választottam igazgató helyettesnek, így megosztottam az alsó és a felső tagozat feladatait. Így ezzel a tanévvel megújulva több fiatal kollégával kezdtük meg az évet.
1: Így visszatekintve egy év távlatából, mik voltak azok a célok, amelyekkel igazgatóként megkezdte annó a tanévet, de azért azt itt tegyük hozzá, hogy több éven keresztül igazgató helyettesként tevékenykedett ugye az intézményben, illetve már hosszú ideje pedagógusként is a szilágyi munkaközösségét erősítette.
0: Egyik kiemelt célom az volt, hogy megőrizve a hagyományainkat, felpesdítsem a diák életet, hiszen ha a tanulók és a kollégáim jól érzik magukat, jobban megy a tanulás, és a 6 és 8 osztályos gimnáziumok elszívó hatása kevésbé lesz érezhető. A célom eléréséhez egy lendületes fiatal kolléganőt választottam a diák önkormányzat élére, és ő meg is felelt az elvárásoknak. Ha csak a DÖK programokról kellene beszélnem, szerintem itt ülhetnénk jó néhány óránál, de engedjék meg, hogy csak címszavakban hadd említsem meg a legfontosabb rendezvényeinket. Szülődiák ismerkedő délutánok, őszi és tavaszi papírgyűjtés, Bonfire Night Disco, a No Backpack Day, ami különösen népszerű volt ezen a rendezvényen, mindenbe jöhettek a gyerekek, csak iskolatáskában nem, úgyhogy mindenféle érdekes eszközben hozták a cuccaikat, mint például volt babakocsi, volt szerszámos láda, és mindenféle elképesztő ötletességgel remekeltek a gyerekeink. Aztán az adventi forgatag, a csúnya pulcsi verseny karácsonykor, a farsang, márciusban a Pilvax kávéház, és talán az egyik fénypont a Szidi hét, rengeteg programmal, diákigazgató választással, fordított nappal, illetve évvégén természetesen a DÖK nap. Tanulóink nagyon élvezték ezeket a rendezvényeket, és hogy ezért vagy másokból is, de csökkent a 6 és 8 osztályos gimnáziumokba távozó tanulóink száma.
1: Ezekről a programokról, amelyek ugye színesítették a tanévnek a mindennapjait, egy picit részletesebben majd szólunk itt a későbbiekben. Hogyha még itt a tanulmányokról beszélgetünk, akkor ugye nagyon sok olyan alkalom is volt, és itt a versenyekre is gondolok, amikor megmutathatták a tudásukat, tehetségüket a fiatalok. Erről biztos, hogy nem tudunk teljes részletességgel szólni, de hogyha néhány eredményt még megemlíthetünk.
0: Rengeteg versenyen vettek részt a tanulóink, ezek közül is kiemelném az országos és a megyei, vármegyei eredményeket. Például az időutazó országos történelmi versenyen egyik hatodikos tanulónk negyedik helyezést ért el, tehát ez országos eredmény. Aztán a Miskolci POK vármegyei két tanítási nyelvű nagy versenyén két tanulónk is kapott külön díjat, egyikük az 5.-6. osztályos kategóriában, másikuk pedig a 7.-8. osztályosok között. Szintén vármegyei biológiai versenyen egy másik tanulónk 5. helyezést ért el, ugyanilyen pedagógiai központ által rendezett versenyen történelemből második helyezést hoztuk el, de meg kell említenem a gyönyörű simonyi magyar versenyen, vagy a kémiai versenyeken elért szép helyezéseinket is. És akkor még a többi rengeteg, például angol versenyről nem is beszéltem. Ebben az évben is lett középfokú angol nyelvvizsgás diákunk, és a próbanyelvvizsgák eredménye is több tanulót szűrtek ki, akik már az őszi fél évben, tehát most majd szeptemberben szintén megpróbáltatják magukat. Összességében iskolánkból 135 tanuló vett részt szép eredménnyel tanulmányi versenyen, 85 tanuló sportversenyen, és 16 tanuló pedig művészeti versenyen.
1: És ha már itt sport eredmények is említésre kerültek, az intézményben milyen lehetőséget biztosítanak a testnevelés órákon kívül a sporttevékenységekre, illetve itt Miskolcon hogyan kapcsolódnak be esetleg a diákok a különböző tevékenységekbe?
0: Az iskolánkban már évek óta judóedzéseken vehetnek részt a gyerekek, ezen kívül szivacs, kézilabda, kosárlabda, sakk, és még számos lehetőség van előttük, de nagyon sok tanulónk külön is jár edzésre. Itt meg kell említenem például az úszást, a jégkorongot, a műkorcsolyát, a szinkronkorcsolyát, vagy szintén focizni is járnak nagyon sokan, és ezek a gyerekek tényleg szépen hozzák az eredményeket is. Ezen kívül diák olimpiára is mentünk a saját gyerekeinkkel, itt atlétikában és röplabdában is nagyon jól teljesítettek a gyerekek.
1: Ugye már néhány évtizede pedagógusként, itt akkor meg is említhetjük, ugye, hogy történelem és angol nyelvtanár szakon dolgozott ön is a korábbiakban, illetve 3 gyermekes édesanyaként ugye az ön gyermekei is sportoltak, így mind szülőként, mind pedagógusként hogyan látja, hogy a sporttevékenység akár a tanulmányokra, vagy akár a mindennapokban milyen szerepet játszik egy ember egy fiatal életében?
0: Én azt gondolom, hogy fiatalkorban rendkívül fontos a sport, mert nem csak a testet edzi, de megtanít nagyon sok olyan dologra, mint például a fegyelem, a közösségben való létezés, az időbeosztás, a másokra való odafigyelés, tehát azon kívül, hogy a gyermek egészséges lesz, és tényleg egy rendszer alakul ki az életében, nagyon sok más oldalra is hat a sport, úgyhogy ezek a gyerekek, akik általában sportolók, sokkal jobban teljesítenek az órákon is, sokkal számíthatóbban, pontosabban beosztják az idejüket, nekik mindig van például házi feladatuk, és mindig szépen készülnek az órákra. Úgyhogy nagyon szívből ajánlom a sportot, tényleg mint anyaként is, mint 3 gyermekem sportol és sportolt is, tehát kiskoruk óta, és szerintem nagyon fontos a gyerek testi-lelki egyensúlyának a biztosítása miatt is.
1: És akkor itt, ha visszatérünk még a tanulmányokra, akkor visszaadom a szót igazgatónőnek, hogy itt folytassuk.
0: Ebben a tanévben a másik nagy célom az országos mérésekben való jó szereplés volt. Szeptemberben az előző év kompetencia eredményei alapján lehetőségük volt a gyerekeknek felzárkóztató csoportokba, illetőleg a kiemelkedő teljesítménynyújtóknak tehetséggondozó foglalkozásokra járni. Ennek eredménye az lett, hogy minden évfolyamon minden tantárgyból a tavainál jobb eredményeket értünk el, illetve másik hozadéka az lett, amit már említettem, hogy egyre több városi, vármegyei és országos eredményt tudtak elérni. Fontos számomra, hogy a Szilágyiban, úgy, ahogy az elmúlt években, továbbra is szép eredményeket érjenek el a tanulóink.
1: Hogyha a továbbtanulásról is szólunk néhány szót, akkor mit lehet elmondani, hogy sikerültek a felvételik, milyen irányokat választottak e tekintetben a diákok?
0: Ebben a tanévben 27 fő ballagott el iskolánkból. Ebből a 27-ből 24-et az általa megjelölt első helyre vették föl. Igazából ez a szám 25, hiszen az egyik kislány csupán helyhiány miatt utasítottak el, és fellebezéskor ő is bekerült az általa kiválasztott gimnáziumba. Tehát tanulóink 56%-a gimnáziumba, 44%-a pedig szakgimnáziumba, illetve technikumba került. Nagyon szép eredményeket értek el, és nagyon büszkék vagyunk rájuk.
1: És ugye várják a leendő kis elsősöket is beiskolázás tekintetében. Miről tud beszámolni igazgatónő?
0: A beiskolázás tekintetében is szép eredményeket értek el a kollégáim. A szokásos 3 nagy óvodás foglalkoztató rendezvényünk mellett idén a leendő elsős pedagógusaink játékos iskola előkészítő foglalkozásokat is tartottak a kis óvodásoknak. Minden páros héten az egyik, páratlan héten a másik tanítónéni fogadta a kis elsősöket. A leendő iskolások nagyon élvezték ezeket a játékos délutánokat, és áprilisban 54 óvodás iratkozott be iskolánkba. Iskolánkban a jövő tanévtől is 2 osztály indul. Az A osztályban már tanulják az angolt, de emellett természetesen általános tanrendben tanulják a matematikát, a magyar nyelv és irodalmat és minden egyéb más tantárgyat a gyerekek. A B osztály viszont angol 2 tanítási nyelvű osztály. Ez azt jelenti, hogy már heti 4 órában tanulják az angol nyelvet, és ezen kívül angolul tanulják az énekzene, a vizuális kultúra és a technika tantárgyakat. Itt nem kell nagyon nagyon megijedni, a szülők látják, és első év után meg is értik, hogy ez még olyan játékos tanulás, tényleg a készségtantárgyakról van szó, viszont sokkal mélyebben megtanulják a színeket, a formákat, szókincsük bővül, és a játékos tanulás később pedig meghozza a várt eredményeket. Ezek az osztályok úgy szoktak folytatódni, hogy felsőre az A osztály is már emelt szintű angol osztály lesz, illetőleg a matematikát is emelt óraszámban tanítják, nekik a B osztályban pedig az angol órából 4-ből 5 lesz, és felsőbe a történelmet, a célnyelvi civilizációt és a testnevelés tantárgyakat tanulják angolul. Itt ugye, ami nehezebb talán a történelem, viszont a testnevelés kapcsán meg egy kicsit játékosabban folytathatják a megkezdett tanulmányaikat.
1: És ugye a történelmet angol nyelven ön is tanítja már évek óta. Milyen tapasztalatai vannak, hogyan képzelhetik el ezt a kedves hallgatók itt a mindennapokban?
0: Azt kell tudni erről, hogy a magyar történelmet magyarul, az egyetemes történelmet angolul tanuljuk. Itt talán a legnehezebb év, az pont az 5., hiszen az 5. az ókor és a középkor ugye egyetemes történelemnek számít, úgyhogy ott van a legtöbb angol történelem, de azt szoktam mondani, hogy aki sikerre veszi az 5., onnan már semmi gondja nem lesz egészen 8. Komolyra váltva azért tényleg azt igényli a gyerekektől, hogy tanuljanak, a szókincset különösen, és utána pedig már a kifejezőkészségük is bővül, és ezek a tanulmányok aztán később az angol nyelvi vizsgáknál is előnyükre válhatnak.
1: Itt szóljunk a többi tantárgyról is akkor, hiszen már hogy itt riportjainkban is elhangzott korábban, ugye évek óta ökoiskola címmel is rendelkezik az intézmény, ennek a fontosságáról, vagy ennek itt a jelentőségéről, hogyha ön is szólna igazgatóként.
0: Az, hogy ökoiskola vagyunk, az tényleg a mindennapjainkat határozza meg. Egy kicsit onnan közelíteném meg ezt a dolgot, hogy ugye vannak ezek a kötelező témahetek az iskolákban, amiket mi is nagy lelkesedéssel meg szoktunk rendezni. Idén is, amit talán kiemelnék, a digitális témahét és a fenntarthatósági témahét lenne. A digitális témahét kapcsán most idén a mesterséges intelligenciával ismerkedhettek meg a gyerekek, megnézték az előnyeit és a hátrányait is feltétlenül, és nem csak a gyerekek, hanem a pedagógusaink is részt vettek egy nevelési értekezleten, az AI-jal foglalkozó továbbképzésen. Tényleg nagyon sok lehetőség van, de látni kell a lehetőségekkel együtt a veszélyeket is, és én azt gondolom, hogy ha a pedagógusaink ezzel tisztában vannak, akkor a gyermekek felé is úgy tudják kommunikálni ezeket az új tendenciákat, hogy felhívjuk a figyelmet mind az előnyökre, mind pedig a hátrányokra. És ha már az ökoiskolát kérdezte, akkor áttérnék a fenntarthatósági témahétre. A fenntarthatósági témahét különösen közel áll a szívünkhöz. Egész éven át figyelünk a környezetünkre, tudatosságot viszünk tényleg a legifjabbak fogyasztási szokásaikba is, a szelektív hulladékgyűjtésbe, illetőleg a környezetünk zöldebbé tételére. Emellett idén 3. alkalommal elnyertük az Állatbarát iskola címet is, hiszen nagy gondot fordítunk arra, hogy tanulóink felelős állattartók legyenek, amennyiben otthonukban kutyát, macskát, nyuszit, tengeri malacot, vagy akár teknős békát nevelnek. Idén is voltak állatasszisztált foglalkozásaink, melyeknek talán egy kicsit új szint adott az, hogy idén a matematika órát is kipróbálhatták a gyerekek a terápiás kutyákkal. Nagyon élvezték ők is, és a kollégáknak is új perspektívát nyújtott ez a megközelítés. A gyerekek számoltak, közben a kutyákkal jöttek, mentek, adtak nekik, hogyha ügyesek voltak, jutalomfalatot, és tényleg nagyon szépen teljesítettek az óra végére, mind a gyermekek, mind pedig a kiskutyák.
1: Még ezeknek a témaheteknek a hozadékáról, hogyha picit gondolkodunk, például itt az állatoknak a közelsége a mindennapokban, ugye nem minden családban van házi kedvenc. Van, akihez közelebb állnak, például a kiskutyák, kiscicák, van, aki esetleg itt találkozott velük. Hogyan találtak egymásra ilyen tekintetben, vagy milyen újdonságot jelentett itt a gyermekeknek?
0: Én azt gondolom, hogy főleg azoknak a gyerekeknek nyújt sokat ez a fajta foglalkozás, akiknek nincs otthon házi állatuk. Ugyanis, ahogy említette, két dolog lehet ilyenkor. Az egyik, hogy valaki nagyon szeretne egy állatot, és akkor most itt test közelből ott van előtte, foglalkozhat vele, megsimogathatja, és tényleg együtt lehet vele. A másik rész viszont, aki fél az állattól, nem szoktuk semmiképpen sem erőltetni, hogy részt kelljen venni ezeken a foglalkozásokon, viszont mikor amikor látják a gyerekek, hogy mennyire jól működik, akkor mindig oda-oda mennek, és ha már csak a kutya buksiját megsimogatja, azzal is le tudja győzni a félelmét. És nekem az a véleményem, hogy aki le tudja győzni a félelmét, és ezekhez a kutyákhoz oda mer menni, ugye ezek a kutyák vizsgázott kutyák, tehát egy komoly terápiás vizsgán kell ezeknek a kutyáknak részt venni ahhoz, hogy egyáltalán bejöhessenek az iskolába, ezeknek a kutyáknak komoly papírjaik vannak, illetőleg azoknak, akik dolgoznak velük szintén. Tehát semmiképpen nem fogja őket megharapni, vagy semmiképpen nem fogja bántani, sőt még megugatni sem ez a kutya, és ha oda mer menni már a gyermek, akkor le tudja győzni magában azt a félelmet, és ez később az élet más területein is meg tud nyilvánulni.
1: Az ökoiskola cím az miben mutatkozik meg még itt a mindennapokban, illetve melyik korosztály, az alsó vagy felső tagozat nyitottabb erre, vagy azért az jellemző általánosságban, hogy a gyermekek odafigyelnek a környezetükre, akár együtt szépítgetik is, ugye itt a évszakhoz illően esetleg vannak olyan tevékenységek, amikor részt tudnak venni itt a különböző tevékenységekben?
0: Mindenképpen úgy közelítjük meg, hogy alapozunk, tehát a kicsiktől indulnak ezek a szakkörök. Itt a kicsikkel már ősszel, ugye az őszi munkálatokkal ismerkednek meg a gyerekek, a különböző gyümölcsökkel, akkor szoktak készíteni az állatoknak, például a madaraknak olyan helyeket, ahova télire elhelyezik az elemúzsát, nyára a kis vizet, illetőleg ki szoktak készíteni például az iskola elé egy kis tálkát, hogyha jön valaki mondjuk kutyával a gyerekért, akkor a kutyusnak ebben a nagy melegben lehetősége legyen vizet inni. Tehát arra tanítjuk, arra neveljük őket, hogy egyrészt vegyék észre a körülöttük zajló természeti folyamatokat, másrészt legyenek aktív részesei. Tavasszal például ültetnek ezek a gyerekek, kimennek és elvégzik azokat a kötelező feladatokat is, mint például a gazolás, ugye, amikor nőnek akár a virágok, akár a növények a kis kertünkben, ugye ökokertjeink, ilyen kis kertblokkok vannak az udvarunkon, és például szelektív hulladékgyűjtés kapcsán nagyon gyakran vannak olyan versenyeink, amikor olyan dolgokból, amikre azt gondolnánk, hogy már nem jó semmire, tárgyakat készítenek, akár játékokat készítenek, akár farsankol például maszkokat készítenek, tehát, hogy felhasználják, újra hasznosítsák azokat a dolgokat, amiket más a kukába dobna. Ezen kívül a kolléganő, aki vezeti ezeket az ökoszakköröket, rendszeresen viszi őket környezetvédelmi vetélkedőkre, ahol idén is nagyon szép eredményeket értek el a gyermekeink.
1: Ugye, ahogy el is hangzott, ön történelem szakos tanár is, és ugye itt a tanév végén az iskolások is azért osztálykirándulásokon vesznek részt, illetve akár évközben is ugye különböző programok keretében megismerkedhetnek más városokkal, történelmi nevezetességekkel is akár. Miben látja ezeknek a kirándulásoknak a lehetőségét, vagy jelentőségét ilyen szempontból, illetve ahogy beszéltünk is róla, itt azért az utolsó héten, vagy az utolsó egy-két hétben azért olyan programok is várták a Szilágyiban is a diákokat, amelyek egy picit a kikapcsolódásról is szóltak, még hogyha egy kicsit részletesebben itt a közösségépítő hatásáról is szólnánk ezeknek a programoknak.
0: Akkor először a kirándulásokról szeretnék beszélni. Nagyon sok kiránduláson vettek részt a gyerekek, és nem csak az utolsó héten, ugyanis a tankerület lehetővé tette számunkra a Lázár Ervin programot is, és a Nemzeti Emlékhely programot is, és ennek a kapcsán nagyon sok olyan helyre eljutottunk, mint például a Magyar Nyelv háza Sátoraljaújhelyben, vagy például Vizsolyban, ahol ugye a Bibliát tekinthették meg, ahova nem feltétlen mentek volna el a gyerekek maguktól, és utána viszont nagyon örültek neki, hogy meglátogathatták ezeket a helyeket, hiszen például a Magyar Nyelvi Múzeum is egy olyan interaktív múzeum, ahol a gyerekek játszva szerezhették meg azokat az ismereteket, amiket esetleg tanórán már hallottak, de így sokkal életközelebbivé váltak ezek a dolgok. Nagyon hasznosnak tartom ezeket a tanulmányi kirándulásokat, hiszen a gyerekek amellett, hogy tényleg kirándulnak, kizökkennek a hétköznapokból, mindig tanulnak valami újat, akár történelmi, akár biológiai, földrajzi, akár más területről. Lehet ez például pályaorientációs is, hiszen szerencsén is voltak a gyerekek a csoki gyárban például. Úgyhogy nagyon-nagyon hasznosnak tartom a gyerek, hogyha elmegy és testközelből megismerkedik azokkal a dolgokkal, amikkel a mindennapokban nem találkozik, sokkal másabb információt kap róla, mint hogyha csak olvasna vagy hallana a YouTube-on ezekről a dolgokról. Az utolsó hét pedig tényleg nagyon jól telt. Hétfőn és szerdán foci bajnokság volt az iskolában, hétfőn a felsősök, szerdán pedig az alsósok mérték össze erejüket, hát ezek a foci mérkőzések nagyon komoly dolgok ám. A gyerekek nagyon komolyan veszik, és nem csak a fiúk, hanem a lányok is részt vettek ezeken a meccseken. Aki pedig nem vett részt, az kőkeményen szurkolt, úgyhogy nagyon jól zajlottak a meccsek. Kedden voltak a már említett tanulmányi kirándulások, és csütörtökön pedig a diák önkormányzati nap, ahol szintén nagyon-nagyon sok rendezvény volt. A kisebbeknek felfújható ugrálóvár nyújtott kikapcsolódási lehetőségeket, a nagyoknak a dárc foci az udvaron, ezen kívül akadálypálya volt, hennafestés, csillámtetoválás, rajzverseny, tehát tényleg mindenki mindenféle programokon részt vehetett. Úgyhogy ilyenkor csillogó szemekkel jönnek mennek a gyerekek, imádnak iskolába járni, bár ez lenne minden nap. De hogyha pedagógusként nézzük meg ezeket a közösségi rendezvényeket, azért nem csak a mókáról és a kacagásról szólnak, hanem a közösség építésről is, hiszen itt tanulják meg a gyerekek azt, hogy mitől jó egy igazi csapat, hogy örülünk egymás örömeinek, hogyha a másik szomorú, akkor hogyan kell őt támogatni, és hogyha van egy közös cél, akkor hogyan kell összefogni és menni előre és tolni együtt azt a bizonyos szekeret. Úgyhogy ezeknek az úgymond játékos vagy nem tanulós napoknak azért komoly osztályközösség formáló erejük is van.
1: És itt mostani beszélgetésünk végén picit, ha nyárra tekintünk, hát akkor is van lehetőség itt a gyermekeknek találkozásra például.
0: Igen, mindannyian elfáradtunk, de a gyerekek úgy mentek el, hogy akkor mikor is kezdődik a tábor? Tehát két tábort is szervezünk ebben az évben is. Az egyik a már jól bevált balatoni tábor, ahol rengeteg programmal és hát nyilván úszási lehetőséggel találkozhatnak a gyerekek Máriafürdőn. Nagyon-nagyon szeretik ezt a tábort, ilyenkor tényleg együtt vannak. Van a diszkóhajó, ami állandó program, és hát ez kihagyhatatlan számukra. És hát tényleg az, hogy gondtalanul a Balaton partján együtt tölteni 5 napot, én azt gondolom, hogy ez felejthetetlen. A másik táborunk pedig a vándortábor. Idén egy viszonylag messzi célt tűztünk ki magunk elé, a meccsekbe fogunk elmenni. Messze van ugyan, de a meccsek az különösen gyönyörű terület. Idén is kitűztük a 100 kilométert, úgyhogy hajrá, már nagyon várjuk.
1: Ugye ennek ön is résztvevője szokott lenni.
0: Igen, mindenképpen, hát kolléganőmmel évről évre rendezzük meg ezt a vándortábort, különböző helyekre szoktunk elmenni, voltunk már a Börzsönyben, a Mátrában, a Zemplénben, a Bakonyban, ezen kívül a Vértesben is, és most megyünk a meccsekbe. Ez azért nagyon jó, mert azon kívül, hogy tényleg a gyerekek mennek és edzik a testüket, mindig-mindig találunk olyan történelmi emlékhelyet, amiről érdekes dolgokat lehet megtudni, és ezen kívül a földrajzi szépségeket is meg szoktuk nekik mutatni, úgyhogy tanulnak egy kis földrajzot, egy kis biológiát, mert hát azok a gyönyörű virágok és fák is ott vannak, úgyhogy tényleg ez is felfogható egy olyan tanulmányi kirándulásnak, amit a gyerekek bele se gondolnak, hogy mennyi ismeretet szereznek, egyszerűen jól érzik magukat. Azért is jó a vándortábor, mert ilyenkor például azok a bizonyos kütyük soha nem kerülnek elő, hiszen nincsen térerő, úgyhogy a gyerekek játszanak, gátat építenek, fogócskáznak, labdáznak, amikor éppen ugye nem túrázunk, és azt gondolnánk, hogy a napi 20 kilométerben borzasztóan elfáradnak a gyerekek, de nem, tehát megérkezünk a sátorhelyre, körülbelül egy fél óra pihenés után előkerülnek a játékok, beindulnak a fogócskák, a rohangálások, úgyhogy hát tényleg a gyerekek fáradhatatlanok.
1: Sok erőt, sok örömöt kívánok itt mindenkinek a nyári szünetre, és ezekhez a programokhoz is kellemes időtöltést, és nagyon köszönöm a beszélgetést, köszönöm itt a beszámolót, a 2025-26-os tanév értékelését Gál Hajnalkának, a Miskolci Szilágyi Dezső általános iskola igazgatójának.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Családban maradt című magazinműsorunk, és a Miskolci Szilágyi Dezső általános iskola diák önkormányzat elnökével, Szelei Kis Hannával és Cériákné Juhász Orsolya tanárnővel beszélgetünk majd a továbbiakban.
2: Családban maradt. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Szelei Kis Hannával beszélgetünk, a Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola Diák Önkormányzatának elnökével, aki a 2025-26-os tanévben több versenyen is részt vett angol nyelv szakterületen, így felkészítő tanárra Círjákné Juhász Orsolya angol nyelv és irodalom szakos tanárnőt is köszöntöm itt a beszélgetésben. Köszönöm, hogy beszélgethetünk itt a következő percekben.
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat!
3: Köszöntök én is mindenkit!
1: Hanna, először téged hadd kérdezzelek meg, hogy a Diák Önkormányzatban való résztvétel, annak az elnöke voltál ugye ebben a tanévben. Szólj kérlek először az intézményben, az iskolában működő Diák Önkormányzatról.
3: Ebben az évben alakult ki a Diák Önkormányzatunk a Szilágyiban. Szerintem egy nagyon fontos és érdekes és jó feladat számomra ez. Szeretek vezetni és szeretek együttműködni emberekkel. A diáktársaimmal, a képviselőtársaimmal nagyon szeretek együtt dolgozni és együtt tervezni programokat.
1: Akkor ez nem is volt számodra kérdés, hogy ilyen tisztséget vállalj?
3: Nem, ez számomra nem volt kérdés. Amikor megkérdezte a Diák Önkormányzatos tanárnő, hogy ki szeretné ezt elvállalni, akkor rögtön jelentkeztem, hogy szeretném ezt a posztot, mivel szerintem ez egy tényleg nagyon jó feladat és nagyszerű így vezetőnek lenni.
1: Említetted, hogy az iskolában ebben a tanévben indult be újra ugye ez a Diák Önkormányzat ilyen tekintetben, de osztályon belül, ha jól tudom, már töltöttél be olyan szerepet, amikor képviselted a diáktársaidat.
3: Igen, ezen az évben én a 6. osztálynak az osztálytitkárja vagyok. Szerintem ez is egy tényleg olyan feladat, amit én nagyon szívesen vállalok bármikor, és a jövőben is. Nagyon szeretem az osztálytársaimat, nagyon szeretek velük együttműködni, és tényleg mindenkit meghallgatunk, és mindenkinek a szava számít.
1: Ugye már 6 tanévet töltöttetek együtt ebben a közösségben, így néhány szóban szóltál is a társaidról. Hogy tudnád jellemezni azokat a mindennapokat, amik formálják egy osztályközösséget?
3: Amikor reggel bejövünk az iskolába, mindenki köszön mindenkinek, mindenki nagyon kedveli a másikat, tényleg, hogyha nincsenek is annyira jóba, akkor nem bántják egymást, és nagyon összetartó közösség vagyunk, mindent együtt megbeszélünk, mielőtt bárki bármit szólna bárkinek. Mindig megbeszéljük azt, hogy a dolgozatok például mikor lesznek, nem titkoljuk el egymástól azt se, hogy kinek hanyas lett például egy dolgozat, hogyha valaki megkérdezi. Tényleg a programokon is mindig együtt vagyunk, mindig összetartunk, és szerintem ez egy nagyon jó közösség.
1: Így visszatekintve a 2025-26-os tanévre, milyen programokon, milyen találkozókon vettetek részt itt a Diák Önkormányzattal? Miben segítettétek az intézmény működését?
3: Most a legutolsó rendezvényünk az a Diák Önkormányzati Nap volt. Szerintem ez volt az egyik legjobb rendezvény az egész tanévben. Nagyon jó volt megtervezni és megvalósítani is. Együtt leültünk, és akkor megbeszéltük, hogy most milyen program legyen, legyen-e ugrálóvár, legyen-e fagyi, meg minden ilyesmi dolgokat. És itt is nem az történt, hogy egy ember megmondta, és úgy lett, hanem nagyon szépen együtt meg tudtuk beszélni.
1: És ha picit visszatekintesz a tanév kezdetére?
3: Voltak ilyen napjaink, például a csúnya pulcsis nap, amikor az volt a lényeg, hogy ilyen karácsonyi csúnya pulcsit, vagy bármilyen ilyesmit vegyél fel, és ezt pontoztuk például, vagy volt a farsang, amikor minden évtized, például 80-as éveknek kellett beöltözni 90-es éveknek, és úgy egy táncot csinálni egy akkori zenéről. Szerintem ez is egy nagyon jó program volt, és mindenki élvezte. Különböző programok megvalósításával segítettük az iskolát.
1: Itt az év folyamán voltak különböző megbeszéléseitek?
3: Igen, minden hónap első kedjén Diák Önkormányzati Gyűlést tartunk, oda minden osztályban 2 képviselő, egy osztálytitkár és egy osztálytitkár helyettes megy el, és ott beszéljük meg azt, hogy abban a hónapban milyen programok legyenek, és hogy valósítsuk meg ezeket.
1: Miben látod a legnagyobb szerepét a Diák Önkormányzatnak az iskola életében?
3: Szerintem abban van a legnagyobb szerepünk, hogy a diákok közösségét összehozzuk és összetartsuk, és mindenkit mindenbe belevonjunk, és ne legyen az, hogy valaki bármiből kimarad.
1: És ha jól tudom, akkor országos szinten is részt vettél egy találkozón. Ezt hogy élted meg, miről szólt az az alkalom?
3: Igen, ez az országos diákparlament volt, mivel megyei és országos diákparlamenti képviselő is vagyok. Ez egy nagyon fárasztó, de nagyon-nagyon jó, sokkal jobb, mint fárasztó program volt. 3 napig voltunk Székesfehérváron a többi képviselővel. Egyébként én voltam ott a legfiatalabb, úgyhogy ugye 6. évfolyamba járok. És amit nagyon sok mindent megbeszéltünk, oktatáspolitikusokkal és egymással is. Nagyon tényleg összetartó közösség voltunk ott is, voltak programok is, például volt éjszaka ilyen buli, vagy ilyen DJ-s est, volt egy ilyen kirándulás is a stadion körül, és tényleg ott is mindenki meghallgatott mindenkit, és nagyon jó volt.
1: És mi volt az az üzenet, amit hazahoztál Miskolcra?
3: Az volt az üzenet, amit hazahoztam, hogy a diákokat ugyanúgy meg kell hallgatni, mint bárki más, mivel ugyanannyit ér a szavuk, mint egy felnőttnek például.
1: És akkor most térjünk át ugye itt az angol nyelvnek mind a tanulására, mint pedig ugye azokra a versenyekre, amin részt vettél te is, és szép eredménnyel szerepeltél. Itt most tanárnőhöz fordulok, és őt kérem meg, hogy sorolja fel Hanna eredményeit.
2: Hanna nagyon tehetséges, öröm vele tanulni, szinte szívja magába az angol tudást. Néhány versenyeredménye az éven, ami volt. Fordító versenyen első helyezés volt városi szinten. Edelénbe tartották a megyei szóbeli versenyt, ahol 3. helyezést ért el. Volt egy házi versenyünk, Small Talk, ahol szituációs beszélgetős versenyfeladatok voltak. Első helyezést ért el, betűzési versenyen is részt vett, ahol 5. helyezést ért el, ez is városi szinten. Hanna szinte Jolly Joker bármilyen versenyre, hogyha benevezem, mindig helyezést hoz el.
1: Korábbi években is részt vettél már angol versenyen?
3: Igen, 4. osztályban voltam egy szavaló versenyen, ott egy verset kellett elmondjak, ott szerintem ez nagyon jó volt gyakorlásképpen, ott még sajnos helyezést nem értem el, de az utána való években már nagyon sokszor, igen.
1: És ugye itt a 6. évfolyamon, ahogy hallhattuk írásban és szóban is meg tudtad mutatni a tudásodat, hogyan készültél ezekre a versenyekre, hogy emlékszel vissza?
3: Tulajdonképpen készülnöm nem kellett, mert angolul folyékonyan beszélek, és nekem az angol nyelv az olyan, hogy bármikor el tudnék kezdeni hirtelen angolul beszélni, és még jobban ki tudnám fejezni magamat valószínű, mint magyarul.
1: Ez minek köszönhető, tanárnő szerint?
2: Szoktuk mondani, hogy született tehetség, ugye van rá a történelemben is példa. Biztos, hogy hozza magával a tudását.
1: És az egyéni tehetségen túl a pedagógusok szerepét miben látja ebben?
2: Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetségekre, tehetséggondozó van az iskolánkban, minden héten foglalkozunk, akiket látjuk, hogy tehetségesek. Versenyre felkészítünk, 7.-8. már nyelvvizsgára is felkészítünk, a felvételire is felkészítjük. Fontos számunkra a tehetséggondozás az iskolánkban.
1: Néhány konkrét példát esetleg erre vonatkozóan szabad egy kis szakmai berkeken belül hallanunk, hogy itt az angol nyelv oktatása mellett külön például egy-egy versenyre való felkészítés mennyi plusz munkát, vagy mennyi odaszánt időt igényel?
2: A Szilágyi Dezső általános iskolában 2 tannyelvűs osztály és tagozatos osztály van. Azt kell tudni róluk, hogy a 2 tannyelvűs osztályok nem csak ugye heti 5 angolórájuk van, a felső tagozatban 5-től a történelmet is angolul tanítják, illetve célnyelvi civilizáció is van nekik, az brit kultúráról tanulnak. A tagozatosokról azt kell tudni, hogy ők is emelt számba tanulják az angolt, heti 5 angolórájuk van, és a tehetséggondozást úgy szoktuk csinálni, hogy ezeken az óraszámokon felül tartunk még 1-2 órát, ahogy szükségét látjuk esetleg, ha közeledik a verseny, akkor még ezeken az óraszámokon felül tartunk nekik angolórát, felkészítő órát. A tehetséggondozó órákon típus feladatokat oldunk meg, mintafeladatokat, nyelvvizsga feladatokat, régi felvételi feladatokat, tehát mindig célirányosan készülünk az adott feladatra. Hol egy versenyre, hol egy nyelvvizsgára, vagy a 8-osoknak, ugye most a legfontosabb lesz majd szeptembertől is a felvételi.
1: Említetted, hogy neked szóban talán könnyebben megy a kommunikáció, hogy itt az írásbeli és a szóbeli megmérettetésekre való felkészülésről, még vagy ennek a megéléséről, még ha néhány gondolatot szólnál.
3: Az írásbeli versenyekre és a szóbeli versenyekre szinte ugyanannyira felszoktunk készülni, de a szóbeli versenyeken sokkal szabadabbnak érzem magamat, és nekem a szóbeli angol az egy olyan dolog, hogy tényleg, mint hogyha alapvető anyanyelvem lenne, a magyar az anyanyelvem, de az angolt, azt néha szívesebben használom.
1: Ennek a mindennapokban esetleg, hogy látod használt, ugye most itt a nyári szünet előtt állunk, talán egy-egy utazás során ez jól jöhet ilyen szempontból is.
3: Igen, mivel én vagyok a családnak a fordítója, ezért bárhova megyünk együtt, mindig én beszélek az éttermekbe, a boltokba, vagy a hotelben, a recepciónál. Van olyan, amikor néha itt Magyarországon is elkezdek angolul beszélni, és akkor kell észhez kapjak, hogy ja, most Magyarországon vagyok, és nem külföldön. De ez például, hogyha elmegyünk egy olyan országba, ahol az angol nyelvet tudják jobban, akkor szerintem nagyon hasznos dolog lehet.
1: És akkor itt végezetül még itt a nyári szünet témájához kapcsolódóan kérném meg mindkettőjüket, téged is, Hanna, illetve tanárnőt is, hogy néhány jó tanácsot te a kortársaidnak, tanárnő pedig itt a diákság rész az angol nyelv tekintetében, hogy hogy gyakorolják, vagy hogy pihenjenek, mit javasolnak, mit javasolsz, Hanna?
3: Én azt javaslom a diáktársaimnak, hogy ne féljenek kimondani a véleményüket, pihenjenek a következő tanév előtt, és ne ijedjenek meg, hogyha például új tantárgyak fognak jönni jövőre. Tényleg jól pihenjék ki magukat, és akkor újult erővel vághatnak bele a következő tanévbe.
2: Én egy kicsit akkor az angol nyelv gyakorlására térnék ki. Egy napi 10-15 perc, ha majd hallgat egy zenét, elolvas egy cikket, internet ugye tele van angol szövegekkel, egy napi 10-15 percet, ha minden nap gyakorolnak a gyerekek, szerintem ez is már nagyon hatásos tud lenni.
1: Bocsánat, hogy közbeszúlok egy kérdést, ha megengedít közben, ugye, ahogy el is hangzott, akár ebben az intézményben, vagy más intézmény tanulói is, talán a közelmúltban sikeres nyelvvizsgát tettek, vagy akiknek már ez korábban sikerült, de hogy szinten tartás is megtörténjen, erre milyen módszerek lehetnek, akár itt a nyár folyamán, vagy a későbbiek tekintetében?
2: Igen, nagyon fontos a szinten tartás. Észre szoktam venni, visszajönnek a gyerekek a nyári szünetről, hogy a szókincsük megkopott. Azt szoktam tanácsolni, nagyon sokan szeretnek hallgatni zenét. Amit zenét szeret, meghallgatja a dalszöveget, utána olvassa, lefordítja, kiírja a ismeretlen szavakat, vagy ha csak elolvas egy cikket az interneten, ami nagyon szeret témát, azzal kapcsolatosan. Egy napi 10-15 perc szinten tartás a szókincs véget. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos mindenkinek.
1: Köszönjük a jó tanácsokat, és nagyon kellemes nyarat kívánok, és köszönöm a beszélgetést is Szeleik és Hannának, a Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola Diák Önkormányzatának elnökének, és Círjákné Juhász Orsolyának, az intézmény angol nyelv és irodalom szakos tanárának.
3: Köszönöm szépen, mindenkinek nagyon jó nyarat szeretnék kívánni.
2: Én is köszönöm szépen, és kellemes nyarat kívánok mindenkinek.
1: Hallgatóink nevében is köszönjük szépen.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az Európa Rádió Családban maradt című magazinműsorát hallották. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak, további szép napot kívánok mindnyájuknak. A szerkesztő műsorvezető Kisnyeveres Viktória búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!
1: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazinműsora csütörtökön délelőtt 11 órától. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Csaknem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény. Csak a brazil reál és a kolumbiai pezó érte jobb eredményt a forintnál, írt a kommentárjában Németh Dávid, a KNTH bank vezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző, ismertette a szakértő. Németh Dávid szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. A következő időszakban az alacsony infláció és az ország megítélésének javulása lehetővé teszi az alacsonyabb kamatokat. A Magyar Nemzeti Bank május végén már 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, és a jegybanki kommunikáció szerint lehetőség van újabb monetáris lazításokra is. A következő hetekben, hónapokban a forintpiaci hangulatot, a módosított költségvetési terv részletei, illetve az ősszel megjelenő 2027-es költségvetési törvény nagyban befolyásolhatja, hangsúlyozta a KNTH bank vezető makrogazdasági elemzője. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk. Erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pálya elhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot. A javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. Lemondanak tiszteletdíjukról és együttműködnek a kormánnyal a Semmelweis Egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai, ezt közölte az alapítvány elnöke. Orbán Gábor, aki egyben a Richter vezérigazgatója közleményében azt írta, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága áttekintette és értékelte Magyarország alaptörvényének módosítását, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében kezdeményezett jogszabályváltozások céljait és várható következményeit. Mint írta, az alapítvány kész az átmeneti időszakban a kormány által kijelölt miniszterrel együttműködni. Továbbá közölte azt is, hogy az alapítvány a továbbiakban ügyvivő jelleggel működik, tevékenységét a működés és a jogfolytonosság biztosításához szükséges feladatokra, az alapítványi vagyon értékének és integritásának megőrzésére korlátozza, olvasható Orbán Gábor közleményében. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként a gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében. Az ajánlás csomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10 és 19 év közötti korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Az UNICEF Magyarország elengedhetetlennek tartja egy rendszeres kutatási és adatgyűjtési rendszer kialakítását, amely egységes mutatókkal követné nyomon a gyermekek állapotát és az ellátás hozzáférhetőségét, továbbá egy hosszú távú gyermekközpontú nemzeti mentális egészségügyi stratégia kialakítását is szükségesnek látják, amely összekötni az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra és a gyermekvédelem szereplőit. Véleményük szerint bővíteni kell a gyermek pszichiátriai és mentálhigiénés kapacitásokat is.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Többnyire az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 29 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: egyre csökkenni fog, a gazdasági teljesítménye csökkenni fog, a lakosság pedig bele fog fáradni a háborúba. Ez volt az oroszok alaptétele. Az ukránok pedig ugyanezt gondolták visszafele, hogy az idő nekik dolgozik, a nyugati kiállás, mögöttük való kiállás miatt az orosz lakosság bele fog fáradni, Putyin bele fog bukni, tehát voltak ilyen jellegű remények. És éveken keresztül ez az attríciós háború tudott folytatódni, és úgy tűnt, hogy az oroszoknak igaza van az időfaktort illetően. 2024-ben voltak kisebb orosz sikerek, 2025-ben a sikerek növekedtek, egyre több területet tudtak elfoglalni. Lassan bár, de egyre több területet tudtak elfoglalni. És most 2026 február-márciusában jött egy fordulat, az orosz területszerzés megállt, és sikerült a háborút áthelyezni Oroszország területére. Tehát szerintem az egyik legnagyobb sikere ennek az ukrán kampánynak, az, hogy ezt a percepciót meg tudták fordítani, az orosz alapnarratívát meg tudták cáfolni, és ennek azért van jelentőség egyébként kifelé a nemzetközi térben, mert ha megnézzük az Ukrajna nemzetközi támogatóit, akár az európai országokat, akár az Egyesült Államokat, Ukrajna sokkal nehezebben tudta képviselni azt, hogy a tárgyalásoknak ukrán feltételek mentén kell történni, nem szabad olyan kompromisszumokat kötni, mint például bizonyos oroszok által még meg nem szerzett területeknek az átadása, mert Ukrajna amellett érvelt eddig, hogy az oroszok ezt nem fogják tudni megszerezni. Csak hogy a harctéri helyzet nem őket igazolta. Most viszont ugye sokkal jobban azt tudják mondani, hogy nem, hát tessék, lássék, az orosz előnyomás megállt. A fronton nincsenek orosz sikerek, ellenben vannak ukrán sikerek, vagyis ukrán feltételek mentén kell felépíteni mondjuk a tárgyalásokat, illetve a nyugatnak most éri meg igazán támogatni Ukrajnát, még többet beleadni, még több fegyvert, még több pénzt, mert hát eddig úgy tűnik, hogy ez sikert hozott, és ez a nyugati támogatás meghozta azt a várt hatást, hogy Ukrajna egyre sikeresebb tudott válni a fronton. Ez szerintem a legnagyobb eredménye ezeknek a csapásoknak. Bocsánat, hogy hosszan beszélek, most érek rá az orosz hatásra. Bocsánat,
1: még egy pillanatra álljunk meg, mert az orosz hatást azt szeretném külön tárgyalni. Kívülről nézve ez az ukrán drón képességek robbanásszerű fejlődésének látszik. Valóban ez történt? Mert ha igen, akkor furcsa a dolog, de akkor minek nekik F-35-ös meg hatalmas amerikai fegyverrendszerek, amikor igazából egy ekkora eszközzel, ha becsomagolják egy teherautóba, és megtanulják kezelni, akkor bárhol képesek csapásra mérni.
0: Ezek a rendszerek kiegészítik egymást, tehát önmagában a drónok nagyon fontosak, sőt, ennek a háborúnak a kulcsfontosságú eszközei, de Ukrajna légierő nélkül nem tudott volna ilyen eredményeket elérni, légvédelem nélkül még kevésbé tud hatásos lenni. A tüzérség, az ukrán tüzérségnek is megvan a maga szerepe a fronton. A háború bizonyos szakaszaiban az amerikai rakétatűzérségi rendszerek, a HIMARS-ek nagyon nagy szerepet töltöttek be a háborúban. Szóval más-más arányban, de a különböző nyugati fegyvereknek is nagyon nagy szerepe van ebben a háborúban.
1: Azt, hogy kell a fegyvereitek, egyébként meg mi intézzük a saját képességeinkkel, a drónháborús képességünkkel az ügyeket.
0: Igen, de ez sem olyan egyszerű. Egyébként valóban ez a narratíva, ezt állítják, és a drónoknak a túlnyomó részét Ukrajnában gyártják. Na de hozzátartozik a teljes képhez, hogy ezeknek a drónoknak az alkatrészeinek egy része Kínából származik, egy része nyugati cégektől származik. Sőt, az igazán nagy áttörés, azt gondolom nem is a mélységi csapásokban van, hanem ez az úgynevezett középhátország, ez a fronttól 100-150 kilométeres hatótávolság, ami teljesen ellehetetleníti az oroszok ellátását, lőszerellátását, egészségügyi ellátását, élelmiszerellátását, és ezt viszont amerikai technológiával csinálják. Ez a Google egyik vezetőjének, Eric Schmidtnek, vagy korábbi vezetőjének, Eric Schmidtnek a cége, Hornet drónok segítségével van. Emellett pedig olyan technológiákat használnak ezek a drónok, mint gépilátás, vagy mesterséges intelligencia, nyilván amerikai támogatással. Tehát, hogyha ezek a technológiák nincsenek, illetve emellett használják a Starlink rendszereket, ugye ezek biztosítják a zavartalan kommunikációt a drónok között, használják

0: az olyan amerikai technológiákat, mint a mesh hálózatok technológiája. Ez arról szól, hogy a drónok egy láncot képeznek. Tehát ugye korábban mi volt a legfontosabb probléma például itt ebben a Közép-Hátországban, ahol az orosz ellátás történik. Az orosz légvédelem ott volt a legerősebb, az orosz elektronikus zavarás ott volt a legerősebb, és ezeket a drónokat egyszerűen nem hagyták átjutni. Elvesztették a kapcsolatot, lelőtték ezeket a drónokat, hatástalanították. Most pedig a Starlink segítségével végig van kommunikáció, de ha a Starlink kommunikáció akadozna, akkor a mesh hálózatok segítségével egy olyan láncot alkotnak ezek a drónok, hogy gyakorlatilag egy-egy drón, nem tudom, 5-10 kilométeres távolságban egymással kommunikál, és így eljuttatja a jelet a kezelőhöz. Az utolsó pillanatban pedig, amikor a drón a célpont felé megy, már nem a kezelő hozza meg a döntéseket, hanem a mesterséges intelligencia és a gépilátás. Tehát a gépilátás beazonosítja a célpontot, beazonosítja a leggyengébb pontot, és a mesterséges intelligencia hozza meg azt a döntést, hogy az a drón az hova csapódjon be. Ha ezek a technológiák nincsenek, akkor Ukrajna nem ér el ilyen sikereket, és ezek amerikai technológiák. Tehát való igaz, hogy Ukrajnában történik a drónok gyártása, mennyiségben óriási áttörést értek el, tehát egyre hatalmas mennyiségben tudnak gyártani. Tehát hetente 1000 vagy afeletti drón tudnak gyártani, de ezek amerikai és nyugati technológiákra épülnek.
1: Még mindig maradva egy kicsit az ukránoknál. Látszik valami logika abban, hogy hogyan választanak célt? Laikus szemmel nézve bármit képesek bárhol eltalálni, de nem szoktak neki menni a Kremlnek például.
0: Itt alapvetően két dolgot érdemes elmondani. Az egyik az, hogy van egy vélhetően egy iratlan szabály a két fél között, hogy egymás legfelsőbb vezetését nem bántjuk, nem látunk ilyen orosz csapásokat, tömeges csapásokat az ukrán, nem tudom, parlamenttel szemben, vagy az elnöki rezidenciával szemben.
1: Mondjuk az első nap azért megpróbálták leszedni a teljes vezetést, csak nem jött össze.
0: Igen, csak nem úgy, hogy lebombázták volna mondjuk Kijevnek az ikonikus épületeit, ahogy az ukránok sem próbálják eltörölni a földszínéről Moszkva ikonikus épületeit. És hozzátartozik az is, hogy a két országnak a vezetői nem a Kremli irodájukban vagy az elnöki rezidenciájukban ülnek, hanem valahol föld alatti bunkerekben
1: vannak. Értem, hogy nem pusztítás volna.
0: Tehát így van, tehát szimbolikusan valószínűleg sokkal több kárt okozna, hiszen gondoljunk bele abban, hogyha Ukrajna lebombázza egy olyan világörökségi történelmi épületet, mint mondjuk a Kreml, vagy Oroszország elpusztít amikor eltalálta az egyik orosz drón a Pecserszka Lávra épületét, ez egy UNESCO történelmi örökség részének tartott kolostor együttes, akkor ebből óriási nemzetközi felháborodás volt.
1: Azt mondanák, hogy ezek olyanok, mint a tálibok.
0: Hát persze, hát mindent lerombolnak ebben a háborúban, és közben nem lenne hatása, mert ahogy említettem, a vezetők viszont nem ott vannak. Szóval van egy ilyen iratlan szabály, hogy ezeket nem bántják, de hozzátartozik még a másik szempont, hogy ezek nyilván a legjobban bevédett objektumok. A Kreml köré is minden lehetséges légvédelmi eszközt összpontosítottak, vélhetően az ukrán kormányzati épületek is a legjobban vannak bevédve. Sokkal nehezebb megvédeni mondjuk egy kijevi külvárost, vagy egy moszkvai külvárost, mint koncentráltan a kormányzati negyedet ellátni ilyen légvédelmi eszközökkel. Szóval, ha lennének is ilyen támadások, akkor valószínűleg nem lenne nagy hatása, mert kommunikációs szempontból inkább csak árt okoz, másrészt viszont nagyon, nagyon is meg vannak védve, harmadrészt pedig a vezetők egyébként sem tartózkodnak ott.
1: Oroszok hogyan kommunikálják, hogyan dekódolják a közel-hátországuk elleni sikeres támadásokat?
0: Nagyon sokáig az orosz vezetés nem is szólalt meg ebben az ügyben. Vlagyimir Putyintól várták nagyon sokan, hogy nyilatkozzon például az üzemanyagellátási zavarok ügyében, hát ugye erről beszélünk majd részletesebben is külön, de sokan várták Putyintól, hogy kommentálja a Moszkvával szembeni ukrán dróntámadásokat, és Putyinnak egy hétbe telt, mire a moszkvai támadást kommentáljon, és megint csak voltak olyan várakozások, hogy Putyin nagyon agresszív retorikára vált, és atomcsapással fenyegeti meg Kijevet. Voltak erre korábban hasonló példák, amikor például Ukrajna sikeres támadást vitt végbe a krími híddal szemben, akkor is az orosz vezetés burkoltan, de nukleáris ellencsapás lehetőségét helyezte kilátásba, és most meglepően békülékeny hangnemet ütött meg Vlagyimir Putyin. A moszkvai támadásokra azt mondta, hogy hát Ukrajna bepróbálkozik, és kedvezőbb feltételeket próbálnak kiharcolni maguknak a tárgyalásokon, ami nem fog menni, mert egyébként az orosz feltételek változatlanok, ezekről az elmúlt években beszéltek, mondta Putyin, és hozzátette, de hogy egyébként Oroszország hajlandó a tárgyalásokra, és egyébként nagyon üdvözli a béketárgyalások lehetőségét. Tehát úgy tűnik, hogy legalábbis részben, de ezek a mélységi ukrán támadások elérték azt, hogy a legfelső orosz vezetés is kételen legyen foglalkozni vele, és legalábbis eddig elérték azt, hogy a tárgyalásoknak a lehetősége ismét napirendre kerüljön. Ennek a konkrét lépését egyelőre nem láttuk, de ez ettől függetlenül nincs kizárva, hogy a következő hónapokban lesz valamilyen előrelépés ezen a téren.
1: Változott valamit a Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin legyőzhetetlen stratéga képében kialakult hit az orosz társadalomban?
0: Azt gondolom, hogy igen, de azt nem tudom megmondani, hogy ez mennyire maradt tartós, hiszen ilyen attitűdök vagy percepciók már 2022 végén és 2023 elején is jellemezték az orosz társadalmat. Aztán ez megváltozott. Tehát amikor a 2022-es orosz támadás nem zárult olyan eredménnyel, mint amit a Kreml szeretett volna, tehát nem foglalták el Ukrajnát néhány hét alatt, nem kényszerítették megadásra Ukrajnát, sőt, aztán Ukrajna egy sikeres ellentámadást tudott indítani, és Oroszország viszont arra kényszerült, hogy kötelező mozgósítást indítson el. Ennek óriási negatív hatása volt az orosz társadalomban. Nagyon sok volt a negatív visszhang, a tiltakozás, önmagában ugye az nagyon beszédes volt, hogy legalább 600 ezer ember, de inkább 1 millióhoz közelíthetett az a szám, akik elhagyták Oroszországot 2022 őszén.
1: Tartottak attól, hogy berántják őket?
0: Így van, de tehát ez a mozgósítástól féltek.
1: Azért az nem az alsó osztály, az általában ez, a középosztály.
0: Ez jellemzően a középosztály volt, a képzett mérnökök, IT-sok, akik aztán is tudtak helyezkedni külföldön. Szóval akkor volt egy jelentős felháborodás az orosz társadalomban, és ennek a vége Prigozsin pucs lett. Tehát ez abban csúcsosodott ki, hogy nem csak az átlag polgárok kritizálták hát nem is kifejezetten a háborút, de a körülményeket, a mozgósítást, a szankciókat, ugye akkor még mindenki attól félt, hogy a beharangozott nyugati szankciók az orosz gazdaság összeomlását fogják okozni. Azóta tudjuk, hogy egyébként nem ez lett, de 2022-ben az oroszok nagy része, tehát hogyha a felméréseket nézzük, akkor az oroszok nagy része attól tartott, hogy ennek nagyon rossz lesz a vége az orosz gazdaság szempontjából. Egyébként nyilván, megint csak a zárójeles megjegyzés, ennek az egész háborúnak egy nagyon negatív vége lesz az orosz gazdaság szempontjából, csak ez nem egy ilyen hirtelen összeomlásban fog kicsúcsosodni, hanem egy lassú lejtpálya, ami egyre inkább recesszió vagy stagnálást jelent az orosz gazdaság számára. Szóval akkor volt egy jelentős felháborodás, volt egy Prigozsin pucs, 2023 júniusában indultak meg Prigozsin csapatai.
1: Ő keményen fellépést követelt, és az orosz hadvezetést kritizálta.
0: Így van, tehát hát Putyint személyesen nem kritizálta, mert nem merte, mert azt gondolta, hogyha ugye Sojgút és Gerasimov volt a vezérkari főnöket és az akkori védelmi minisztert kritizálja, akkor még megegyezhet Vlagyimir Putyinnal, ezért nem kritizálta Putyint, de hát nyilván ez Putyin döntéseinek is szólt, és akkor abszolút megrendült az orosz társadalomnak a hite abban, hogy ez a háború sikeres legyen. Csak azóta, a Prigozsin pucs óta, hogy említettem, az ukrán ellentámadás kudarcba fulladt, nem sikerült, és a háború egy attríciós háborúvá fordult, és úgy tűnt, hogy ez az attríciós logika Oroszországnak dolgozik, és ezért az orosz társadalom megnyugodott. A szankciók nem értékel a hatásokat az orosz gazdaság. Nem omlott össze, az emberek hátradőltek, hogy hú, hát velünk nem tudnak mit kezdeni, mi ezt túl fogjuk élni, erősebben fogunk ebből kijönni. Az orosz propaganda közben azt súlykolta az emberekbe, hogy itt ez egy lehetőség az orosz gazdaság számára, hogy kiváltsa a nyugati termékeket, hogy saját lábra álljon, aztán persze megint csak ez zárójel. Igen, csak ugye zárójel, hogy ehelyett valójában az történt, hogy a nyugati cégek helyett a kínai cégek jöttek be, és nem az orosz ipar vagy az orosz vállalatok fejlődtek, hanem más szereplők töltötték be ezeket a pozíciókat, jellemzően rosszabb feltételekkel, mint amivel a nyugati cégek rendelkeztek. Szóval az elmúlt években volt egy olyan fajta távolságtartás az orosz lakosság körében, hogy jó, hát ez a háború valahol messze történik, őket azóta nem bántották, tehát nem volt újabb mozgósítás, a gazdaság nem teljesített jó, de nem is teljesített kifejezetten rosszul, tehát nem volt válság, nem omlott össze semmi, és ezzel éveken keresztül az orosz lakosság élni tudott. A nyugati termékek sem tűntek el a boltok polcairól, lehetett kapni egyébként nyugati automárkákat is, lehetett kapni nem tudom, Apple termékeket, lehetett kapni Samsung termékeket, csak hát magasabb áron, tehát mivel közvetítőkön keresztül érkezett. És most 2026-ban történt egy áttörés ebben, egy jelentős változás. Egyrészt a gazdasági teljesítmény az egyre inkább rossz helyzetbe fordult, és az orosz állam pedig kénytelen volt a háború költségeit egyre inkább a lakosságra hárítani. Az idei évtől megemelték a személyjövedelemadót, eltüntették a különböző vállalati kedvezményeket, a kis és középvállalatok támogatását gyakorlatilag eltörölték, vagy jelentősen csökkentették. Elindult az olyan cenzúra, mint amikor különböző üzenetküldő alkalmazásokat tiltanak el. Ez azért is fontos, mert ezeken keresztül ezek üzleti modellek is voltak. Tehát hát a Facebook már egy ideje nincs Oroszországban, de hát nyilván a Facebook Marketplace-en keresztül, vagy a Facebook oldalakon keresztül is történnek értékesítések. És elindult a mobil internetnek a betiltása, egyelőre ideiglenesen, hol van, hol nincs, de ez is érinti az üzletet. Tehát nagyon sok embernek ez nem csak kényelmi funkció, hanem a gazdasági túlélésük is az internettől, a banki terminálok működésétől függ. Tehát a lakosság elkezdte saját bőrén érezni a háborúnak a problémáit. Közben a fronton nem történtek koros sikerek, amire azt lehetett mondani, hogy hát igen, most még egy kicsit bírjatok ki, de haladunk, ahogy eddig, ami eddig is célja volt, azt teljesítjük, ez nincs meg. És harmadrészt viszont bejöttek a sikeres ukrán mélységi csapások, amelyek viszont létbizonytalanságot okoztak. Ha én azt látom, hogy a szomszéd házba egy drón csapódott be, akkor nem lehetek abban biztos, hogy legközelebbi alkalommal... Hát így van, meg hogy legközelebbi alkalommal nem az én házamba csapódik be az a drón. És ugye ez megint okozott egy olyan fordulatot, mert az eredeti kérdés arról szól, hogy az emberek megkérdőjelezik-e Putyin vezetési képességeit, hogy most megint van egy kifejezetten negatív percepció a saját gazdasági helyzetüket, a létbiztonságokat illetően, és nyilván nem mondom, hogy közvetlenül Putyint hibáztatják, de mégis a Putyin népszerűsége is elkezdett csökkenni, ő erre mindig érzékeny, és pont adás előtt olvastam egy friss Gallup felmérést Oroszországban, amely arról szól, hogy 20 éves mélypontra csökkent az oroszok ilyen pozitív gazdasági várakozását, tehát hogy mit várnak, mennyire bizakodnak a gazdasági helyzetben. És az emberek több mint 60%-a negatív, tehát nem optimistán, hanem pont negatívan viszonyul ahhoz, hogy milyen gazdasági kilátásaik vannak, ami a saját helyzetüket is takarja. Tehát most megint van egy olyan negatív hullám, amiben nehezen fog tudni megbirkózni az orosz állam, főleg ha további, tehát mert kénytelenek lesznek további negatív vagy népszerűtlen intézkedéseket bevezetni. Ugye nagyon úgy tűnik, hogy csökkent vagy folyamatosan csökken a behívottak száma, bocsánat, akiket ugye önként tudnak toborozni, akinek fizetnek, hogy beálljon a hadseregbe, és nyilván ez is logikus, hát hogyha negatív a helyzet, hogyha azt érzik, hogy megállt a támadás, hogyha nincsenek orosz sikerek a fronton, akkor miért álljon be katonának, hiszen még inkább attól félhet, hogy életét veszítheti, és hogy a háború még nagyon sokáig elhúzódhat. És ugye pont az előző években volt egy olyan hullám, amikor többen jelentkeztek katonának, mert azt gondolták, hát mindjárt egyrészt az orosz sereg sikeres, vannak igen komoly eredmények.
1: Jó pénzt is adnak. Kibírom azt a 2 hónapot is.
0: Így van, és jött Donald Trump, és hogy azt gondolták, hogy hát Trump mindjárt véget vet a háborúnak, hát ez az életük legjobb döntése. Aláírják a szerződést, felveszik, hogy régiótól függő, de nem tudom, 12-3 millió forintnyi egyszeri kifizetést, beállnak a hadseregbe, mire kiképzik őket, mert lehet, hogy véget is ér a háború, és mehet haza. Boldogod.
1: És ez volt 5 éve.
0: És így van, és ebből aztán, és ugye azóta is a fronton vannak, jobb esetben a fronton vannak, rosszabb esetben már nem élnek, és akkor még sokkal könnyebben lehetett toborozni, most viszont sokkal nehezebb, tehát arra akartam rátérni, vagy utalni, hogy az egyébként is negatív helyzet valószínűleg megkövetel majd újabb negatív lépéseket, mert lehet, hogy megint hirdetnek egy újabb mozgósítást, hogyha fel kell tölteni a katonákat. Lehet, hogyha az orosz költségvetés, tehát hogyha a gazdasági helyzet romlik, az orosz költségvetésbe kevesebb pénz folyik be, akkor nyilván arra lesznek, és közben a háború költségei nem csökkennek, tehát az orosz költségvetés 1/3 minden egyes évben a háborúra megy el. Tehát hogyha ez a folyamat folytatódik, akkor arra kénytelenek lesznek, mondjuk a következő évtől még jobban ráterhelni a lakosságra a kiadásokat, valami különadót bevezetni, megsarcoltatni valahogy a nagyvállalatokat, és ami megint csak egy olyan spirál, ami megint csak hatása van a lakosság percepciójára.
1: Bendazsevszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője, az Aréna vendége, amit most felvételről hallanak. Az ukrán társadalom, amely az orosztal ellentétben az első pillanattól a saját bőrén érzi a háborút, az hogy értékeli ezt a mostani fordulatot, vagy fordulatnak látszó eseménysort?
0: Hát nyilván, ami az egyik oldalon negatív, az a másik oldalon pozitív. Az ukrán társadalomban nagyon hiányzott ez a fajta pozitív kommunikáció, ami növeli a motivációt. Az elmúlt évek inkább a kudarcokról szóltak, ami egyrészt növelte a lakosság kompromisszumkészségét, hogy miről hajlandóak lemondani, és milyen megállapodás hajlandóak esetleg kötni. Talán itt az arénában is beszélgettünk tavaly arról, hogy sokkal többen fogadják el a békét, még olyan feltételekkel is, hogy Ukrajnának bizonyos területekről mondjuk le kell mondani. Ez nyilván egyenes következménye annak, hogy nem voltak jelentős ukrán sikerek. A Ukrajna az elmúlt években inkább a védekezésre szorult, nem tudott visszatámadni, és az ukrán vezetés szempontjából a stratégia nyilván arról szólt, hogy akár lokális kisebb sikerek is kellenek ahhoz, hogy a lakosságnak a motivációját fenntartsák. Ez szolgálta például a Kurszki betörés 2024. augusztusában. Amikor orosz területre törtek be, és hát meglepő módon fél éven keresztül tartotta magát az ukrán haderő. Stratégiai szempontból az nem biztos, hogy egy jó akció volt, hiszen a legjobban felszerelt, legjobban felkészült katonákat használták el egy olyan akcióra, ami
1: nem öngyilkos akció volt.
0: Hát nem volt öngyilkos akció, de nem arról szólt, hogy visszaszereznek ukrán területeket, hanem inkább arról szólt, hogy egyrészt a lakosságnak ezt a motivációját szerezzék vissza, másrészt pedig az oroszokat kényszerítsenek olyan tárgyalási pozícióba, hogy az Ukrajna azt tudja mondani, hogy jó, akkor mi lemondunk a Kurszki területekről, az oroszok pedig lemondanak, teszem azt, Luhanszki vagy Zaporizsi területekről, de nem jött be. Azóta viszont nem voltak ilyen pozitív fejlemények a Ukrajnában. A legpozitívabb, amire lehetett hivatkozni, hogy nem omlott össze az ukrán védelem, és mindig fent tudták tartani a védekezést a fronton, és ez most megváltozott.
1: Igen, de a Krímet, az ukránok azért támadják, mert reálisnak gondolják a 2014 előtti állapotok visszaállítását, vagy itt, hogy visszaszerzik a Krímet, vagy azért, hogy fenntartsák a változatlan orosz követelésekkel szembeni változatlan ukrán álláspontot, ami úgy szólt, hogy a Krím a miénk.
0: Nem látom azt, hogy jelenlegi helyzetben hogyan lehet visszaszerezni katonailag Ukrajnának a Krím-félszigetet. Ugye a Krím-félsziget előtt még ott vannak olyan területek, ugye Herszon és Zaporizsé területek, amelyeknek egy része orosz kontroll alatt van, és ezeknek a területeknek próbálta 2023-ban nekifutni, ugye akkor is az volt az elképzelés, hogy ketté vágják az orosz kontrollt, és ellehetetlenítik az orosz utánpótlást, és akkor második vagy harmadik fázisban majd megtörténhet a Krím-félszigetnek a visszaszerzése, de ez akkor sem sikerült, és alig ha van esély arra, hogy ha akkor friss, felkészített ukrán erőkkel, nyugati haditechnika segítségével az nem jött össze, akkor ez most sem fog összejönni. Elaknásított területekről van szó, ahol az oroszok nagyon bevédekezték magukat. A Krím-félsziget elleni támadások, amelyeket most Ukrajna sikeresen folytat, ennek azt gondolom, hogy elsősorban olyan szerepe van, hogy az oroszokat a tárgyalásokra próbálják rábírni.
1: Ha nem lehet, hogy a terület a tietek se legyen, mert állandóan bombázni fogjuk?
0: Hát így van, azt demonstrálják, hogy képesek arra, hogy ugye, ahogy Kirilo Budanov, most ő az elnöki adminisztrációnak a vezetője, előtte a katonai hírszerzésnek volt a vezetője, úgy fogalmazott, hogy teszünk róla, hogy a Krím-félsziget sziget legyen. Vagyis megpróbálják a krími félsziget minden ellátását ellehetetleníteni, a vízellátást, az élelmiszerellátást, az energetikai ellátást, és ez részben sikerült eddig. Tehát stratégiai szempontból nem, de percepciós szempontból még fontosabb, ez a turisztikai vonal, hiszen a Krím félsziget az oroszok számára egy ilyen szimbolikus terület, tehát Vlagyimir Putyin népszerűségének az egyik emelkedése, vagy emelkedésének az oka pont a Krím-félsziget megszerzése volt 2014-ben, és hát éppen nyár van, az oroszok szeretnek a Krím-félszigeten nyaralni, és most viszont tömegesen menekülnek a félszigetről, mert nincs üzemanyag, tehát nem tudják megtankolni a kocsit. A boltban nagyon nehéz mindenféle termékekhez jutni, mert ellehetetlenült a logisztika, és emellett pedig ugye a logisztikai hát a termékeket jellemzően vagy vonaton, vagy kocsival, teherautóval kell eljuttatni, mivel nincs benzin. Ezt nem tudják megtenni. A szárazföldi folyósót, ami a Herszoni és Zaporizsé területeken keresztül megy, azt az ukrán drónok tűz alatt tartják. Csak április-május folyamán számítások szerint 500 teherautót lőttek ki, amelyek ilyen ellátást szállítottak a Krími félszigetre. Szóval az orosz közösségi médiát elárasztották a mindenféle panaszok, hogy hát gyerekek itt lőnek bennünket, mintha ugye nem tudnák, hogy egyébként egy megtámadott ország megszállt területére mennének. Sőt, vannak olyan hangok is az orosz közösségi médiában, most pedig ilyet is olvasni. Inkább megint csak messzebbről kezdem. Az elmúlt években az orosz ilyen birodalmi büszkeségi retorika az arról szólt, hogy hát Ukrajna egyébként is elhanyagolta a krími félszigetet, nem foglalkoztak vele, és Oroszország viszont a saját kezébe vette, és most felvirágoztatják, és milyen fantasztikus hely lett ez a krími félsziget, és hogyha valaki a krími félszigeten lakókat olvasta, akkor azt mondták, hogy hát fantasztikus életünk van, ami ott itt Oroszország van, minden fantasztikus. Na és most egy gyors váltás 2026-ra, most ha megnézzük azt, hogy a krími lakosok mit mondanak, ők azt mondják, hogy most a retorika megváltozott, ők most kevésbé büszkék arra, hogy Oroszország fennhatósága alatt vannak. Most az ottani retorika az nagyjából abban merül ki, hogy hát nekik nem tetszik az, hogy itt a fejük fölött az oroszok és az ukránok háborúznak, ők elsősorban krímiek, ők nem oroszok, nem ukránok, ők krímiek, őket mindig is a krími félszigetnek a boldogulása és a fejlődése foglalkoztatta, ők egyébként se akartak soha oroszok lenni, és őket nagyon zavarja ez az egész helyzet. Az orosz turisták pedig arról panaszkodnak, hogy hát 20 évvel azelőtt, amikor még ugye Ukrajnája volt a terület, akkor gond nélkül el tudtak menni a Krím-félszigetre nyaralni, minden olyan olcsó volt, minden volt a boltokban. Hát igen, nem volt olyan fejlett az infrastruktúra, de amikor határátkelőn keresztül mentek, akkor a határőr csak megnézte a papírjaikat, és tovább intette őket. Most pedig, amikor bemennek a Krím-félszigetre, ami ugye közigazgatási szempontból orosz terület, tehát nem, elvileg nem mennek át a határon, tehát nincs határátkelő, mégis órákon keresztül állni kell, hogyha mondjuk a kocsival jönnek, de ha vonattal mennek, akkor is megállítják a vonatot, kipakoltatnak velük mindent, és több óráig tartó ellenőrzés következik, mert nyilván az orosz vezetés attól fél, hogy nehogy valami, nem tudom, merénylet legyen, és olyan...
1: Mint ahogy már volt.
0: Mint ahogy már volt, de hogy ez ugye nyilván befolyásolja az oroszok percepcióját arról, hogy hát akkor kérem szépen, itt 15-20 éve minden gördülékenyen zajlott, most pedig arra kényszerülünk, hogy hát egyébként is nehéz bejutni, nehéz kijutni, mert ki tudja, hogy nem zárják el, hogy a szárazföldi folyosó most ukrán tűz alatt van, ki tudja, hogyha bármi történik, a komp szolgáltatás jelenleg nem megy, mert az ukránok kilőtték, tehát jelenleg csak a Krími hídon lehet közlekedni, de ha bármi történik a Krími hídon, akkor nem tudnak kijutni. Egyébként pedig nincs üzemanyag, tehát még ez sem lehet, még abban sem lehetnek biztosak, hogy lesz üzemanyag a kocsiban, és nyilván ez egy nagyon más megközelítés, percepció, mint ami néhány évvel ezelőtt volt.
1: Szeptemberi választásokra hogyan készül Vlagyimir Putyin?
0: Parlamenti választások lesznek. Én azt gondoltam volna, egészen a most hétvégén lezajlott egységes Oroszország párt kongresszusáig, én azt gondoltam, hogy az orosz hivatalos retorika, az orosz politikai kampány nem a háborúra fog fókuszálni, mert az eddigi orosz stratégia arról szólt, hogy tartsuk távol a háborút a lakosságtól. Ez egy különleges katonai művelet, időben, térben távol történik, nem érinti semmilyen formában, nem érinti az orosz lakosságot. Viszont nem így lett. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy ennek a parlamenti választásnak a központi témája éppen a háború lett. És ennek valószínűleg az az elsőleges oka, hogy nincs egyetlen más üzenet, pozitív üzenet, amit sikeresen fel lehetett volna építeni a háború mellett. Tehát a gazdaság nem teljesít jól, a háborúban most problémák vannak, nincs olyan technológiai eredmény, amire lehetne hivatkozni. Tehát nem tudnék elképzelni egy olyan kampánytémát, ami sikeresen felépíthető lett volna. Ellenben valószínűleg azzal próbálkoznak majd, hogy az orosz propaganda, az orosz kommunikáció eladja azt a narratívát, hogy itt Oroszország össztűz, ösztámadás alatt van, nem is Ukrajnával harcolnak, hanem a kollektív nyugattal, a NATO-val, és mindent mozgósítani kell ahhoz, hogy Oroszország túléljen.
1: Ezért, nagy honvédő háború.
0: Ezek a párhuzamok a ugye májusi győzelem napokon már évek óta vannak. Nyilván ezt a cél szolgálja azt, hogy az ukránokat ilyen náci fasiszta rezsimként állítanak be, mert ugye ez egy párhuzam, hogy akkor a náci Németország, amelyel szemben Oroszország a II. Világháborúban, a nagy honvédő háborúban harcolt, és most pedig ez az Ukrajna, ami valójában hát nem is Ukrajna, mert megint csak nehéz eladni azt, hogy hát igazából ők a szláv testvéreik, és hogy miért harcolnak velük szemben. Nem, ő ez a Ukrajna csak proxy, és valójában a gonosz kollektív nyugattal harcolnak. És ez az a retorika, ez az a narratíva, amit kvázi ilyen pozitív üzenetként el tudnak adni. Be kell állni a Putyin mögé, be kell állni az egységes Oroszország párt támogatására, mert csak ezt tudja megmenteni Oroszországot a széteséstől, mert különben, ha nincs Putyin, akkor Oroszországot darabokra fogják szétszedni. És ugye pont ezt szolgálja az is, ezt a retorikát, hogy most közel 20 év után most először kötik össze az Egységes Oroszország pártot, a kormánypártot Vlagyimir Putyin személyével. Tehát utoljára 2007-ben volt olyan politikai kampány, ahol a párt Vlagyimir Putyin nevével kampányolt. És most a jelek szerint ez közel 20 év után újra egy ilyen kampány lesz.
1: Nem fogja a párt lehúzni magához Vlagyimir Putyin. Tehát Vlagyimir Putyin népszerű volt a párt, nem mindig volt népszerű.
0: Így van, pont azért tartott eddig távolságot Vlagyimir Putyin az Egységes Oroszországtól, mert a negatív trendeket, fejleményeket felszívta magába a párt, Putyin pedig mindig távolságot
1: tudott. A jó király, vannak hibák, de nem ő tehet róla.
0: Így van, nem ő tehet róla, hát a miniszterelnök, vagy az egyes miniszterek, ugye voltak, eleve nagyon negatív volt. Egy ideig, főleg a 2010-es években Navalnyinak köszönhetően nagyon negatív lett a pártnak a megítélése. Navalnyinak volt az a szlogénje, ő vitte be a köztudatba, hogy egységes Oroszország, a tolvajok és ügyeskedőknek a pártja, és egy ilyen, ugye az Egységes Oroszországnak egy ilyen orosz trikoloros medve a szimbóluma, és ott pedig egy ilyen fejkendővel lévő Maci voltak éppen egy pénzes zsákot visz a szájában, és ez nagyon sikeres kampány volt, az oroszok a korrupciót nevezték meg a legnegatívabb dolognak, amit az Egységes Oroszországgal asszociálnak, és a párnak a megítélése nagyon-nagyon beesett, és közben pedig Putyiné magasan maradt, és Putyin szándékosan tartott távolságot a pártól. De az, hogy most mégis a párt Putyinnal fog kampányolni, valószínűleg az az oka, hogy annyira alacsony a pártnak a megítélés, a Putyinnak viszont még mindig magas, hogy a jó választási eredmény érdekében ezt a lépést megteszik. Hozzáteszem, hogy valódi verseny azért nem várható a választásokon. Tehát tovább a rendszerpártok fognak indulni, tehát a kommunisták, a liberális demokraták, az úgynevezett igazságos Oroszország párt is, van egy Novaj Ljudi nevű formációk, 2021-ben indultak először, de megint csak Kreml egyik politikai projektje, amely a fiatalokat célozza meg. Alapvetően az volt eddig a stratégia, hogy a szavazatok 55-60%-át kapja meg a kormánypárt, és a rendszerpártok között oszoljon meg a többi szavazat. Valószínűleg most is ez lesz, de ha a párt nem kapcsolódik össze Putyinnal, akkor lehet, hogy ezt 50%-os sem érték volna el. És ezért a szlogen, amit bemutattak a pártkongresszuson, az lesz, hogy a mi minimum értékünk za Putyina, az a Putyinért, és az A az latin betűvel van, ugye a háborúnak az Z betűzet, a háborúnak az egyik szimbóluma lett. Az A Putyin, a Putyinért, ez a mi alapvető értékünk, hogy valami ilyesmi.
1: Valami azt akarják mondani, hogy a legkevesebb, ami kell egy háború megnyeréséhez, az Vlagyimir Putyin? Tehát valami ilyesmit?
0: Hogy álljunk be Putyin mögé, mert nem tehetünk más gyakorlatilag, szerintem ez az üzenet, és ugye az is érdekes, hogy az A Putyin, és az, ugye behozzák ezt a háborús szimbolikát, mert ezzel nem csak Putyint hozzá kapcsolatba a párttal, hanem gyakorlatilag a háborút is behúz. Tehát, hogy itt a háború egyelő egységes Oroszország, egyébként ez visszaüthet, tehát hogyha lesznek világos háborús kudarcok, ha nem sikerül úgy, nem sikerül eredményeket demonstrálni, akkor ez az egész ez le is húzza az Egységes Oroszországot is, Vlagyimir Putyint is, mert ha ennyire direktben építenek a háborús retorikára, és ugye ez is érdekes, hogy az elején egyértelműen próbálták kerülni a háború szót. Tehát önmagában, hogy valaki kiállt tüntetni, és annyit írt rá, hogy a lakátjára, hogy béke, már bevitték a rendőrösre, vagy ha valaki háborút emlegetett a sajtóban, tehát hivatalos sajtótermék, akkor annak valamilyen eljárás lehetett az eredménye, és most meg Putyin is használja a háború szót. Tehát most már annyira se ügyelnek, hogy ezt a különleges katonai műveletnek az illúzióját fenntartsák, és egyre többször beszélnek közvetlenül háborúról. Hát nyilván nehéz fenntartani ezt a távolságot, miközben, így van, miközben orosz drónok támadják az orosz főváros, vagy akár Szentpéterváros. Tehát amikor Szentpéterváron megrendezték június elején a gazdasági fórumot, 16 kilométerre a rendezési helyszíntől ukrán drónok csapódtak az egyik energetikai célpontban.
1: Az oroszok, akik azért szokták járni a világot, és nem csak a volt szocialista országokat, hanem mindenhova máshova eljutnak, már a középosztály is, azok elhiszik ezt a támadás előtt állunk, és a világ ellenünk van narratívát? Mert addig ezt könnyű mondani, még nem lehet utazni.
0: Szerintem azok az oroszok, akik eleve kritikusak voltak, a nagy részük vagy elhagyta az országot, ugye említettem, hogy legalább 600, de inkább 1 millió ember már elhagyta az országot. Nyilván sokan nem, de ők azok, akik, tehát ez a kritikus réteg, ez szerintem leginkább azokban nyilvánul meg. Inkább úgy fogalmazok, hogy egészen tavaly nyárig úgy lehetett a legjobban mérni azt a réteget, akik kritikusak Putyinnal szemben és háborúval szemben, akik használják a VPN-t Oroszországban, mert egészen tavaly nyárig ahhoz, hogy valaki mondjuk független híreket olvasson, vagy közösségi médiát olvasson, ahhoz csak VPN-en keresztül tudta megtenni.
1: De közvetlen elérése nem lehetett.
0: Így van, tehát ugye ezek oroszok be vannak tiltva, tehát nyilván Facebook, Instagram, ezek nincsen. YouTube-ot betiltották 2024-ben, de 2022 tehát a háború első napjaiban, tehát február végén, majd márciusban pedig minden független orosz médiát külföldi ügynöknek minősítették, majd nem kívánatos szereplőnek, majd be is tiltották Oroszország területén, és nem csak az oroszokat, hanem a BBC, Deutsche Welle, és gyakorlatilag mindenkit, aki mást publikált, mint amit az orosz hivatalos. Ugye erre vannak olyan büntető rendeletek is, amelyek arról szólnak, hogy valaki olyan információt oszt meg, ami úgymond a megfelelő szót keresem, az orosz hadsereget dehonestálja.
1: Rosszínben tünteti
0: fel. Így van. Úgynevezett valótlanságot állít az orosz. Csak ugye, hogy mi a valótlanság, azt ők határozzák meg. Ugye akár 5-7 év börtönt is kaphat ezekért a megosztásokért. Szóval a lényeg, hogy ilyen független az orosz hivatalos vonaltól eltérő sajtótermékeket, híreket csak úgy lehet olvasni egy idő után Oroszországon, hogyha valaki VPN-t használ. És ez a VPN használatnak az aránya az orosz lakosság körében 18-20%-ot ért el tavaly nyáron. Szóval onnan lehetett látni pontosan, hogy ez az a réteg, amely kritikus Vlagyimir Putyinnal szemben, és egyébként sem támogatja az orosz rendszert. Nyilván voltak mások is, akik kritikusak, de sokkal kevésbé voltak hajlandóak ezt felvállalni. És azért mondtam egyértelműen ezt a tavaly, azért gondolkodtam el, hogy mert ugye akik most VPN-t használnak, ők nem biztos, hogy kritikusak, mert azóta a kormány tovább korlátozta a különböző szolgáltatásoknak a hozzáférését. Tavaly augusztus óta korlátozták a WhatsAppot, korlátozták a Signal már korábban be volt írva, tehát számos üzenetküldő alkalmazásnak a hozzáférését, előbb a videóhívást, majd a hanghívást, majd a szöveges üzeneteket is korlátozták, majd a Telegram, ugye Oroszországban legnépszerűbb ilyen üzenetküldő alkalmazás és hírfogyasztó, Telegram csoportok révén híreket is fogyasztottak rajta keresztül, a Telegramot is betiltották, és azóta a VPN használat Oroszországban így emelkedett, és nem azért, mert kifejezetten, nem tudom, ellenzik Vlagyimir Putyin tevékenységét, vagy szembeszállnának az orosz hatalommal, hanem azért, mert nincs más, és ők kommunikálni akarnak, vagy üzleti tevékenységet folytatni, és ha annak az az ára, hogy hát föltesznek egy, vagy akár fizetnek egy VPN szolgáltatásért, de akkor továbbra is tudnak kommunikálni egymással, mondjuk egy Telegramon keresztül, vagy tudnak YouTube videót nézni, akkor megteszik ezt. És azóta, most nem néztem a legfrissebb statisztikákat, de legalább megduplázódott azoknak az aránya, akik VPN-t használnak Oroszországban.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Bendezsevszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője volt az Aréna vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető, a kormány előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, ezt közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az idei költségvetést még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, még mielőtt a költségvetési év elkezdődött volna, 8-szor módosított. A kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot, előreláthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre, hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Kármán András kifejtette, a törvényjavaslat prezentációja a hatályos kormányzati struktúrán alapul majd, az egyes szakterületekkel kapcsolatos kiadások egy helyen szerepelnek majd. Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, derül ki a Magyar Közlöny szerda este megjelent számából. A bejelentés szerint a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben foglalt jogkörében eljárva a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére mentette fel a főigazgatót július 2-ai hatállyal. A miniszterelnök javaslatára július 1-ével felmentették tisztségéből Koltai Andrást, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét is. Magyar Péter ezt Facebook oldalán jelentette be, a hozzászólások között azt írta, úton a független közmédia felé. Lemondanak tiszteletdíjukról és együttműködnek a kormánnyal a Semmelweis Egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai, ezt közölte az alapítvány elnöke. Orbán Gábor, aki egyben a Richter vezérigazgatója közleményében azt írta, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága áttekintette és értékelte Magyarország alaptörvényének módosítását, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében kezdeményezett jogszabályváltozások céljait és várható következményeit. Mint írta, az alapítvány kész az átmeneti időszakban a kormány által kijelölt miniszterrel együttműködni, továbbá közölte azt is, hogy az alapítvány a továbbiakban ügyvivő jelleggel működik, tevékenységét a működés és a jogfolytonosság biztosításához szükséges feladatokra, az alapítványi vagyon értékének és integritásának megőrzésére korlátozza, olvasható Orbán Gábor közleményében. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Többnyire az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 29 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból.
2: A Krödély. Nagyon sok szeretettel várjuk majd ide is izgalommal azokat a fiatalokat, akik szeretnének önkéntesként elutazni Európa bármelyik országába, attól függően, hogy mit is szeretnének csinálni, hol szeretnék az önkéntes szolgálatot eltölteni.
1: Az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az Orosházi Református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mire Fink.
3: Azért kezdtem el rádiózni, szerintem ez a történet még hallatszódni fog néhányszor, amikor még szerintem ötödikben talán, vagy hatodikban Anett néni felhozott nekünk egy lehetőséget, hogy aki szeret beszélni, meg szereti hallani a hangját a rádióban, azok jöhetnek erre a rádió szakkörre, és mivel én nagyon élem a beszélgetést, meg a beszélést, így úgy gondoltam, hogy tökéletesen be fogok illeni, de így jelentkeztem rádiózni.
1: Lelkiépülés a Calvin héten.
4: Az idei évben a 16. Calvin heti rendezvény sorozat volt. 12 éve vagyunk az Egyházmegyében a férjemmel lelkészség által. Ebből körülbelül utolsóan 4 évben voltam szervezői, az elején csak alelnökként, most már elnöki minőségben. Ugye az évet, a Calvin heti évet, ugyanúgy, hogy az egyház kerületünk a gyermekek évének szentelte, ezért az idei évben a Calvin hét is ennek a jegyében a gyermekek körül forgott. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket Lukács evangéliuma alapján.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Krödé, a kárpátaljai református önkéntes diakóniai év rövidítése. Ez egy kárpátaljai keresztény önkéntes program, amely lehetőséget biztosít fiatal felnőttek számára, hogy egy évet más országokban vagy szervezeteknél, például szociális intézményekben, gyülekezetekben töltsenek el, miközben elmélyítik hitüket, fejlődnek és tapasztalatot szereznek. A Kriszt által szervezett lendületen a Krödé is képviseltette magát a workshopokon. A helyszínen a Krödé koordinátorával, Tankóci Csillával beszélgettünk.
2: A Krödével is találkozhatnak a fiatalok itt a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet lendületén, ahol a workshopok során bemutatják azt is, hogy milyen úton, módon önkénteskedhetnek a fiatalok, és egy hatalmas térkép is van előttünk, amire kitűzhetik azt, hogy hová szeretnének elmenni, de mit is kell erről tudni.
3: Nagyon sok szeretettel várjuk majd ide is izgalommal azokat a fiatalokat, akik szeretnének önkéntesként elutazni Európa bármelyik országába, attól függően, hogy mit is szeretnének csinálni. Hol szeretnék az önkéntes szolgálatot eltölteni, és egyébként ez csodálatos lehetőség, mert egy külső keretben minden biztosítva van ahhoz, hogy ez az út megvalósuljon, akár rövid távon, akár hosszú távon, néhány hetes programtól hosszú távú, egészen több hónap és egy év hosszúságú program is lehetséges, teljes mértékben személyre szabott, úgyhogy mindenki magának döntheti el, hogy hogyan szeretné ezt összerakni.
2: Picit elszomorodtam az előbb beszélgetőnk, aki már elmúlt 30 az már bizony nem vehet részt. Tehát milyen korhatár van, és hogyan lehet erre jelentkezni? És egyáltalán kik jelentkezhetnek?
3: Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, és még nem lett 30 éves. Ez jó is és rossz is egyben, mert csodálatos lehetőség, amint már említettük, és amikor megfogalmazódik egy ilyen igény, vagy érzés a fiatalnak a szívében, akkor felkeresheti a szervezetünket, elérhetnek bennünket Facebookon, e-maileket is fogadunk a krode2

0: 2009@gmail.com e-mail címre, illetve hívni lehet a 066-1851-883 telefonszámot is.
1: Én itt látok több képet is, tehát hogyha valaki elmegy önkénteskedni, tehát az nem arról szól, csak például mondjuk, hogy látok, hogy tiszta forrás alapítványhoz csatlakozik, gondolom, akkor ott főleg ilyen környezettudatossággal kapcsolatos önkénteskedés, akár, de ezt csak én képzelem el, nem biztos, hogy nevéből ez is valósul meg, de akár időseket is gondozhatnak, és számos más dolgot csinálhatnak, de mi közül választhatnak valóban? Mit jelent az, hogy valaki elmegy önkénteskedni, akár Olaszországba, Franciaországba, Spanyolországba, mit fogod csinálni?
0: Ez is teljes mértékben a fiatalra van bízva, mert amikor jelentkezik valaki önkéntesnek, akkor néhány olyan kérdésben először beszélünk magáról a programról, hogy hogyan is képzelte el, ő, mint ismerve a saját képességeit és készségeit, tudja, hogy mi az, amit szeretne csinálni, amivel szívesen foglalkozna, lehet ez gyermekszolgálat, vagy lehet fiatalok között lévő szolgálat. Van több olyan hely, Olaszországban például nagyon kiépült az a rendszer, ahogyan a fogyatékkal élőkkel foglalkoznak, és két önkéntesünk is volt, aki Spanyolországban és Olaszországban szintén fogyatékkal élők között szolgált, de lehet ez egy református bölcsőde is akár, vagy lehet ez egy olyan alapítvány, ami hajléktalanokkal foglalkozik és őket segíti, de lehet ez történelmet kedvelőknek egy olyan hely, ahol nemzetközi portrétárban katalógus, szerkesztés, műkincsek, rendbetétele és rendszerezése, és sok minden más, amit egyébként hosszan lehetne sorolni. A lényeg az, mindig a lényeg az, hogy találd meg, kedves fiatal, hogy mi az, amit kaptál talentunként az Istentől, és mi az, amit szeretnél használni egy közösség, vagy egy célcsoport javára, és az Isten dicsőségére.
1: Te hogy látod az elmúlt évek tapasztalatai, mit mutatnak? Csökkent azok száma, akik önkénteskedni szeretnének külföldön, vagy pont ellenkezőleg talán az itteni helyzet is hozta azt magával, hogy egyre többen keresnek feltéteket, és szeretnék kipróbálni magukat valami másban, más országban.
0: Annak ellenére, hogy sok mindent hozott a jelenlegi helyzet, sajnálattal az kell, hogy mondjam, hogy egyre kevesebb önkéntesnek jelentkező fiatal keres meg bennünket. Ez teljesen szívem fájdalma egyébként, mert mostanára már egy olyan biztos keret alakult ki az európai programnak köszönhetően, ami minden részletét biztosítja, és szinte nincsen olyan tényező, ami ez alatt a program alatt felvetődne, akár problémaként, vagy bármilyen akadályként. Nagyon kitaposott út, és amellett, hogy nyelvtanulás, új kultúra meg ismerése, életre szóló kapcsolatok és felejthetetlen élmények. Valamiért napjainkban talán más útja van annak, hogy a fiatalok külföldre menjenek, de itt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez több annál, mint egy utazás, több annál, mint egy egyszerű segítségnyújtás, mert ez egy olyan hely és egy olyan program, amikor maga az önkéntes is fejlődik, épül lelkileg, hasznára lehet egy közösségnek, egy csoportnak olyan helyen, olyan közegben, amit ő szeretne, amit ő képzel el magának, és ez csak egy win-win, mindenki nyer vele.
1: Csak református fiatalok jelentkezhetnek, vagy akár más felekezethez tartozó diákok is, vagy fiatal felnőttek is érdeklődhetnek a Krödénél?
0: Felekezettől független a jelentkezés és a részvétel, ami a programhoz kapcsolódik. A nevünkben is benne van az, hogy református önkéntes diakóniai év, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk küldőszervezetei katolikus, vagy teljesen más felekezetű fiataloknak sem. Mindenkinek a jelentkezését szeretettel várjuk, és öröm, hogyha egy ilyen programon keresztül megtapasztalhatnak valami csodálatosat.
1: Említetted, hogy ez úgymond sokan lehet attól tartanak, hogy jár valamilyen kötelezettsége, mert úgymond akár anyagi vonzatra gondolok itt, de ha jól értem, tehát ez teljesen ingyenes a fiatalnak, ő neki csak ott úgymond szolgálatba kell állnia. De hogyan épül fel az, hogy valaki akkor kapcsolatba lép veletek, eldöntötte, hogy milyen önkéntes szeretne lenni, tegyük fel, fogyatékkal élő fiatalokat szeretne gondozni, mi történik ezután?
0: Ezután kezdődik az a tervezési folyamat, amikor megkeressük a célországban azokat a szervezeteket, akik tudnak abban az időintervallumban, amit a fiatal meghatározott magának, vagy amikor az ideje engedi, abban az időintervallumban melyik az a szervezet, aki tudja fogadni az önkéntesünket. Mivel már említettem, hogy ez egy Európai Uniós program, ezért a fogadó és küldő szervezetek biztosítják azt, hogy minden zökkenőmentes legyen, és amikor hosszas, vagy esetleg rövid és hatékony hatékony keresés után megtaláljuk azt a szervezetet, aki fogadni tudja az önkéntest, akkor minden egyéb részletet egyeztetünk. Program keretén belül teljes mértékben finanszírozva van az odautazás és a visszautazás. Ez Európa távolabbi országaiban hatékonyabb inkább, mert a repülőjegy az teljes mértékben vissza van térítve, de hogyha Magyarországon utazik az önkéntes, szintén élhet ezekkel a lehetőségekkel. Az ott tartózkodása során a lakhatási lehetőség szintén a program által van biztosítva. Ezt a fogadószervezet egyezteti le, és biztosítja az egész önkéntes program alatt, illetve ezen kívül zseppénzt is kap az önkéntes, és olyan lehetőséget, amivel ott még utazhat a saját szolgálati helyén, környéken, gondolok itt buszbérletre, vagy egyéb közlekedési bérletekre, illetve külön van kiszabva egy olyan összeg, ami még a buszban az önkéntes étkeztetésére van célirányosan elkülönítve. Tehát csak összefoglalva azt tudnám mondani, hogy utazás, ottlét és kaja és zseppénz és minden is adott, és amikor az önkéntes elmegy és elindul és megérkezik az országba, a szolgálati helyére, onnantól kezdve legfőképpen a koordináló, a fogadó szervezet tartja őt a kezében, de ez nem jelenti azt, hogy mi küldő szervezeteit hátra dőlünk, és most már nem foglalkozunk vele, hanem egy folyamatos és rendszeres kapcsolattartás működik a küldő és fogadó szervezet között, a küldő és az önkéntes között, és mindez arra szolgál, hogy egy olyan környezetet alakítsunk ki a fiatal számára, amiben ő biztonságban érzi magát, és tudja, hogy bizalommal fordulhat felénk is, az küldőszervezet felé, bizalommal keresheti meg a fogadószervezet munkatársait, mert mindenki azért van, hogy az önkéntesnek ez egy életre szóló élménye legyen.
1: Egyszer Barta Attilával, a Fornosi Református Gyülekezet lelkészével készítettünk egy igazán hosszú interjút pont arról, hogy hogyan változtatta meg az életét az önkéntesség. Te mit üzennél a fiataloknak, hogy valóban hitben, lelkileg, más országok kultúráját megismerésben, mindenben változhatnak és épülhetnek, de miért választák ezt, hogy akár a tanulmányaik előtt egy évet önkénteskednek, vagy utána, mielőtt munkába állnak és elkezdik a nagybetűs életet, próbálják ki magukat valami újban?
0: Mindenképpen azt mondanám, hogy azért, mert megtapasztalni azt, hogy a biztonságos környezeten kívül kinyílhat még a világ, és elmehet olyan helyekre, amit talán csak képen látott, talán csak filmekben látott, és talán titkon arról ábrándozott, hogy egyszer de jó lenne valahogyan elmenni oda. De azok a sok földi tényezők, amik általában ilyenkor eszünkbe jutnak, de drága az út, vagy bajos oda elmenni, hogy induljak el egyedül, mégis mi várna ott rám, ezek az akadályok így leomlanak, amikor egy ilyen önkéntes programba csatlakozik be a fiatal. És én azt mondom, hogy vágj bele mindenképpen, mert nem fog visszajönni az az idő, amit eltöltesz mással. Lehet koncentrálni a tanulásra, lehet koncentrálni a karrierépítésre. Egyébként jól hangzik egy ilyen bekezdés a önéletrajzodban, hogy egy évet töltöttem külföldön, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, vagy amit elképzelsz, és szakmai tapasztalatot is szerezhetsz, hogyha céltudatosan egy olyan területet választasz, ahol majd később dolgozni szeretnél. Nyelvtudást is gyarapíthatsz, úgyhogy csak sorolni tudom a pozitívumait, úgyhogy vágj bele, hajrá és keresd meg!
1: Az elmúlt percekben a Krödé koordinátorával, Tankóczi Csillával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Az év tematikus általános iskolai diákrádiója lett az orosházi református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefink. A díjat a Diák Újságíró Egyesület éves média pályázatán nyerték el. A rádió szerkesztőségének nem ez az első elismerése. A korábbi években egyszer harmadik, egyszer pedig második helyezést értek el ugyanebben a kategóriában. Idén az érzelmi elhanyagolásról szóló műsorukkal vívták ki az aranyérmet. Hegedűs Márk összeállítása. Hallják.
2: Évekkel akár visszamenőleg, ha fel tudjátok idézni magatokban, hogy miért kezdtetek el rádiózni, miért fogadtátok el tanárnő hívását, hogy vegyetek részt a műsor készítésében. Ki lesz a legbátrabb, aki meg is van a legbátrabb?
3: Mert itt van a legtöbb barátom, és tökre bulis vagyok együtt dolgozni.
2: És téged hogy hívnak?
3: Németh Dávid.
2: Oké, megyünk tovább. Ki miért kezdett el rádiózni?
4: Satlós Milán vagyok, és azért kezdtem el rádiózni, szerintem ez a történet még hallatszódni fog néhányszor. Amikor még szerintem ötödikben talán, vagy hatodikban, Anett néni felhozott nekünk egy lehetőséget, hogy aki szeret beszélni, meg szereti hallani a hangját a rádióban, azok jöhetnek erre a rádió szakkörre, és mivel én nagyon élem a beszélgetést, meg a beszélést, így úgy gondoltam, hogy tökéletesen be fogok illeni, de így jelentkeztem rádiózni. Utána meg csak egyre jobban megszerettem.
2: Azt akartam épkezni, hogy nem bántad meg, jól gondolom.
4: Nem, egyáltalán nem bántam meg.
5: Engem Kackó Ádámnak hívnak. Nagyjából ugyanaz a véleménye erről, mint Milánnak. Én is ugyanazért kezdtem el rádiózni, mert annó még hetedikben mondta Anett néni, hogy hát aki nagyon szeret beszélni, meg aki nem tud lakatot tenni a szájára, az nyugodtan jöjjön, most kibeszélheti magát. Szóval egyben magamra ismertem, és én is jelentkeztem erre a szakkörre.
6: Tomá Laura Éva vagyok, és én azért jelentkeztem erre a szakkörre, mert szeretem úgymond kiélni a kreativitásomat, és egyébként is a barátaim jöttek, tehát nem voltam egyedül.
2: És akkor ti négyen nyolcadikosok vagytok minden négyen? Ez azt jelenti, hogy néhány nap is véget ér a jelen formában az iskolai tanulmányotok? Ez komolyan érinti akkor az iskola rádió szerkesztőségét, de majd ezt mindjárt tanárnővel megbeszéljük. Hát van még itt a körünkben egy ifjú szerkesztő.
7: Én Bogdán Filotti vagyok, és én azért kezdtem el rádiózni, mert amikor még negyedikes voltam, és újságírós voltam, akkor anya mondta, hogy néhány újságírós fog ilyen meglepetés rádióadást csinálni, és én is belekerültem, és azóta rádiózok.
2: És ezt is megszeretted, mint az újságszerkesztést?
7: Igen. Mert van jó társaság, meg szeretek rádiózni.
2: És akkor az említett anya pedig Szőke Anett tanárnő, aki vezeti ezt a mind a két szakkört tulajdonképpen, az újságírást is, meg a rádiót is. Akkor idejövök mellé, és akkor csapjunk talán bele a nehezebb részébe, hogy akkor mi lesz ezzel a szerkesztőséggel. Most elhozták az első helyet a Due Media pályázatán, tavaly a másodikat. Újra kell szervezni ilyenkor a diákokat? Van kire építeni, de hogy a többieket... Hogy nézel ez elé a feladat elé?
8: Igen, Bogdán Szőke Anett vagyok, igen, az iskola újságot is, a rádió szakkört is én vezetem az intézményben, mind a kettő hatalmas örömet jelent. És hát igen, újra kell szervezni, de olyan kreatívak voltak a gyerekek, hogy azt találták ki, hogy az utolsó rádióadás igazából egy kedvcsináló lesz a következő rádiós csapatnak, tehát abban ők elmondják felhívásképp, hogy jelentkezni lehet rádiószakkörre, és elmondják, hogy mit szeretnek ebben a szakkörben, mennyire tudták kiélni igazából a kreativitásukat, és igazából ösztönzik őket arra, hogy jelentkezzenek, és azt mondják, hogy a Refi Rádió örök, úgyhogy ennek folytatódnia kell, és Lotti marad. Igen, de azért az újságírók között már vannak néhányan, akik gondolkoznak azon, hogy a rádiózást is kipróbálják. Igen, hát most nyilván itt van ez az első hely, amit ugye szóba került. Nem feltétlen a díjak motiválják egyébként a rádiósokat. Persze az is nagyon jó, meg nagyon jó, hogy van egy pályázat, amin be tudjuk nyújtani a munkát, és akkor kiderül, hogy tényleg jó az, amit csinálunk, vagy nem annyira jó, de inkább az, hogy minden hónapban egyszer a szignálunk felcsendül, és utána jönnek oda a kollégák, gyerekek, hogy tetszett nekik, ez tetszett, azt tetszett, új dolgokat tudtak meg. Tehát inkább szerintem mindenkinek, vagy legalábbis inkább saját nevemben beszélek, az jelent örömet, hogy a mi kis közösségünknek adhatunk valamit ezáltal.
2: Hány fő kell ahhoz, hogy stabilan fenntartható legyen a műsor és annak színvonala?
8: Hát úgy gondolom, hogy ez a 6 fő, amivel most működünk, ez szükségszerű, hogy meglegyen, mert mindig van hiányzó, meg beteg ebből. Nyilván az a jó, hogy mindenki másban remekel, tehát valaki ugye a vágásban segít, más az ötletelésben, valaki szeret diákok után szaladgálni a folyosón, hogyha interjút kell készíteni, tehát hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és mindenki megmutathatja, hogy miben jó.
2: És akkor ez az első hely, ez egy ilyen, oké, nem ez a legfontosabb, de ez a méltó lezárása ennek a korszaknak. Hogy látod, a csúcson hagyják abba, ballagnak el ezek a diákjaid?
8: Igen, és hát megérdemlik, tehát egyébként egy tényleg nagyon szorgalmas, udvarias kis közösség, egymásra is nagyon odafigyelnek, de rám is ugyanúgy odafigyelnek a munkára, tehát mindig a 45 perc az nálunk másfél óra szokott lenni, mert annyira szeretnének még valamit csinálni, és még egy picit az is jó ebbe talán, hogy ugye a témáknak köszönhetően is gyakran, amik felmerülnek, tudunk nagyon jókat beszélgetni, amire egyébként iskolaidőben nincs annyira lehetőség, itt viszont egy picit ilyen lelkizés is megy, tehát pszichológiai mélységbe is belemeltünk, főleg, hogyha olyan témáról van szó, amivel most elhoztuk az első helyet, mint az érzelmi elhanyagoltság, ahol aztán jól ki tudtuk beszélni, hogy mondjuk ki milyen viszonyban van a szüleivel, mit oszt meg velük, társaiknál láttak-e már hasonlót, mit csinálnának ilyen szituációban, tehát nagyon sok mindenre jó ezek a szakkörök.
2: Akkor beszéljük át ezt az idei témát. Mi az, hogy érzelmi elhagyatottság, és hogyan sikerült ezt feldolgozni, és majd mindjárt megkérdezem a diákokat is, de hogy amikor te dobtad be, gondolom, ezt a témát, kevésbé tartom valószínűleg, hogy ezt a szókapcsolatot valamelyikük mondta volna, de cáfolj rá, ha nem így van, de hogy hogyan, mi volt az első reakció, tudtak hozzá kapcsolódni?
8: Az érzelmi elhanyagoltság onnan jött, hogy abban biztosak voltunk, hogy szeretnénk most is egy komoly témát, mint amilyen a bullying volt, és hogy szakértővel szeretnénk beszélni, mert ez izgalmas volt a gyerekeknek, hogy nem csak az itteni tanárokat, gyerekeket kérdezzük meg, hanem egy szakértővel beszélgessünk, ez mégiscsak egy ilyen szintlépés, és akkor ugye nagy nehezen, nem volt egyszerű, de egy gyerekpszichológust találtunk, mivel pont karácsonyhoz közeledtünk, ez a kettő így összefonódott, hogy oké, most otthon leszünk a szülőkkel, meg sok időt tölthetünk együtt, de egyébként meg a szülők többsége mennyire szán időt a gyerekére, mondjuk ilyenkor a szeretet ünnepekor, amikor tényleg az lenne a lényeg, hogy a család együtt legyen, és akkor ez így beindította mindenkinek szerintem a fantáziáját.
2: Miért volt nehéz találni egy gyerekpszichológust? Nem akarta valaki vállalni, hogy egy iskola rádióban nyilatkozik?
8: Hát az iskola pszichológusok szerintem igencsak leterheltek, és sok a feladat, és olyat tudtunk találni, aki szerencsére épp kismama is nem dolgozott, és így volt arra ideje, hogy átolvassa az előre elküldött kérdéseket, felkészüljön, bejöjjön az iskolába egy szakköridőben, ugye, ami szintén munkaidő, és akkor itt egy órán keresztül elmondja, hogy hogyan néz ki ez szakmailag.
2: Oké, még mindjárt visszatérünk szerintem rá, de akkor megyek egy kört a diákrádiósok között. Hogyan emlékeztek vissza erre az interjúra, hogy akkor megbeszéltétek, hogy jön a szakértő iskolapszichológus, gondolom összedugtátok a fejeteket, összeraktátok a kérdéseket, meséljetek erről, hogy akkor ez... Hogy volt ez a pillanat, hogy megérkezett az interjú alany, együtt készítettétek az interjút, mindenki beszélhetett, vagy kineveztetek egy embert, aki beszélt, meséltek erről?
3: Mindenki beadott saját ötletet, és a legjobbakat választottuk ki.
4: Vicces sztori, de amikor interjúztunk, akkor így abszolút semmi hangom nem volt. Beszélni is alig tudtam az előző napokban, szóval amikor felvettük, akkor például rám is próbáltak ugye néhány kérdést így rám aggatni, annak ellenére, hogy nem tudtam beszélni, ami jól esett, mert amúgy így csapat része vagyok, szóval végül is dolgom, hogy kérdezzek. Csak hogy ugye ez picikét úgy visszagondolva vicces volt, hogy úgy interjúztam, hogy alig tudtam beszélni.
9: Aki elhanyagolt, azt tudja magáról, hogy az?
10: Gyerekként nem igazán, azt legalábbis nem tudja megfogalmazni, hogy mi a baj. Tudja, hogy valami nem jó, de leginkább ezek a gyerekek, főleg minél kisebbek, saját magukat hibáztatják ezért. Tehát, hogy úgy gondolják, hogy ők az értéktelenek, velük van valami baj, és ezért nem foglalkozik velük a szülő, vagy nincs rá idő, és általában nem tudják ezt így megfogalmazni.
2: Ez a téma mennyire állt közel hozzá, távol tőled, mennyire tudtál ehhez kapcsolódni?
5: az érzelmi elhanyagoltsággal nem nagyon tudok kapcsolódni, mert én nem vagyok részese, én nagyon jó háztartásban élek, a szüleim szeretnek engem, meg más nem mondhatnék, de én úgy gondolom, hogy ez nem vonatkozott rám, szimplán csak érdekelt ez a téma, mert tudom, hogy az iskolában úgy van olyan, aki így jár sajnos, és gondoltam, hogyha ezt a témát pedzegetnénk egy kicsit, és jobban megismerném, akkor jártasabb lennék ebben a témában.
2: És ez lett a vége, hogy jártasabb lettél?
5: Igen, az lett. Jártasabb lettem, mert beszélgethettem egy szakértővel ezzel a témával kapcsolatban.
2: Hogyan veszitek föl a műsort? Az elmúlt évben szerintem megbeszéltük, hogy ne úgy képzeljék el a mi hallgatóink, hogy egy szép iskolarádió stúdió van itt, ahol készülnek ezek a műsorok, remélem előbb-utóbb az is lesz, hanem hogy készülnek nálatok a műsorok?
6: Először is keresünk egy csendes termet, ami jobb esetben legtöbbször a mi termünk, az osztálytermünk, de van, amikor át kell mennünk máshová, hogy a visszhang meg egyebek ne zavarjanak bele. Van egy ilyen kamera, annak használjuk a mikrofonját. Nem éppen a legprofibb módszer, de működik, és ennek örülünk.
2: Egy jó rádiós bármivel megoldja a felvételeket. Lotti, nem csak szakértővel beszélgettetek, hanem már az elmúlt években is, nekem nagyon tetszett egyébként a műsorokban, hogy eljátszotok szituációkat, amik segítenek megérteni a témát. Most készült-e ilyen is, ha igen, hogy készült?
7: Igen, készült, például az egész úgy kezdődött, hogy én meg anya voltunk benne, hogy én voltam a kisgyerek, aki meg akart mutatni egy hógombos karácsonyfadíszt, de anya nem hallgatott meg utána, mert mondta, hogy nem ér rá, de például a barátnőjével ráért beszélgetni telefonon, de volt még két másik szitu is benne.
2: De ez csak szitu volt otthon, anyának azért megmutathatod azt a hógömböt, ugye?
7: Igen. Anya, nézd! Végre sikerült megcsinálnom azt a hógömbös karácsonyfadíszt. Szerintem egész jó lett. Megnézed?
11: Jaj, hát nem látod, hogy nem érek rá? Sütöm a húst, közben már begyúrtam a mézest, azt is nyújtani kéne, de közben kimosott a gép, nincs időm rá. Szia, Ágikám! Mi újság? Hogy vagytok? Mesélj! Milyen volt a síelés? Ugyanott volt a szállásotok, mint tavaly?
12: Kicsi, menj a szobádba, telefonálok.
2: Egy kérdés tanárnőhöz, miért fontosak ezek a szituációk? Tehát ezt, amikor így kitaláltad évekkel ezelőtt, hogy akkor ne csak az legyen, hogy egymással beszélgetnek a diákok, akkor mi volt a mögött a koncepciód?
8: Pontosan az, amit az előbb mondtál, hogy könnyebb legyen megérteni a hallgatóságnak is, hogy miről van szó, mert lehet, hogy egy szituációban ráismernek arra, hogy ők már hasonlóban részt vettek, vagy hasonlót láttak már mondjuk maguk körül, tehát hogyha csak az elméletről van szó, akkor lehet, hogy nehezebben épül be. De itt például arról volt szó, igen, hogy a pszichológus elmondta, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek az úgy érzi gyakran, hogy az ő véleménye nem számít, hogy nem is kell, hogy elmondja, mit gondol, mert ő úgyis háttérben van szorítva, és akkor például erre alapoztuk az egyik szituációt, amikor a két lány beszélget, és az egyiknek hiába kérik ki a véleményét a tanár megajándékozásával kapcsolatban. Ő azt mondja, hogy hagyd csak, nekem mindegy, mit mondok, és akkor, hogy ezáltal talán, ha ezeket a szavakat hallják, akkor rájönnek, hogy hoppá, az én egyik osztálytársam pont így szokott viselkedni, mindenből úgy érzi, hogy jobb, ha kimarad, és akkor talán felnyitódik a szeme, hogy akkor jobban oda kell figyelnem rá, mert lehet, hogy ő elhanyagolt otthon, ezért a barátokra jobban szüksége van. Vagy például ugye a falcolás, ami ugyanúgy megjelent az előző adásban is, a bullyingnál. Most is szóba került, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek esetleg önsértéseket végez, és akkor erre is volt egy szituáció, hogyha észreveszünk ilyet a társunkon, akkor ugye ezt ne hagyjuk figyelmen kívül.
4: Gyere, kosarazzunk!
5: Nincs kedvem.
4: De ne kéresd magad.
5: Jól van.
4: Ez meg mi a kezeden?
5: Semmi.
4: Megvágtad magad valamivel?
5: Nem. Csak nekilöktek a...
4: Ez csúnya. Mutassuk meg Iduka nénnek. Majd ő hoz valamit az első segélydobozból.
5: Nem kell. Hagyjál.
4: Elkísérlek, ne aggódj.
5: Nem megyek. Sietek a buszhoz. Bocsi, rohannom kell.
4: De Misi!
1: Az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az Orosházi Református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefink. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Múlt héten zajlott a Kézdi Orbai Egyházmegyében a 16. Calvin hét a gyermekek éve jegyében. Dezső Csia Ibolya nőszövetségi elnöknővel telefonon beszélgettünk a rendezvény céljáról, programjáról, szervezéséről. A riporter Pilbák Kincső.
2: A Kézdi Orbai Református Egyházmegyében már hagyománynak számít a Calvin hét megszervezése. Hogyan alakult a rendezvény az évek során?
3: Igen, az idei évben a 16. Calvin heti rendezvény sorozatunk volt. 12 éve vagyunk az egyházmegyében a férjemmel lelkészség által. Ebből körülbelül 4 évben voltam szervezői, az elején csak alelnökként, most már elnöki minőségben. Ugye a Calvin heti rendezvény sorozat az 8 napból áll. Vasárnappal kezdjük, vette kezdetét egy június 21-én délután a házas párok napjával kezdtük meg a Calvin heti rendezvény sorozatunkat. Ennek a helyszíne az idén a Orbai telek volt. Ugye az évet, a Calvin heti évet, ugyanúgy, hogy az egyház kerületünk a gyermekek évének szentelte, ezért az idei évben a Calvin hét is ennek a jegyében a gyermekek körül forgott. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket Lukács evangéliuma alapján. A házaspárok napján, a délutáni, vasárnap délutáni szolgálaton a gyermekek helye a családban címszó körül forgott, erről voltak előadások, rövid előadás, illetve csoportos beszélgetések, illetve közös vacsorával záródott a nap. A hétfői nap a gyerek napról szólt, ez 205 gyereket jelentett, tehát 205 résztvevő és körülbelül 40 szervezővel a magsán volt az Úrtól jön a szabadulás ija alapján. A lelkész kollégák a nagyon kreatív módon a történetet élő színházzal mutatták be, szépen beöltözve az akkori ruha megfelelően, és ez alapján vezették végig a gyerekeket. Hát igen, van jövő az egyház megyében, illetve az egyház kerületben. Minden évben a Calvin héten a gyereknap a leglátogatottabb, a legintenzívebb, a legnagyobb tumultussal járó napunk. A harmadik napunk az ifi nap, ez Oroszkaluban volt szervezve, ez kedden délután lett, az idén eltérően a hagyományoktól, hogy mindig délelőtt 10 órától kezdődött. Az idei évben, mivel ugye voltak a képességvizsgák, illetve sokan az érettségére készültek, ezért egy délutáni időpontba tevődött át. Ugyanúgy körülbelül 70 fiatal vett részt a ifi napon, és érdekes módon egy közös bográcsozással, illetve tábortűzzel záródott az este. A szervező csapat úgy gondolja, hogy ez sokkal belsőségesebb, hangulatosabb volt az megszokottatól eltérően. A szerdai nap az a nőszövetségi napról szólt. Ez a tavalyi évhez hasonlóan az idén is Alsó-Csernátonban volt, körülbelül 160 asszonytestvérünk vett részt ezen. Ugyanúgy egy gyerek témában volt a szolgálat, illetve az előadás. Közös ebéddel zárult itt is a nap, illetve minden évben a Calvin héten van egy csoportképünk a nőszövetségi napon. Egyszerre feláll a 160 ember egy nagy csoportképre, és az ebéd alatt ezt valamelyik kolléga elmegy előhivatja, és akkor mindenki egy emlékképpel távozik haza. A csütörtöki napunk az a presbiteri napról szólt. Az idén Léczpalav adott otthont a presbiteri napnak. Ezen körülbelül 140 résztvevő volt. Ugyanúgy a gyerek témával kapcsolatban, illetve a különböző előadás, csoportos beszélgetés, közös ebéd. Konfirmandus napunk az pénteken, ez már ugye a hatodik nap volt. A konfirmandus napon körülbelül 70 konfirmandus vett részt. Ez az idén Páván volt tartva, úgy szintén a gyülekezeti életben való összekapcsolódásban, hogyan vesznek részt a gyerekek a gyülekezetben, illetve az ifjúk hogyan tudjanak ebbe bekapcsolódni. A záró, a Calvin hét záró rendezvényen, az a gyülekezeti nap, az idén Szörcsén volt, körülbelül 700 személy volt jelen, közös istentisztelet volt úrvacsoroztással, majd azt követően minden gyülekezet kiköltözött ugye a szervezők által kiállított helyszínre, a sátrakkal közös főztek minden gyülekezet, volt szakácsművészet bemutató, közösen ettek, illetve a színpadon ez alatt programok mentek, különböző ifjúsági csoportoknak az előadásait hallgathattuk meg. Calvin hét hivatalos zárása az már megtörténik szombaton, viszont mindenki a gyülekezetbe hozza haza azt, amivel az elmúlt egy hétben gazdagodott, ezen a 8 nap alatt, és akkor azoknak hozza haza az igét, illetve a látottakat, a tapasztalatokat a gyülekezetbe, amit egész héten átéltünk.
2: Mi a fő üzenete, vagy mi a fő célja a Calvin hétnek?
3: Közösségépítő szerepe van. Minden évnek van egy mottója, és megpróbáljuk az egész hetet a köré építeni fel. Ugye most az, hogy a gyerekek a gyülekezetben, a gyerekek volt a fő témája, viszont a legfőbb célja, hogy lelkileg épüljünk, egymást erősítsük, illetve közösségben legyünk.
2: És hogyan történt a szervezés, a szervező csapatról mit kell tudni?
3: Ugye az egyházmegyében minden a IFI-nek külön vezetősége van, illetve a Presbiteri Szövetségnek, a Nőszövetségnek. Emellett minden évben bevállalja egy egyházközség, hogy melyik rendezvényt tudja fogadni. Ugye ez függ attól, hogy létszám, mert egy kis gyülekezetben, ahol egy 100 férőhelyes templom van, oda egy 205 fős gyerekcsapatot nem tudunk fogadni. Úgyhogy itt már mi tudjuk igazából, hogy az egyházmegye mire képes, mindenki kiveszi a részét, tehát van, aki a fotóz, a lelkészek közül. Van, aki a beszerzéssel foglalkozik, van, aki a programot vezeti, és van egy az egyházkerületben irigyésre méltó lelkés csapat ebben az egyházmegyében, akik tényleg az egész 8 napot úgy programostól, mint családostól aktívan vesznek részt rajta. Tehát ilyenkor mindenki a gyülekezete mellett van, szervezzük az utat, a programot, hogy hol a helyszín, hova kell menni, kik jönnek a gyülekezetből. Nagyon intenzív hétről van szó. Tehát, hogyha megszámítjuk azt, hogy 7 nap keresztül meg kell oldani a szervezést, az utat, a bejelentkezéseket, legtöbb esetben ebéd van, akkor kell tudjuk, hogy hány résztvevő van. Tehát nagyon-nagyon jól összeszokott csapat, már mindenki tudja, hogy kinek mi a dolga, már ez könnyen működik. Illetve az egyház községekben is nagyon jó ilyenkor a csapat megmozdulása, vagy a gyülekezet életrekelése igazából. Mert sok esetben a gyülekezet tudjuk, hogy van, bármilyen rendezvény ott vannak, de egy ilyen nagyobb hozamú rendezvény sorozatnál, mikor tudjuk, hogy érkezik 200 fő vagy 150 fő, akkor a gyülekezet is jobban odaáll, jobban kiveszi a részét ebben az egészben. Tehát mindenki kicsit sajátjának érzi ezt a rendezvénysorozatot. Minden gyülekezetnek, vagy melyikben lesz a következő helyszín, egy másnak átadjuk például az olyan bevásárolt dolgokat, mint a megmaradt a szalvetta vagy a cukor, ami az egyik napra megmarad, azt átvisszük a másik helyszínre. Tehát próbáljuk anyagiakban is áttekinteni azt, hogy hogyan lehet ezt kivitelezni minél hatékonyabban. Tényleg nagyon aktív a csapat, volt, hogy eset 12-kor még szereltek le az egyik helyszínről a kellékeket, de reggel 8-ra már a másik helyszínen fel kellett legyen a szerelve. Mindenki tudja azt már, hogy ki mivel van megbízva, és akkor mindenki a saját dolgát intézi, összebeszélnek, viszont azt el tudom mondani, hogy vannak olyan helyzetek, ami egy ilyen nagyobb hozamú rendezvénynél megtörténnek ilyen kis hibák, akkántól nem beszéljük jól le, vagy valami technikai okok adódnak, viszont mindig van pár kolléga, akik tetre készen ott állnak az ajtóba, és várják, hogy milyen utasítás jön, mit kell csinálni, van-e valami gond, és nagyon-nagyon jól össze van ez rázódva.
2: Ha van valami kiegészíteni való, akkor most...
3: Igazából én ajánlani tudom a Kézdi Orbai Református Egyházmegye Facebook oldalát. Itt megtalálható minden napról egy rövid leírás, illetve minden napról 15-20 darab fotót meg lehet tekinteni. Ez egy picit jobban átkozza azt a hangulatot, azt az együtt lüktetését az egyházmegyének, ami ilyenkor zajlik. Minden évben megpróbáljuk a Calvin hetet utólag kiértékelni. Most történik éppen ennek a szervezése, hogy mikor legyen, hogy legyen. Ilyenkor összeülnek ugye a szervező csapatok, és akkor lebeszélik azt, vagy megbeszéljük azt, vagy átbeszéljük inkább azt, hogy mi az, ami jó volt, mi az, amit kellene módosítani. Mivel hétköznapról van szó, június végéről van szó, nagyon sok esetben az ifjak, illetve a konfirmandusok kevesebben vannak a rendezvényeken, mert készülnek a képességvizsgára, kezdődnek az érettségi, illetve a Presbiter és a Nőszövetségi napot azért nehezebb ilyenkor hétköznap szervezni, mivel nagyon sokan munkában vannak. Úgyhogy megpróbálunk erre valami megoldást találni, minden évben próbáljuk egy kicsit újítani, egy kicsit felfrissíteni, hogy legyen meg a hagyománya, viszont legyen mindig benne valami érdekes, amivel a gyülekezeti tagokkal magunkhoz tudjuk, illetve az egyházhoz, Isten közelébe tudjuk vonzani. Körülbelül az egész rendezvény sorozaton több mint 1400 személy vett részt, ez úgy szervezőstől, mint részvevőstől, mint az utolsó gyülekezeti napon keresztül. Úgy gondolom, hogy egy egyház megyébe ez egy kivételes, rendkívüli rendezvénysorozat, amit remélem, hogy még sokáig fogunk élvezni, illetve szervezni.
1: Múlt héten zajlott a Kézdi Orbai Egyházmegyében a 16. Kálvin hét, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Védasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az iskola kezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter emlékeztetett, a kormány döntése nyomán bevezetik a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára. A kormányfő úgy fogalmazott, olyan már meglévő jogosultságokhoz kötötték a támogatást, amelyeknél az állam már megállapította a rászorultságot, ilyen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ez azt jelenti, hogy minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 ezer forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, fejtette ki Magyar Péter hozzátéve, jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Magyar Péter kiemelte, minden olyan gyermek is megkapja a 100 ezer forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklő rendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény. A hétfőn mért abszolút nyári csúcsot nem érte el a hazai áramfogyasztás szerdán, de a korábbi 2024-es nyári rekordot ismét meghaladta a Mavir Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszerirányító ZRT adatai szerint. A Mavir közölte, szerdán este a 18 óra 15 perc körüli negyedórában a bruttó negyedórás rendszerterhelési csúcs 7104 megawatt volt, ami 384 megawattal alacsonyabb, mint a valaha mért legnagyobb hétfői nyári csúcs. Hétfőn 7488 megawattos rendszerterhelési értéket regisztrált a rendszerirányító, ez az eddigi abszolút nyári rekord. Kedden ennél valamivel kevesebbet 7352 megawattot mértek, szerdán pedig kicsi tovább csökkent az érték. Az adatok szerint ugyanakkor a korábbi nyári rekordot meghaladják ezek az értékek. Magyarországon a korábbi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a legmagasabb rendszerterhelés 7036 megawatt volt, közölte a Mavir.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Többnyire az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 29 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Megbocsátás nélkül nincs szeretet. Bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Pál levele a Kolosséiakhoz 3. fejezet 13. vers. Lehetetlen bárkit is teljes szívvel szeretni, ha valaki másra közben neheztelünk. Nem tudsz teljes szeretetet adni, ha megosztott a szíved, már pedig a keserű szív ilyen. Nagyszerű ember a házastársam, de egyszerűen nem tudom szeretni, gondolod talán. Nézz a felszín mögé. Talán az vált ki belőled ilyen reakciót, mert neheztelsz valakire, aki korábban megbántott. Ezért nem tudod a házastársadat sem szeretni, ami igazságtalan vele szemben. Sok embernek minden oka megvan haragudni. A National Center for Domestic Violence felmérése szerint minden negyedik nő és minden hatodik-hetedik férfi lesz bántalmazás áldozatává élete során. Mégis el kell engedned a múltat, hogy a jelenben tovább léphess. Úgy tudod csak elkezdeni szeretni az embereket, ha a múltad magad mögött hagyod, ez pedig nem megy megbocsátás nélkül. Bocsáss meg hát azoknak, akik megbántottak, nem azért, mert megérdemlik, hanem a saját érdekedben, hogy újra épp is egész lehessen a szíved. A múltad szereplői akkor árthatnak csak neked, ha megengeded nekik azzal, hogy továbbra is neheztelsz rájuk. Amikor haragszol valakire, nekiadod a szíved, a figyelmed és a gondolataid egy részét. Tényleg neki szánod? Nem. Akkor vedd vissza, megbocsátással. Ahelyett, hogy újra meg újra felidéznéd a fájdalmad, inkább engedd el. És nem válogathatsz abban sem, hogy mit bocsátasz meg. A Bibliában ez áll. Bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: 2026. július 2-án csütörtök délután köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Kisnéveres Viktória. Isten éltesse a ma névnapjukat ünneplő Otto nevű hallgatóinkat, és köszöntjük azokat is, akik születésnapjukat ünneplik ma. Svéd asztal című magazinunk első órájában dr. Kovácsné dr. Jós Terézzel beszélgetünk. A fogszakorvos munkáját, emberségét, szakmai igényességét Benkő Sámuel egészségügyi díjjal ismerte el a város május 11-én Miskolc városnapján. Főorvosnő a pályaválasztással kapcsolatban is megosztotta velünk gondolatait, illetve arról is szólt, hogy mik azok az emberi értékek, amelyeket fontosnak tart.
2: A szakmán belül én az alázatot nagyon fontosnak tartom. Tehát az ember mögött egy jó pár év már van, de sosem bízhatom el magamat, hogy én mindent tudok. Soha nem. Minden helyzet, minden ember más, nagyon körültekintőnek kell lenni. A legfontosabb az empátia. Tehát azt kell éreznünk, hogy nagyon együtt kell éreznünk azzal a pácienssel, azzal a beteggel, aki az adott problémát hozta nekünk, amit a segítségünket kéri, hogy oldjuk meg. Egy hosszú konzultáció mindig kell ahhoz, hogy ismerkedjünk a pácienssel, a betegség, a problémája mienségével, és hogyha látom a bizalmat, ami eközben kialakul kettőnk között a szemében, akkor biztos, hogy eredményt fogunk elérni együtt. Hát persze azért egy-egy tömés elkészítésénél azért nem kell belemenni a mélységében a problémák megoldásában, de vannak már főleg a felnőtteknél olyan komplex esetek, ami több hónapig is elhúzódó terápiát von maga után, és akkor bizony nagyon le kell ülni, és nagyon meg kell beszélni.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: jutottunk.
1: Mennyire érdeklődnek az emberek egyébként a gombászat iránt, hogy milyen gombák vannak Magyarországon, melyik ehető, melyik mérgező, melyik mire használható?
2: Igen, van egyfajta hagyománya természetesen szerencsére Magyarországon a gombászatnak, de úgy tűnik számomra legalábbis, mintha valami fajta új jelenség kezdene kibontakozni. Én ezt körülbelül úgy látom, hogy az emberek a természet felé fordulnak, mert valami feltűnően hiányzik az életükből. És a gombászat könnyen választod erre a kérdésre, illetve bepótolja ezt a hiányt, ugyanis azt tud hatékonyan gombászni, aki tényleg odafigyel a természetre. Ugye sokan kimennek a természetbe sportolni, futni, kerékpározni, és akkor a természetet csak mint egyfajta ilyen zöld hátteret használják. A gombász egy kicsit ennél tovább megy, mert neki muszáj a természetre figyelnie, hogy a jeleket tudja olvasni, és így aztán a gombát megtalálni. Mi ezen az úton még tovább visszük az embereket, és nem csak tudást adunk át, hanem talán segítünk egy kicsit visszatalálni a természetben.
1: De ez fontos is, nem, hogy az emberek ne csak úgy neki induljanak a természetnek, és össze-vissza szengjenek mindent, mert gondolom egyrészt nincsenek tisztában nagyon sokan azzal, hogy melyik gomba ehető, melyik mérgező, kettő meg lehet, hogy több kárt tesznek, mint hasznot, és nem mindenhol lehet gombászni.
2: Igen, ez sok-sok szempont. A mi szempontunk az a következő, hogy ha az emberek tájékozottak a természet dolgait illetően, akkor őket könnyen meg lehet arról győzni, hogy ez olyan érték, amit érdemes megvédeni. Azok a szempontok, amelyeket ön említett, hát például, hogy hol lehet, hol szabad gombászni, természetesen van ennek egy jogi háttere, ezeket a jogszabályokat mi összegyűjtöttük, ezeket mi oktatjuk, igyekszünk segíteni abban, hogy hogyan tájékozódjon az ember azt illetően, hogy hol szabad gombásznia, és mennyit szabad gombásznia. Tananyagot állítottunk össze például egyfajta ilyen térinformatikai ismeretcsomagot, amelyből megtudhatja az ember, hogy az interneten elérhető eszközökkel hogyan tájékozódhat mondjuk az erdőkről, hogy ott hol vannak a védett területek, melyek az állami erdők, ott milyen faállomány van, és a többi. Tehát mindezekre a területekre igyekszünk odafigyelni, mindezekről igyekszünk információt nyújtani. De mondom, a mi önző szempontunk, ha lehet így mondani, az, hogy a természetvédelmének megnyerjük a gombászokat.
1: És ez nagyon jó, mert ugye a terepi gombászképzésükön kívül ugye azért bepillantást nyerhetnek évi két alkalommal a nyílt napjaikon az emberek, önökkel tarthatnak a környéken szervezett nyílt gombaismereti túráikon.
2: Így van, hát két nagyon fontos mozzanatot emelt ki. Az egyik az, hogy hát igyekszünk bepillantást engedni. Hát az egyik alkalommal a gyilkos galócát ismertetjük meg az érdeklődőkkel, ami nagyon fontos gomba, egyébként egy nagyon szép gomba, nagyon izgalmas, nagyon érdekes gomba, de természetesen aki gombát gyűjt, annak ismernie kell a gyilkos galócát. A másik, amennyire izgalmas, a gyógyhatású gombák, amit dr. Ványolós Attila tart nálunk. Hát ő tulajdonképpen a magyarországi nagy gomba hatóanyag kutatásnak az úttörője. Azt hiszem, hogy nála hitelesebb előadó ezen a szakterületen nem lehet. Használjuk az iNaturalist nevű nyílt biodiverzitás dokumentáló rendszert, és azon keresztül bárki számára, bármely kutató számára elérhető adatokat szolgáltatunk a gombadiverzitásról, illetve hát én igyekszem megfelelni annak a kihívásnak, hogy a természetvédelemről, illetve a gombavédelemről beszéljek.
1: A Délalföldre milyen gombák a jellemzők, milyen gombákat lehet itt találni, főleg mondjuk ehetőkre gondolok, mert szerintem az emberek többsége megakadt ott, hogy csiperke, barna csiperke, laska gomba, talán még ismerik a vargányát, meg a rókagombát, meg a fülőkét, de szerintem nagyon sok gombát nem ismernek az emberek, ami itt terem Magyarországon.
2: Igen, de nincs ezekkel semmi probléma azokkal a fajokkal sem, amelyeket felsorolt. Ugye ezek egy része vagy nagy része termesztett. De természetesen csiperkékből például mondjuk, ami az Alföldre jellemző, itt vannak szikes területek, a sziki csiperke, az egy kompakt, vastag húsú zömök képviselője a csiperkéknek, vagy a szekszárdi csiperke, más néven nyomott tönkű csiperke, az szintén az Alföldre jellemző faj. De hát lehet nyugodtan, hogyha már a réteket, legelőket említjük, gyűjtögetni a mezei szegfű gombát, aztán, hogyha az Alföldre jellemző élőhelyeket nézzük, akkor hát például itt sok-sok akácosunk van, amiért nem feltétlenül szerencsés, de azoknak, akik mondjuk a nagyőzláb gombát gyűjtik, azoknak

0: jól jön. Az idén még nem találkoztam vele, de hát szerintem június közepén már igazán számíthatunk rá. Aztán sok-sok fenyves ültetvény van itt, ilyen úgynevezett kéttűs fenyők, ami fekete és erdei fenyő ültetvényeket jelent, ami hát szintén természetvédő szemmel nem éppen ideális itt az Alföldön, de ha már itt van, akkor benézünk és megkeressük a szemcsős nyelű fenyőtinórut például, és hát sorolhatnám még, hát rengeteg faj jön szóba.
1: Önnek melyik a kedvenc gombája?
0: Az én kedvenc gombám az az ízletes rizike, az itt az Alföldön is megterem a fenyvesekben, és hát abból például nem készítünk pörköltet. Azt egészen máshogy kell elkészíteni, az tejelő gombákhoz hasonlóan azt legjobb grillezni, grillezve sütni, és hát ha így teszünk, hogy grillezve sütjük, akkor már csak egy kis fokhagymás tejföllel kell meglocsolnunk a végén, és akkor ez egy igazán ízletes eledel. Ami így az alföldi fajokat illeti, hát talán még esetleg érdemes kiemelni a sárga géva gombát, ami a mi ártereinken igen gyakori, nagy mennyiségben terem. Könnyű is megtalálni, mert hát jövünk, megyünk az ártéren, és ott hát messziről világító hatalmas telepeket látunk a fákon. Angolul chicken of the woods, csirkegombának is nevezik, csirkehúsra emlékeztető az állaga és az íze a gombahúsának. Úgyhogy én azt mondom, hogy mindenkit arra bíztatok, hogy gombásszon, mert hogyha gombászik, akkor felfedezi a természet értékeit is közben, és talán van alkalma azon elgondolkodni, hogy a természet táplál minket, ezért hát érdemes védenünk.
1: Járva a természetet, mennyire okoznak a laikusok kárt? Tehát mennyire vannak olyan emberek, akik elindulnak, mert ők akkor most hozzá fognak gombászni, és mondjuk több kárt tesznek, mint hasznot?
0: Igen, ez egy komoly dilemma, én ezzel gyakran szembesülök, őszintén szólva. Előfordul természetesen, hogy kárt okoznak, mondjuk tegyük fel, tartunk egy nagyobb közös nyílt túrát. Ott természetesen igyekszem elmondani az embereknek, hogy kíméletesen bánjanak a természettel, ugye akkor tavasszal éppen még ébredező természettel, amikor gombát gyűjtenek. És ugye a serpenyő másik tányérjában az van, hogy ezeket az embereket, akiket ott vezetek, akikkel együtt gombászunk, hát mégiscsak közelebb viszem a természethez, mégiscsak néhányukat megérinti, mégiscsak néhányan oda fognak figyelni arra, hogy ott az erdő mondjuk szemetes, és ez ellen tenni kéne. Vagy néhányan fel fognak figyelni azokra az inváziós fajokra, amelyek azokban az erdőkben kiszorítják a honos növényzetet, és ezzel együtt a honos gombafajokat. És azt gondolom, hogy ez talán van akkora érték, mint amekkora kárt okozunk a másik oldalon azzal, hogy ott ilyen sokan egyszerre gombászunk.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben a gombákról hallhattak. Hamarosan hozzák kollégáim a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Az iskola kezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter emlékeztetett, a kormány döntése nyomán bevezetik a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára. A kormányfő úgy fogalmazott, olyan már meglévő jogosultságokhoz kötötték a támogatást, amelyeknél az állam már megállapította a rászorultságot, ilyen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ez azt jelenti, hogy minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 ezer forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, fejtette ki Magyar Péter hozzátéve, jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Magyar Péter kiemelte, minden olyan gyermek is megkapja a 100 ezer forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklőrendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 41,9%-os bővülés a tavaly júniusihoz képest, hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, ezt közölte a jóautók.hu a Datahouse adatai alapján. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendületet adott a forint erősödés. A negyedéves bontás szerint két év alatt csaknem 50%-kal nőtt a használt személyautók behozatala, és csak a legutóbbi negyedévben is több mint 10%-kal nőtt az import. A jóautók.hu várakozása szerint, ha a jelenlegi árfolyam szint fennmarad, akkor a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba. A használt autó import 75.562-es mennyisége 2026 első fél évében 22,4%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 61.739-es számot, közölte a jóautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néha viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. A mai értelemben vett óvodák hosszú történelmi fejlődés eredményei. Az ipari fejlődés útjára lépő nyugat-európai országokban hamar felmerült a kisgyermekek valamilyen intézményes gondozásának, nevelésének igénye. Ennek oka elsősorban a szegény sorban élő nők tömeges kényszermunkavállalása volt. Ezzel ellentétben Magyarországon az óvodák megjelenését elsősorban nem az anyák munkába állásának szükségessége katalizálta, hanem az, hogy a reformkor haladó politikusai nemzeti ügyek a hazafias nevelés szinterének tekintették a kisdedóvó intézeteket. Miklós Gergely muzeológus, a Martonvásári Óvoda Múzeum intézmény vezetőjének elmondása szerint hazánkban Brunswick Teréz nevéhez fűződik az alapítás. 1828. június 1-én Budán nyílt meg az első óvoda.
2: Nem véletlen, hogy Martonvásáron található óvodamúzeum, ennek az egyik oka az, hogy Martonvásáron töltötte életének jelentős részét Brunswick Teréz. A családnak itt volt a kastélya, ma is látható ez a kastélypark, amiben ő sétálgatott és nagyon kedvelt, az most turisztikai célpont Martonvásáron. És ugye nem itt nyitotta Martonvásáron az első óvodáját, hanem a budai házukba, de hát mindenképpen Martonvásárhoz kötődik Brunswick Teréznek a neve a leginkább a magyarországi helyszínek közül. Angliában nyíltak az első óvodák, erről szerzett tudomást Brunswick Teréz, és ez adta az ötletet, hogy ezt Magyarországon is meg kell valósítani, és hát 1828-ban nyitotta a legelsőt a család budai házában, ez a vár alatt volt, a Vérmező sarkán Budán, a Mikó utcában, de nyitott a budai várban, a túloldalán, a Batthyány téren is, Tabánban, Újlakon, Pesten hármat is. A vidéki óvodák, amik a nevéhez fűződnek, azok a felvidéken voltak, Besztercebányai óvodát, az ő közreműködésével hozták létre a pozsonyi óvodát, Nagyszombatban is alapított óvodát, mikor az első osztrák meg dél-német óvodák is az ő ötletére, ő közreműködésével jöttek létre.
1: De itt Brunswick Teréznek az idejében beszélhetünk mai értelembe vett óvodákról, vagy azért azok teljesen mások voltak?
2: Mindenképpen előképei a mostani mai óvodáknak, nyilván nem pont ugyanúgy néztek ki, fogalmuk nem volt, hogy mire van szüksége egy kisgyereknek. Ugye a gyereknek is nagyon kevés értéke volt, különös az óvodás méretű gyereknek. Nem volt olyan kicsi, hogy babusgassák, nem volt 6-7 éves, hogy be lehessen fogni a munkába, és azért teljesen a periférián volt, társadalomban, családban, nyűgnek tartották, aki hasznot nem hoz, csak a baj van vele, egy ilyen szájat jelent. És a Brunswick Teréz volt a világon az egyik első, aki azt mondta, hogy hát ezt a korosztályt kell leginkább nevelni, ez a legfogékonyabb, egész más felnőtt lesz belőle, egész más lesz így a világ, és hát igazából hát ő se tudta, hogy pontosan mire van szükség. Samuel Wilderspinnek az Angliában megjelent kis kézikönyvét, azt ismerte, és akkor ő is próbálkozott. Itt az óvodamúzeumban látható az első óvodának a makettja, hát ez egy ilyen iskolaszerű dolog volt, mert hát fogalma nem volt, hogy mi kell egy óvisnak. Iskola már volt, aztán ebből napról napra finomodott, változott a dolog, úgyhogy annyira nem tért el, mert hát ugyanolyan korú gyerekek jártak oda, csak hát mindig finomodott, változott ez a dolog, és mindenképpen a mai óvodáknak az elődje ez folyamatosan nőtte ki magát a mai óvodákból, ezekből az első Brunswick Teréz óvodákból Magyarországon.
1: Tehát magyarán az eredeti elképzelése az az volt, hogy az ártatlan és a rászoruló gyerekeket megóvja és megvédje, és hát aztán ebből nőtt ki az az óvodarendszer, ami ma Magyarországon található.
2: Igen, és nem csak a megóvás és megvédés, hanem a nevelés is, tehát hogy meg is változtassa, tehát hasonl rájuk is, nem csak a környezettől, mert bizony elvédeni kellett valóban, és meg kellett óvni a környezettől, mert nem tartották értéknek az óvodáskori gyereket, és ma is azért óvunk, a nevében benne van, és óvunk is, védünk is, de szintén a nevelésen nagyon nagy hangsúly van, hogy nem csak a környezetet idomítjuk a gyerekhez, hanem magát a gyereket is neveli.
1: Mikor jött egyébként a változás, hogyha az óvodákat nézzük, és az ottani ismeretek átadását vagy oktatást? Ugye az elemi ismeretek az nagyon fontos, hogy megkapják a gyerekek, ami egyébként a gyermek érdeklődésére, a cselekvése és a szemléltetésre épített. Szóval ez mikor változott, a kiegyezést követően?
2: Hát igazából erre nem tudom azt mondani, hogy ez mikortól változott, egyszer csak elkezdték azt mondani, hogy ne tanítsuk a gyereket, de akkor is ugyanúgy, ugyanazon a szinten, csak nem kérték számon, szóval, hogy nem nevezték ezt tanításnak, oktatásnak, de a nevelésnek része volt a tudás átadás és az ismeretszerzés az óvodában. Ha mondjuk azt, hogy az az óvoda, ahol ismeretet nem kapott, tudott szerezni a gyerek, hát az nyilván nem volt egy minőségi intézmény. Voltak ilyenek is, de ez benne van, hogy kell, csak nem kérünk úgy számon, nem vizsgáztatjuk, ez egy másik dolog. Úgyhogy én igazából ebben ilyen nagy cezúrát nem látok, hogy ezt időhöz tudnám kötni, ez valahogy másképp működött.
1: Törvényileg mikor szabályozták, hogy mi egy óvodának a feladata?
2: 1891-ben lett az első jogszabály, meg az első óvodai törvény, ami a világon is az első volt. Többször próbálkoztak már ebben az óvodaügynek a letéteményesei. Már 1848-ban, amikor Eötvös József lett a kultuszminiszter, akkor hát próbálták meggyőzni, hogy terjesszen elő egy óvodai törvény. Ismerünk is egy kérvényt, amit elé terjesztettek, még Petőfi Sándor is aláírta, és hát abban sok mindent leírnak, hogy működjön az óvoda. Például ugye az első 40 évben csak férfi óvók voltak, és sokszor több mint 100 gyerek járt egy óvóbácsihoz, és azt írják ebbe a kérvénybe, hogy öregségükre megfáradt óvóurak, hagyd töltsenek be nyugodalmasabb tanítói állást. Az lett volna nyugdíj, hogy az óvóbácsik tanítónak mennek. Hát aztán ebből az óvodai törvényből 1848-49-ben nem lett semmi. A népoktatási törvény se sikerült Eötvösnek megvalósítani, nem hogy az óvodait, és aztán 1891-ben érkezett el az a szint, hogy a hatalom, az állam úgy érezte, hogy ezzel foglalkozni kell. Igazából ez volt a probléma az első évtizedekben, Brunswick Teréz életében is, hogy a hatalom és az állam nem igazán támogatta az óvodaügyet. És az 1891-ben érte el azt a szintet, hogy ezt egységesítették, szabályozták, hogy kell egy óvodának működni, és mi a szerepe.
1: Az óvodákkal párhuzamosan egyébként ment az óvónők képzése is, illetve hát azoknak az embereknek a képzése, akik az óvodákban tanítják a gyerekeket.
2: Igen, igen. Hát Magyarországon nyílt a világ egyik első óvóképzője 1837-ben. A magyarok nem tudták, hogy előtte egy angol meg egy német nyílt kicsivel korábban. Ez Tolnán nyílt. Aztán ez nem volt jó helyen, Pestre költözött, és idővel aztán a Rózsák terén a keleti pályáról az közel. Ott lett a világ legnagyobb ilyen intézménye. Erzsébet királyné és Ferenc József ezt kétszer is felavatta, másodszor akkor, amikor bővítették. És akkor hát az első 1837-től 1865-ig csak férfiak járhattak az óvóképzőbe. 1865-ben engedték meg, hogy nő is beiratkozzon. Az volt az ajánlás, hogy lehetőleg a fél évvel járjon, ha oda jár. Annyira nem a valóságot szükrözték a szabályok, hogy egy évtizeden belül teljesen kikoptak onnan a férfiak, és hamarosan átértek óvónő képzővére, és akkor több mint 100 évig oda férfi nem mehetett a képzőkbe, az óvónő képzőkbe. Az elején, amikor férfiak voltak, igazából mindenki másoddiplomás volt, és úgy gondolták, hogy nagyon komoly végzettség kell hozzá, orvosok, mérnökök, jogászok mentek erre a pályára. Később aztán éppen ez volt a probléma, hogy már túlságosan is magas volt a képzettek száma, és hogy a felvételi elvárások jelentősen csökkentek, mert különben nem tudták volna betölteni. Például az óvodai törvény által megkövetelve létrejött intézményeknek az állásait.
1: Igen, és milyen érdekes, hogy ma mennyire nem a megbecsült szakmák között van az óvónő például. Tehát elég érdekes, hogy akkor mekkora tisztelete volt ennek, tehát hogy kik mentek el a képzésre, és most egyébként mi a helyzet. Két világháború között azért változott minden, ugye akkor jön a Montessori hatás.
2: Hát igen, azért ezt az egész rendszert nem változtatta meg a Montessori rendszer, de jelentős hatással volt a magyar óvodaügyre. 1910-ig csak az átlag gyerekek jártak általában óvodába. Módosabbak, gazdagabbak, azok otthon voltak a dajkával, nevelőnővel, de a gyermekpszichológiai kutatások eredményei már a módosabb családok szüleit elérték, és rájöttek arra, hogy nem jó otthon senyved a gyerek, sokkal jobb, hogyha gyerekközösségben van, szocializálódik, és beiratták őket óvodába, de magánóvodába, vagy csak 8-10 gyerek járt. Az átlagokban meg 60-80 egy csoportban, és hát ezek az óvodák általában a legtöbbje Montessori módszer alapján működött Magyarországon. Nagyon erős vára volt a Montessori módszernek Magyarország. Később aztán az államosításkor, a kommunista hatalom átvétel után, hát ezeket az alternatív nevelési módszereket törölték, így az Montessori módszert sem lehetett használni. Néhány eleme megmaradt, a Montessori torony, Montessori vonat, meg ismerték azért sok óvónő ennek a módszernek az előnyeit, használták is, de igazából nem volt kimondva, hogy ez a Montessori módszer. Aztán utána a rendszerváltás után szinte divattá vált Montessori óvodát, Montessori iskolát nyitni, ezeknek egy része nem is volt igazi Montessori módszerrel működő óvoda, csak inkább magánóvodák próbáltak így minél nagyobb sápot lehúzni a szülőkkel, hogy ők Montessori óvodák.
1: De ebben az időben egyébként már valamiféle ilyen iskola előkészítő szerepet töltött be, ugye, az óvoda?
2: Hát az iskola előkészítés az már egész korántól megvolt, csak nem volt ez így kimondva, mert fontos volt, hogy igen, hogy az iskolába jól hely tudjon állni a gyerek, szocializálódjon is annyira, mert ez is egy fontos, nem az csak, hogy szépen tudja kanyarintani a betűket, hanem a szocializáció. Ez mindvégig megvolt az óvodának ez a szerepe, csak nem volt ez mindig kimondva, és hát később aztán az iskola előkészítő szerepe az 1960-as évektől kimondottan erősödött, és ennek a metodikája, a módszertanát is kialakították a magyar óvodákba, és hát most is ennek nagyon fontos szerepe van, hogy kerül iskolába a gyerek, milyen volt az óvodai háttér.
1: 1926-ban megváltozik az óvodapedagógusok képzése is. Ugye itt 2 évről, jól tudom, 4 évesre bővül.
2: Többször változott. Nagy változtást nem jelentett, mert több képzést kaptak a lányok, de ez ennyi volt. Ezért volt, mert idő után rájöttek arra, hogy nincs meg a tudás háttérnek, és akkor, hogy hosszabb legyen a képzés. Nem mindig a pedagógia uralta egyébként ilyenkor a képzésnek a lényegét. Kézműves dolgokat csinálgattak, meg többet kellett hegedülni, meg fát faragni, meg ruhát varrogatni, szóval ez nem biztos, hogy előnyére vált az óvónőknek. Előnyükre vált, csak nem biztos, hogy óvónőként vált.
1: Igen, igen, így van, így van, így van. Mennyiben változott az egész óvodapedagógia, mennyire változott 1948-tól, amikor államosították az óvodákat és az iskolákat Magyarországon, és itt azért van egy erős, ha jól tudom, szovjet-orosz hatás.
2: Hát az államosításkor egy jelentős törés történt, mert már egy több mint 100 éve működő intézményhálózatnak egyszer csak próbáltak átalakítani, valami egész más legyen a lényege. Ugye a vallásos körcsinevelést azt teljesen kivezették, tiltották, ehelyett viszont hát nem nagyon tudtak mit nyújtani. Ugye a szocialista embertípus meg ember kialakulása című dologot azért nagyon nehéz volt tartalommal megtölteni az elején. Úgyhogy az államosítás utáni első években, az 1950-es években, Rákosi korszak alatt bizony válságba került maga a pedagógia, magad a pedagógia. Aztán még az 1950-es évek közepére szerencsére magára talált azért a magyar óvoda ügy. Addig ugye Krupszkáját és a szovjet példákat, a moszkvai óvónők módszereit kellett olvasniuk az óvónőknek, teljesen átalakult a szakirodalom, ki kellett dobni mindent, amit addig használtak. De 1950-es évekre indult be a magyar óvodában a kisgyermekek zenei nevelési programja, Kodály Zoltán nevéhez kötve és Forrai Katalin hatalmas munkájával. Szintén egy másik nagyon sikeres, nemzetközi szinten is nagyon elismert program volt, a környezeti és esztétikai nevelés bevezetése az óvodában. Ezek nagyon modern dolgok voltak, tudományos szinten felépített dolgok. Ezek nagyon nagy változást hoztak a magyar óvodák életében, és hamar magára talált, és kikerült ebből a szovjet módszereket utánzó és másoló állapotból a magyar óvodaügy, és hamarosan újra visszakerült a nemzetközi színvonalra, sőt, mondhatjuk azt, hogy nemzetközi színvonal, sok mindenben magyar óvodapedagógia diktálta a szintet a világ kisgyermeknevelési köreiben. És hát szintén egy komoly változás volt az intézményhálózatban, az, hogy napközi otthonosakká váltak az óvodák, tehát egész napossá ott ebédeltek és aludtak a gyerekek. Most ezt lehet kritizálni, hogy ez milyen nyilván abban a közegben mindenképpen előnyére vált ez egy családnak is. Ugye ezt eredetleg azért vezették be általánosan az államosítás, ugye a kommunista hatalom átvétel után, hogy a nőket bevonják a népgazdaság építésébe, de bizony rengeteg gyereknek sikerült olyan biztos hátteret biztosítani, ami a mobilizáció útján el tudta indítani, a társadalmi mobilizáció útján. Az, hogy enni is kapott rendszeresen, ki is pihenette magát az óvodában, és most előnyének mondjuk ezt a napközi otthonos óvodát. Bizony, ha valaki kikerül nyugatra, ott nem így működnek a dolgok, ez ilyen szocialista országokban viszont ez így működött ez a modell, rájön arra, hogy bizony nem jó, de 11:30-kor elmenni a gyerekért, akit 9 órára vittünk az óvodába. Hova ez nem válik se a gyerek, se a család, se a szülő előnyére. Nálunk más a rendszer, éljünk ennek a előnyeivel, de lehet kritizálni is.
1: Ami engem meglepett, hogy ha már az 1950-es évekről beszéltünk, hogy ott ismerték fel a játéknak a különös jelentőségét. Én azt hittem, hogy ez kezdetektől fogva megvolt.
2: Nem, hát a játéknak a szerepe például a 19. században is az, hogy játszik a gyerek, inkább csak foglalkoztatták. De még ez később is, ez sokáig így ment, hogy nem játék volt, hanem foglalkoztatás. Szóval az 50-es években gyermekpszichológiai kutatások az 50-es évekre jöttek arra, hogy hát bizony nem bolond az a kislány, aki egy nem létező kis cicával sétál az utcán, hanem ezek szerepjátékok, amik hozzá tartoznak egy óvodáskorú gyereknek az életéhez, mindennapjához. És hát a játékhoz való viszonyulás, hogy legyenek játékeszközök, és ez nem egy luxus, ez bizony magyar óvodákban is 1950-es évek végén vonult be. Mondjuk az életszínvonal is már lehetővé tette, hogy normatívák legyenek az óvodáknak, eszköznormatívák, hány kisvödör, hány labda, hány kisaltó, hány baba legyen, ha ennyi és ennyi gyerek van, és hát azért ez a nevelési színvonalat is a gyermekek komfortérzetét erősen emelte az óvodában, hogy jól érezzék ott magukat, és nem egy eszköz nélküli teremben töltötték a napjaikat, hanem volt már miben játszani, ez segített a szellemi fejlődésüket is. És hát ami itt az 1960-as, 70-es, 80-as években pozitív változások történtek az óvodaügyben, és ami magas színvonalú pedagógiai módszertan alakult ki, ez nagyon jól jött a rendszerváltozáskor, színesítette ezt a palettát, mert már nem voltak kötöttségek, saját nevelési programot dolgozhatta ki, akár helyi programokat az óvodák is éltek is ennek a lehetőségével, és ez nem jelentett nagy problémát az óvodáknak, mert olyan szinten működtek ezek már a 70-es, 80-as években, olyan szintű volt az oktatás, az óvodapedagógusok képzése, az óvodapedagógusok általános tudásszintje, hogy ezzel nagyon ügyesen tudtak élni, és ma is ezt élvezhetik a gyerekeink, unokáink, hogy sokszínű a magyar óvodaügy.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben a magyarországi óvoda történetet ismerhették meg.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon, a hangtárban. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető, a kormány előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, ezt közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az idei költségvetést még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, még mielőtt a költségvetési év elkezdődött volna, 8-szor módosított. A kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot, előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre, hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Kármán András kifejtette, a törvényjavaslat prezentációja a hatályos kormányzati struktúrán alapul majd, az egyes szakterületekkel kapcsolatos kiadások egy helyen szerepelnek majd. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk. Erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pályaelhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot. A javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. Lemondanak tiszteletdíjukról és együttműködnek a kormánnyal a Semmelweis Egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai, ezt közölte az alapítvány elnöke. Orbán Gábor, aki egyben a Richter vezérigazgatója közleményében azt írta, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága áttekintette és értékelte Magyarország alaptörvényének módosítását, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében kezdeményezett jogszabályváltozások céljait és várható következményeit. Mint írta, az alapítvány kész az átmeneti időszakban a kormány által kijelölt miniszterrel együttműködni. Továbbá közölte azt is, hogy az alapítvány a továbbiakban ügyvívő jelleggel működik, tevékenységét a működés és a jogfolytonosság biztosításához szükséges feladatokra, az alapítványi vagyon értékének és integritásának megőrzésére korlátozza, olvasható Orbán Gábor közleményében. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként a gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében. Az ajánlás csomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10 és 19 év közötti korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Az UNICEF Magyarország elengedhetetlennek tartja egy rendszeres kutatási és adatgyűjtési rendszer kialakítását, amely egységes mutatókkal követné nyomon a gyermekek állapotát és az ellátás hozzáférhetőségét, továbbá egy hosszú távú gyermekközpontú nemzeti mentális egészségügyi stratégia kialakítását is szükségesnek látják, amely összekötné az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra és a gyermekvédelem szereplőit. Véleményük szerint bővíteni kell a gyermek pszichiátriai és mentálhigiénés kapacitásokat is.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néha viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, magazinunk mai adásában a miskolci Szilágyi Dezső általános iskolába látogatunk el. Vendégünk lesz Gál Hajnalka, az intézmény igazgatója, akivel a 2025-26-os tanévet értékeljük. Visszatekintve az elmúlt hónapok eseményeire is, ezt követően pedig az intézmény diák önkormányzatának elnökével, Szelei Kis Hannával és Círiákné Juhász Orsolyával, angol nyelv és irodalom szakos tanárnővel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

És karodat? Néni, az öved olyan piros, mint a szám, nem? Miért nem felez? Igen, sütötte le Quintipor a szemét. Jaj, de értelmes fiú vagy. Hadd hallom, mire mondtad, hogy igen? Az övedre, a számra vagy a karodra? Le tudnád valamiért vágatni a karodat? A hangok hamarabb meghalnak, mint a színek és illatok, de sokkal tovább kísértenek. A magiszter még halála órájában is hallott ezt a kérdést, de sohasem tudta magának megmagyarázni, mi történt vele, amikor először hallotta. A barnuló alkonyatban felrózsállott előtte a költőasszony szelíd és komoly márványfeje, és neki az aranybetűs felírással kellett felelni. Életemet, szerelem, te neked kéretlen ajánlom, mert a halált te legyőzött. Elakadt a lélegzete. Hirtelen ráeszmélt, hogy most nagyobb vakmerőséget követett el, mint amikor egy istenfit megütött. Nem ért rá tovább gondolni a gondolatot. A lány végigrúgta magát a pamlagon, és szinte sikoltva mondta. Ez igaz, nem álmodom. Igazán mondod, a Szaffó verset. Tudtad, vagy itt tanultad? Kicsoda vagy te? Itt csak katonák vannak, meg rabszolgák. Ugye te valami áruhás isten vagy? Milyen szép volna az, ha csak nekem mondanád meg, ki vagy. Jönnél, mennél a világban, az emberek azt hinnék, olyan vagy, mint ők, és csak én tudnám, kit takar a zöld ruhád. Vagy csináltatnék neked egy oltárt, azon állnál egész nap, szobornak. Nem törődnél az emberekkel, akik áldozatot raknak elébe, csak néznéd a felhőket, hallgattád a szeleket és a madarakat. És mikor a csillagok feljönnek, akkor leszállnál az oltárról, és verset mondanál nekem a felhőkről, a szelekről és a madarakról. Az árnyék egyre mélyebb lett, a hang halk messziről jött. A lány most magának beszélt, és mikor elhallgatott, a fiú is magának mondta. Rabszolga vagyok, az apám rabszolgája. A nobilissima körülnézett, mint aki álomból ébred. Hát nem a császár rabszolgája vagy? Hogy lehetsz az apád rabszolgája? Az apám tett rabszolgává. Neki adott a császárnak. Mindenki rabszolga, pattant föl nevetve a nobilissima. Engem is előbb-utóbb rabnőnek fog eladni az apám, pedig ő Cézár. A te apád micsoda? Quintus, a kertész, itt az udvarnál. Van itt kertész? Nem láttam még. Téged se vettelek észre eddig. Ti is Nikomédiába jöttetek? Az apámék onnan jöttek. Engem csak most hozott ide Bion. Ki az a Bion? A császár matematikusa. Varanész ismeri, azaz, aki a csillagokban olvas. Bion mindent tud, nobilissima. Athénban ki akarták kiáltani Istennek, mikor a nagy földrengést előre megmondta. De Bion Isten káromlóknak mondta azokat, akik az embert Istennek teszik meg, és erre meg akartak bennünket kövezni. Téged is? Te mit csináltál ott? Szolgája voltál? Engem mindenfelé magával vitt. A Dominus rendelte így, vele neveltetett. Jaj, ne mondj ilyet, mert akkor én szégyellem magam. Engem senki sem neveltetett, én csak úgy felnőttem, mint a vadolajfa. Ányódtam, vetődtem, amer az apám járt a katonájól. Nem hallottad még, hogy engem a vad nobilissimának hívnak? Hát téged hogy is hívnak? Quintipor. Furcsa név, kacagott a lány. Ez ugye a Quintus Puer. Ötödik gyereke vagy az apádnak? Nem, egyetlen gyereke. Az én nevem azt jelenti, hogy Quintus fia vagyok. Quintipuer. Bocsáss meg, azért mégis furcsa név. Nem olyan szép, mint a Maxentiusé. Az azt jelenti, hogy még a legnagyobbnál is nagyobb. Az én igazi nevem is Maximilla. Legnagyobbacska vagyok. Mit? Azt hiszed, sokkal kisebb vagyok nálad? Leugrott a pamlagról. A fiú zavartan egyenesedett fel, de a lány már akkorra elfelejtette a mérekezést.
Holdra mutatott, amelynek fel...

0: Első karaja átparázslott már a Szilpius hegy szabályos kúpjának könnyű fájtlain. Nézd, Diana már felvette bíbor fejékét. Quintipor térdet hajtott. Azt hitte el van bocsátva. Mehetnék ki, akkora volt, mint a maradhatnék jön. Mit akarsz? Nézett rá komolyan a lány. A princepsnek azt parancsoltam, hogy menjen el, mert már untam. Neked azt parancsolom, hogy maradj, mert még nem unlak. Különben még azt sem mondtad el. Mi üzenetet hoztál nekem? A főkamarás azt a jelentést kapta, hogy Galerius Cézár őszentsége már csak pár napi járóföldve van Antiochiához. A lány nem felelt. Az erkélyt körbefutó klematiszok fehér bóbitáit fújkálta bele a piros fénybe, amit a lucernáriusok fákjái vetettek. A négy világító rabszolga egyszerre helyezkedett el a villa bejáróinál. Valamerről harangszó hallatszott, és a Daphné ligetébe hajtott áldozati barmok bőgése. A nobilissima hirtelen megfordult. El is felejtettem, hogy itt vagy, Quintus fiam. Az a gondoltam, Romulan nagyanyámhoz, akinél kislánykoromban laktam. Az én nagyanyám, de ez titok, hallott, családi titok. Hogy mondjam el neked, tudsz valami családi titkot adni érte cserébe? Ó, de jó neked, hogy nincs családi titkod. Ha te is atyafiságban volnál az istenekkel, mint mink, akkor a te bölcsődbe is beledugtak volna egy titkot. Hátat fordított az emelkedő holdnak. A te bionod engem is Isten káromlónak mondana. Elhiszed, hogy én is az Olimposzról pottyantam ide? El, nobilissima, felelte a magiszter, nagyon hirtelen is, nagyon őszintén. Ne hazudj, én nem hiszem. Az csak az apám tudja, hogy őt, az öreg Romula magától Marsistentől fogantta, mint Romulus Trea Silvia. Lehet, hogy Marsisten is tudja. Csak az én drága öreg nagyanyám nem tud róla semmit. Azt hiszem, végig eresztené a seprőnyelet a fián, ha meghallaná, hogy ilyen rossz hírbe keverte. Elnevette magát, és vállára ütött Quintipornak. Kitaláljam, mit gondoltál? Az én apámat háta mögött úgy hívják, hogy a csordás. Ugye ezt gondolod? Nem, nobilissima. Miért gondoltam volna? Mert mindenki annak hívja, az Armentariusnak. Majd te is úgy hívod, ha megmelegszel az udvarnál. Legyintett a fiú fejrázására. Tőlem ugyan hívhatod, én nem haragszom érte. Nagyanyó, ma is minden reggel gerlicét áldoz Vesztának, amiért szentséges úr lett az ő csordás legény fiából. Mondjak neked valamit? Én a csordás vérét érzem magamban, nem az istenét. Én csak akkor lennék boldog, ha visszaeresztenének a faluba Romulan nagyanyó mellé, és csúkot ültethetnék, kaprot vethetnék, borjut nevelhetnék, mint ő. Még tipegni is úgy szeretnék, mint ő, mikor a kányát kergeti. Meghajtotta a hátát, és apró lépésekkel csoszogva marokra fogta térde alatt a skarlátot, és meghimbálta. Húste, húste! Hirtelen kiegyenesedett, és hátravetette a fejét. Sok bolondot beszélek, Quintipor. A kolomb szó tette meg a hold. Hanem most már beszélj te is. Mondd el már végre azt az üzenetet. Már elmondtam, agyád rövidesen megérkezik. Mondtad már? Nem is hallottam. Tudod, ez nekem már nem újság. Én már tegnap megkaptam az üzenetet az apámtól. Mást is kaptam. Megmutassam? Elsuhant az erkéről. Quintipor zúgó halántékkal kapaszkodott meg a párkányban. Hát ilyen bolondosak a nobilissimák. Az aténi lányok, akikkel néha elácsorgott a Píreuszban, nem ilyenek voltak. A korintuszi költőnőse, akivel együtt koszorúzták meg Afrodité sarukötő szobrát. De szépnek szebb azoknál. Megindult vele az erkély, szédülten hunyta le szemét. Látta a nobilissima fehér vállát, s rajta a perzsa ujjainak égő csíkjait. A perzsára rosszabb volt gondolni, mint a lófejűre. Egy denevér suhanása érte a homlokát, kinyitotta a szemét. Tovább forgott körülötte az épületek és ligetek homályos csoportja, az élesen kirajzolódó Szilpiusz, és fölötte a hold ezüst paténája. Apró csörgők és csengők muzsikájára riadt föl. Különös szabású, nagy ráncokban földigomló sárga sejem palásban táncolt eléje a nobilissima. Fején ezüst turbán, nyakában gyöngyökből és aranygolyócskákból fűzött lánc, mely leért a drága kövekkel kirakott, lazán kötött vialaszín övig, karjain és bokáin parányi harangocskákkal beszegett aranyperecek. Vintipor úgy nézte, mint ha álmot látna. A lány félre billentette a fejét. Nem imádsz engem, rabszolga? Maxentius és Varanész azt mondták, sose láttak még olyan imádnivalónak, mint ebben. Valami régi zsidó királynőé lehetett. A júdei helytartó ajándékozta az apámnak, hogy öltöztesse bele a feleségét. De az apám nekem küldte, hogy szép legyek benne, mire megjön. Tehát kinek legyek én szép, Quintipor? Kacéra megrázta magát, minden csörgője megszólalt bele. A te szépségedre csak magad vagy méltó a világon, nobilissima, hebegte a fiú. Egész belejössz már, Quintipor, mulatott a lány. Ki tudja, talán annak is azt mondták valaha, akinek készült a ruha. Talán az éppen az én anyám volt. Az apám azt mondja, már nem nagyon emlékszik rá, el is hiszem neki. Cezáriai legátus volt akkor, de Trulla, ez a dajkám, tudod, megesküszik Hekatéra. Mert ő is olyan vén, mint Hekaté, és csak ő tud nekem lepényt sütni. Majd egyszer megkóstoltatom, te veled is. Jaj, mit is akartam mondani? Ha Mark, Quintipor, neked ezután mindig el kell találni, mit gondolok. Ha kitaláltad azt a verset is, ami az eszembe járt, akkor segíts most is. Az anyádról szóltál, nobilissima. Igen, igen. Én nem ismertem az anyámat, még egy éves se voltam, mikor belehalt abba, hogy az apám elhagyta. Trulla azt mondja, valami zsidó királylány volt. Nem veszed észre a szememen, Quintipor, hogy az zsidó szem? Csak kifelé van nyitva, be nem látni rajta. Eddig feketének tudta Quintipor a nobilissima szemét. Most, amint pillantás nélkül rátágult a holdra, amely fehér csillámokat tört benne, határozottan kéknek látta. Olyan színe van, nobilissima, mint az érett szőlőnek. A lány nyilván egy szót se hallott, kinyújtotta karját a hold felé, kimondhatatlan szomorúsággal az arcán, a szája keskeny, remegő gyűrűvé vált. Nobilissima, szólította a fiú ijetten. Lépések csoszogtak. Egy borotvált fejű egyiptomi rabszolga magas ezüst kandelábert hozott, amelynek horgain három csónak idomú bronzlámpa csüngött, finom olaj illatát árasztva. A mécshordó mögött gyíkszemű kis öregasszony totyogott, két karján fekete látikával. Nilla, nézd, mit küldött neked a princeps? Kibontsam, madaram! Letette a ládát az asztalkára, és simogatni kezdte arcát, vállát, csókolgatni a kezét. Megint rajtad a rontás, gyönyörűségem, hát nem felelsz az öreg dadusnak? Visszaűzzük a gonoszokat a holdban. Kitipegett, bronzláncon csüggő kerek füstölővel tért vissza, és körül füstölte vele a lányt, érthetetlen neveket mormolva. A nobilissima megrázkódott, ernyetten hullatta le a karjait, és kábultan kérdezte. Te vagy, Trulla, mit akarsz? A princeps küldött neked valami szépet, megnézed? Titanilla durcásan vállalt, mond, nem kell, menjetek, a lámpa maradjon. Quintipor is megindult. Neked nem mondtam, hogy mehetsz, hozd ide a ládát, ki tudod nyitni? Nincs bezárva, billentette föl a magiszter a láda tetejét, és kihullatta mind a két kezéből. A padlóra esett ládából egy véres kézfej gördült ki. A lány odaugrott a megtántorodó fiúhoz, és a hajába markolt. Csodálkozva kiáltott rá. Milyen puha hajad van neked, puhább az enyémnél. Próbáld csak, Mi az, Quintipor? A fiú borzongva mutatott le a padlóra. Ott, nobilissima, az... Látom, rúgta odább a lánya készfejet, az aranszandálja orrával. Az az ostoba csak ugyan levágatta a borbélya kezét. Még jó, hogy nem a nyakát találtam mondani. Ettől ijedtél meg? És te azt mondod, meg tudnád tenni, amit Varanész? Mehetsz, Quintipor. A fiú meghajtotta a térdét, és elhagyta az erkélyt. Nem háttal kifelé, hogy előírás szerint kellett volna, hanem arccal előre. Rohant lefelé végig a kristály lucernával világított folyosón, borzongva egész testében. A lépcső aljában a nobilissima várta, eléje kerülve valamelyik oszlopsoron. Arca, szeme nyugodtan mosolygott a fiúra. Nézd csak ezt a gemmát! A vésett ametiszt csiszolaton egy nímfa kínált oda keblét egy öreg szatírnak. A kő nem volt nagy, de a vésés finomsága meglepő volt. A szkulptor bizonyosan új divat szerint nagyítót használt, vízzel telt üveggolyót. Quintipornak arcába szaladt a vér. Láttam ezt már szoborban is, Ciprusban. Azt mondd meg, megér-e fél kezet? Nem tudom, nobilissima, mondta dadogva. Érezte, illene azt mondani, hogy ő két kezét is odaadna érte a nobilissimának, ha kívánna, de nem merte. Megint megképzett előtt a földön heverő véres kéz. Talán Bion tudja. Próbáljátok meg valamelyik ékszerésznek eladni. Egy-két aranyattán átérte. S azt juttasd el ahhoz a rabszolgához, tudod, a kezért, de az ablakán dob be, hadd higgye, hogy valamelyik isten könyörült meg rajta. Quintipor félénken előhúzta az erszényét, és megcsörrentette benne az aranyokat. A lány elnevette magát. Mondom én, hogy áruhás isten vagy. Két aranyat kivett az erszényből. Jobb lesz, ha én játszom az istennőt. Nem szeretném, ha téged látna meg a princeps szállása körül. Ha engem meglát, az nem lesz neki feltűnő. Quintipor úgy érezte, mintha megmarkolták volna a szívét, pedig csak a kezét szorította meg a nobilissima. A gemmát csúsztatta bele. Ez most már a tiéd, megvetted. De azért majd csak akkor viselt, ha megint Hellászban élsz. Körülnézett, magához kapta a fiú fejét, és a fülébe súgta. Örülök neked, Quintus fia, mert te hozzád nem kell feleségül mennem. Aludj jól. De Quintus fia nem aludt jól. Sokára is ért haza, a vacsoraidőt elkószált az elhagyott fasorokban, a szelíd csöndes csillagok alatt. Úgy érezte, mintha valamelyik a fejére zuhant volna. Bion szobája mellett Lábújhegyen suhant el. Most először nem volt kedve beszélgetni a matematikussal, aki Mécsese mellett írására hajolva háttal ült a nyitott ajtónak. A vacsora még érintetlenül állt előtte. Bizonyosan őt várta vele, de eszébe jutott az a mosoly, amelyel Bion beszélt a pendes Titanilláról, és nem tudott jó szívvel gondolni öreg barátjára. Már hajnalodott, álomba zsibbadt. Utolsó gondolata az volt, hogy ez a nap a hét harmadik napja volt. Dies Martis. Nem a rózsaszín istennői, akinek kagylókocsiját galambok húzzák, hanem a vörösképű istené, aki vérrel töltözik. 6. Ha a császár csak isteni díszében pillanthatták meg a halandók, felesége, Domina Priska, még jobban hasonlított az istenekhez. Annyiban, hogy őt egyáltalán nem lehetett látni. Tudták, hogy van, mert a közszereken szobrai voltak felállítva, és azok előtt minden évben be kellett mutatni az előírt napon a hivatalos tömjén áldozatot. De ezek a szobrok Ceresznek mutatták, derült és kegyes vonásokkal, és a birodalom első matronáját csak ilyennek lehetett elképzelni. Beszélték, hogy ilyen is volt abban az időben, mikor sugárzó szépségben a trónra került. Csak hogy a későbbi szobrai mind az elsőről készültek, nem magáról a domináról, aki idővel csak úgy megöregedett, mint más asszonyok. Némelyek úgy tudták, hogy valami elrútító betegség tette emberkerülővé, mások lelki betegségről suttogtak. Szállongott olyan hír is, hogy a dominát őrültséggel verték meg az istenek, és ezért vette körül katonai csapat azt a hintót, amelyben Nikomédiából Antiókiába megérkezett. Néhány tanúja a megérkezésnek megesküdött rá, hogy akit leplekbe és fátyolokba takargatva kivettek a zárt kocsiból, az nem lehetett más, csak gyermek. Biztosat senki se tudott. Az udvari méltóságok maguk se, mert a császárné palotájába nekik is tilos volt belépni. A régi udvari emberek pedig, akik az első években szolgálták a szentségeseket, elhalogattak már, vagy nyugalomba küldte őket a császár. Udvar hölgyei az utóbbi években már nem voltak a dominának, csak ápolónői, és azok vele együtt elzárkózva éltek a világtól. Rajtuk és az orvosokon kívül csak a császári család, és egy-két meghittjük tudta az igazat. Domina Priska nem volt se őrült, se embergyűlölő, csak időnként valami különös démon hatalmába került, ahogy az orvosok megállapították. Szomorúnak mindig szomorú volt és hallgatag, de mikor a császár meglátogatta, földerült. Sőt, volt úgy is, hogy magához kérette vacsorára a Dominuszt. Sokat kínozták azonban szörnyű fejfájások, és ezek jelentették a démon közeledését. Ilyenkor napokon keresztül nem nyúlt ételhez, nem tudott aludni, csak járt, kelt a szobák során keresztül magába merülve, és nem véve észre, hogy ápolónők kísérik. Az első napokban hangtalanul járkált, aztán mosolygó arca suttogni kezdett maga elé, majd halkan dalolni gyermekaltatókat. Boldog fiatal anyák hangján, karjai, feje, dereka ringatásával kísérve a dallamot. Hirtelen leguggolt, és úgy vonszolta magát előre, mintha tipegő gyereket vezetne, akit gügyögve tanít járni. A vége mindig az volt, hogy felsikoltott, és addig rohangált jajveszékelve, míg el nem zuhant, s csöndes zokogással álomba nem sírta magát. Az volt a különös, hogy ez az álom, mely néha csak két nap múlva végződött kínos, kiabálós, hajattépő és arcot összemarcangoló felébredéssel, ijesztően mély volt. Mikor először érte a császárnét, halottnak gondolták, mert szemgolyója üvegesen megmeredt, de szíve rendesen vert, és lélegzetvétele is olyan volt, mint az alvó emberé. Se kiáltozásra, se rázásra nem mozdult, és amelyik oldalára fordították, azon maradt. Később, mikor az orvosok gyanúba vették a démont, megállapodtak abban is, hogy ha ezt egyszer sikerülne elűzni, többet nem térne vissza. Mindent elkövettek az előzésére, meghintették a beteget a birodalom legtávolabbi részéről hozott szent forrásvizekkel. Szétfeszített fogsora közé arábiai csípős füvek nedvét csepegtették, mint annak a mágtejnek az ellenszerét, amellyel Szomnusz isten megkeni az alvók száját. Megfüstölték a szent ápiszbika száraz ganéjával, amelyet Egyiptomból hoztak. Karját, vállát olyan csalánnal seprőzték meg, amely nem árnyékban nőtt, tehát nem Hekaté istenasszony vetette el a magját, hanem az ébresztő auróra. De se használt. A füst ugyan megköhögtette a beteget, s a csalán fölmart a bőrét, de föl nem ébresztette egyik se. Még az se segített rajta, hogy a flamenek legősibb varázsigéket mormogták el felette, pedig azok hatását annál inkább biztosra vették, mert legnagyobb részüket már maguk se értették. Ez a legerősebb démon, akit eddig ismerünk, csóválták a fejüket az orvosok, ez a démonok közt a vezér. A nevét is kitalálták a démonok vezérének, megállapodtak benne, hogy Tiutbabaotnak hívják, s ettől sokat vártak, mert a démonok mindjárt szófogadóbbak lettek, ha nevükön tudták őket szólítani. Tiúthababotot azonban hiába szólították föl, hogy távozzon. Csak akkor hagyta el a beteget, mikor neki tetszett. 18 órával később, s ijesztő hatalmát ez alkalommal még jobban kimutatta, mint azelőtt. A császárné úgy hányta, vetette magát az ágyban, hogy 5 ápolónő alig bírta lefogni. Világos volt, hogy a beteg elcsigázott testében nem lehetett ennyi erő. A démon ezzel jelentette ki, hogy haragszik a zaklatások miatt, s áldozatát nem hajlandó kiengedni körmély közül. Cincellus, az udvari főorvos erre azt tanácsolta, hogy forduljanak magához, a főgyógyító istenhez, Esculapiushoz, akinek Pergamumi szentélyét személyesen kellett felkeresni a betegeknek. A templom kincstárában felhalmozott aranyszívek, ónix szemek, elefántcsontból faragott kezek és lábak tanúskodtak mellette, hogy ott már sok gazdag beteg talált orvosságot szívfájására, szembajára vagy tagjai bénulására. Azért csak gazdag betegek, mert a gyógyulást keresőnek bent kellett hálni az Isten szobra előtt, és a szegények nem bírták megfizetni az ágyazás költségeit, meg az altató italokat. Az Isten maga természetesen ingyen gyógyított, mégpedig olyformán, hogy a betegnek megmondta álmában, mitől várhatja nyomorúsága enyhülését és sorsa jobbra fordulását. A császárné nehezen szánta rá magát a hosszú útra, de úgy látszik, nem hiába feküdt az Isten lábai elé. Ő ugyan nem emlékezett rá, hogy álmodott volna valamit a szentélyben, de a papok hallották, hogy hangosan nevetett álmában. Ez olyan jel volt, amely világosan mutatta az Isten jó akaratát. Egy nagy öröm fogja meggyógyítani az Augusta Dominát, magyarázták a papok, mert az örömtől megtelik a szív fényességgel. Az ártó démonok pedig, akik sötétségből vannak teremtve, kerülik a fényességet, mert abban meg kell nekik halni.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertjén, Szent Péteresen, házasságon innen,
3: Katalin,
4: a gyerek,
5: a gólyakalifa,
3: Rosti fiú
6: esete,
4: Pilátus testament,
7: Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

Ватас. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető, a kormány előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, ezt közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az idei költségvetést még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, még mielőtt a költségvetési év elkezdődött volna, 8-szor módosított. A kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre, hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Kármán András kifejtette, a törvényjavaslat prezentációja a hatályos kormányzati struktúrán alapul majd, az egyes szakterületekkel kapcsolatos kiadások egy helyen szerepelnek majd. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk. Erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pályaelhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot. A javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. Lemondanak tiszteletdíjukról és együttműködnek a kormánnyal a Semmelweis Egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai, ezt közölte az alapítvány elnöke. Orbán Gábor, aki egyben a Richter vezérigazgatója közleményében azt írta, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága áttekintette és értékelte Magyarország alaptörvényének módosítását, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében kezdeményezett jogszabályváltozások céljait és várható következményeit. Mint írta, az alapítvány kész az átmeneti időszakban a kormány által kijelölt miniszterrel együttműködni. Továbbá közölte azt is, hogy az alapítvány a továbbiakban ügyvivő jelleggel működik, tevékenységét a működés és a jogfolytonosság biztosításához szükséges feladatokra, az alapítványi vagyon értékének és integritásának megőrzésére korlátozza, olvasható Orbán Gábor közleményében. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként a gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében. Az ajánlás csomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10 és 19 év közötti korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Az UNICEF Magyarország elengedhetetlennek tartja egy rendszeres kutatási és adatgyűjtési rendszer kialakítását, amely egységes mutatókkal követné nyomon a gyermekek állapotát és az ellátás hozzáférhetőségét, továbbá egy hosszú távú gyermekközpontú nemzeti mentális egészségügyi stratégia kialakítását is szükségesnek látják, amely összekötni az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra és a gyermekvédelem szereplőit. Véleményük szerint bővíteni kell a gyermek pszichiátriai és mentálhigiénés kapacitásokat is.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Lux együttes 2019-ben megjelent Lux 50 lemezével. Ismerkedünk meg, tartsanak velünk!

0: emelt biológiából is volt érdekesség.
1: A kötelező érettségi tárgyaknál és az angol nyelvnél az előkészítés az rendkívül alapos volt. Azt tapasztaltuk, hogy a feladat összeállítói, az írásbeli vizsga feladatok összeállítói nem tértek el a korábbi gyakorlattól egyáltalán. A középszintű érettségiknél néhány héttel ezelőtt portkavaró információ volt az, hogy a középszintű magyar érettségi a mélységében más volt, mint amit eddig tapasztaltak a diákok. Nyilvánvalóan a mélység meg az elvárás az egy nagyon relatív viszonylagosságot jelent, de ezt a szaktanárok nagyon pontosan fel tudják mérni, hogy miben különbözött a mostani középszintű magyar érettségi, mint mondjuk a tavalyi vagy a tavaly előtti. Valójában a tartalmi rendszerében nagy különbségek nincsenek, hiszen jogszabályi szinten határozzák meg azt, hogy mit kell tudni a diákoknak, akár a készség szintjén, akár pedig tartalmi szinten. Ami általános meglepetést okozott a tantárgyak közül, ez az emelt szintű biológia érettségi volt. A biológia érettségiben most a tudás alkalmazására fektettek nagy hangsúlyt, és éppen ezért a feladatok összeállításánál az ilyen típusú feladatok jelentették a zömét a vizsgának. Tehát olyan feladatok kaptak, amelyekben a diákoknak diagramokat kellett elemezni, szövegeket kellett értelmezni, és ezek alapján biológiai tárgyú kérdéseket megválaszolni. Ez sokakat meglepett, az arányaiban most ezek nagyobb hangsúlyt kaptak, mint korábban, de összességében elmondható, hogy nem tértek el az érettségi elvárásoktól, a jogszabályi elvárásoktól, hanem egy más megközelítést igényeltek, és abban megállapodhatunk, hogy amíg a jogszabályoknak megfelelnek az érettségi vizsga feladatok, addig senkinek semmilyen kifogásolni valója nem lehet.
0: Milyen visszajelzéseket kaptak az érettségiző osztályok, hogyan vélekedtek az érettségről, amikor az írásbeliről kijöttek?
1: Az érettségi az általában feszültséget szül, és az az igazság, hogy nem csak a vizsgázókban, hanem természetes módon az őket felkészítő tanárokban, és hát a család egésze átéli az érettségi vizsga feszültségét. A különböző tantárgyaknak az eredményessége, sikeressége, megítélése a vizsgázók körében nagyon különböző volt. Érdekes volt látni azt, hogy milyen gondosan dolgoztak a diákjaink a középszintű magyar érettségének a megvalósításán, hogy milyen pontosan dolgoztak a matematikai érettségénél, és hogy néhányan milyen hamar készen voltak a történelmi érettségi anyagában. Most a középszintű anyagokról beszélünk. Az is egyértelmű és világos, hogy a diákok ma már az idegen nyelv tanulásában óriási mozgásteret kaptak, tehát a média, a hozzáférhető internetes anyagok, sőt az AI is mind-mind azt segíti, hogy a gyerekeknek nagyon elmélyült, széles szókincsel tudnak neki menni az angol nyelvű érettségnek, és nagyon eredményesen is tudnak emiatt érettségizni. Szinte már napi használatban van számukra az angol nyelv, akár a tanuláshoz használják fel, akár pedig a pihenés szórakozás területén használják. Az, hogy angolul nézzék a filmeket, ez most már náluk nem egy tanulási folyamat, hanem a tudásfenntartásnak a részét képezi inkább. Tehát nagyon sokféle volt a visszajelzés az érettségikről. Az eredménye az, ami igazániból megnyugtatja őket, tehát amikor már túl vannak a szóbelin is. És ilyenkor egy iskolának az egyéni eredmények is nagyon fontosak, hiszen most is volt olyan osztályunk, ahol a tanulóknak több mint a kétharmada 5.0-as érettségit tett, úgyhogy két esetleg három tantárgyból is tett emelt szintű érettségit. Tehát nagyon jó eredmények születtek, és ami az iskola egészének fontos, hogy a diákok hogyan élték meg azt a folyamatot, amíg az érettségi vizsgáig eljutottak, és eredményesen túl voltak rajta. És ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy bármelyik osztálytagjával beszélgettünk az elmúlt napokban, mindenhonnan azt a visszajelzést kaptuk, hogy nem csak, hogy elégedettek a felkészülés folyamatával, hanem nagyon köszönik is azt a munkát, amit együtt végeztek itt a tanárok és a diákok, ami ez a közeget megteremtette az iskola. És én azt vettem észre, hogy a diákjainknak ez a visszajelzése, ez több, mint udvariasság. Ez nagyon őszinte és egyértelmű.
0: a szóbelik hogyan sikerültek, önök hogyan

0: Élték meg itt az iskolába, mennyire volt sikeres a szóbeli, miként zajlott az írásbeli után.
1: A szóbeliknek is ugye a szintje az, ami meghatározó. Az emelt szintű szóbeliknél önálló vizsgabizottság előtt tesznek a vizsgázó vizsgát. Az egy nagyon fontos szabály az érettségének, hogy az emelt szintű érettségén egyetlen iskola diákja sem vizsgázhat azonos iskolából származó tanár előtt. A diákok a szóbelin már nem anonim módon jelennek meg, mint hogy az írásbelin egy kóddal jelöljük a diákokat, addigra már felfedjük a személyiségüket, és személyenként érkezni nem tudjuk, hogy melyik iskolában tanultak, hogy melyik iskolából érkeznek a vizsgázók. Ez az objektivitást is elősegíti, ráadásul a vizsgabizottságokat is úgy állítják össze a kormányhivatalnál, hogy egy vizsgabizottságban a három fő három különböző iskolából érkezik, nagyon sokszor különböző iskolatípusokból is. Tehát ahol érettségiztetnek a szakgimnáziumban, technikumban és a gimnáziumban, tehát legalább ebből a kétféle iskolatípusból érkeznek a tanárok, a vizsgáztató tanárok. Az emelt szintű szóbeliknél a teljesítmény az írásbelinél is magasabb volt. Nyilván azért, mert a diákok akkor már ismerték az írásbeli pontszámaikat, hiszen a megtekintésén túl voltak, tudták azt, hogy hol vannak a gyenge pontjaik, amelyekre rá kell erősíteni, és nagyon sokat gyakoroltak, hiszen vannak olyan tantárgyak, ahol még a szóbeli vizsgához valamilyen gyakorlati feladat társul, például kísérletet kell végrehajtani a szóbeli vizsga közben. A szóbeli emelt az nagyon megterhelő egyébként. A diákoknak a vizsga ideje az 20 perc, a felkészülési idő pedig minimum fél óra, és nem csak, hogy nagyon toppon kell lenni, hanem nagyon összeszedettnek is kell lenni, amikor egy-egy témának a kifejtését várják el tőlük, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy nagyon magasan képzett szakemberek előtt kell, és idegenek előtt kell vizsgázni a diáknak, tehát ez egy nagyon összetett, kihívást jelentő vizsga, az emelt szintű szóbeli vizsga. Nagyon szépen sikerültek, több olyan diákunk is van, aki maximális pontszámmal fejezte be az emelt szintű szóbeli érettségét, és hát ezek azok a biztos támpontok, amelyek mutatják azt, hogy a felkészülésnek a formai elemei azok nagyon jól sikerültek. A középszintű szóbeli érettségi hasonlít leginkább ahhoz, amit nagyszüleink is letehettek, tehát az iskola tanárai előtt, akik a felkészítésben aktívan részt vettek, most vizsgabizottságot alkotnak, vizsgabizottság előtt egy nap teszik le a diákok az összes középszintű szóbeli érettségét. Az emelt szintű szóbeli érettségek nyilván itt nem jelennek meg, ezért egy-egy diáknak lehet, hogy csak két vizsgafelelete van, egy történelem, egy magyar, de néha az is előfordul, hogy éppen ezekből a tárgyakból emelt szintű érettségi vizsgát tevő gyermek már nem jelenik meg ezekből a tárgyakból középszinten. És ugye korábban megcsinálta az emelt szintű érettségi vizsgáját angolból, vagy középszinten is, akkor neki már nem kell abból sem vizsgáznia. Matematikából középszinten nincsen szóbeli vizsga, tehát hogyha a szóbeli és olyan tárgyat választott ötödik tárgynak, amelyiknek nincsen szóbeli vizsgája, előfordulhat, hogy a középszintű szóbeli vizsga számára nem létező jelenség. De ezért a legtöbb gyerek tesz középszintű érettségi vizsgát, a legtöbben magyarból, történelemből középszinten vizsgáznak, elenyésző a száma azoknak, akik idegen nyelvből középszintűznének, és nagyon ritka az, amikor középszinten vizsgáznának a diákjaink a tagozatos tárgyaikból. Ez évfolyamonként általában 2-5-6 gyereknél nem nagyon szokott több lenni tantárgyanként, osztályonként meg pláne nem. Nagyon szép eredmények születtek, korábban említettem már, hogy vannak olyan osztályaink, ahol a kitűnő bizonyítvány szinte már unásig ismétlődik, és nagyon szép eredményeket értünk el azokban az osztályokban is, azokban a képzési formákban is, amelyeknél a tehetséggondozás más területei jelennek meg. Az Arany János tehetséggondozó programban tanuló diákjaink is nagyon szép teljesítmény nyújtottak, illetve a felnőtt képzésen a digitális középiskolában tanuló diákjaink is nagyon szép eredményeket értek el. Náluk is magasabb az érettségi átlag, mint az országos átlag szokott lenni. Tehát már ugye a digitális középiskolában. Tehát általában egy-egyen jobb a digitális középiskolában az érettségi átlag, mint a hagyományos felnőtt képzés bármelyik formájában.
0: És a felvételi hogyan zajlik, hiszen ugye az érettségizők nagy része tovább tanul felsőoktatási intézménybe, vagy itt Magyarországon, vagy külföldön. Ebbe a témakörbe maradva pontszámítás hogyan történik, illetve mit tapasztal igazgató úr, vagy mit tapasztalnak diákok, hova, merre szoktak felvételizni?
1: Jó, hát akkor lépjegessünk végig sorrendben. A pontszámítás 2005 óta, a kétszintű érettségi bevezetése óta a témában kevésbé érdeklődőknek egészen bonyolultnak tűnik. A felvételi pontszámok azok több elemből tevődnek össze. Az egyik pontszám elem az, amit a tanuló a középiskolában szerzett évvégi jegy alapján gyűjtött, tehát a tanulmányi eredményeit is be lehet számítani. Az érettségi átlagának az értéke is megjelenik a pontszámításban, illetve megjelenik két olyan tárgynak, amit az egyetem jelöl meg, amiből a pontokat számítják. Ezek az egyetemi pontszámok. Ezek így együtt összességében a 400 pontos rendszerben éppen 400 pontot tesznek ki, de a vizsga rendszerünkben van még egy plusz 100 pont, amit intézményi pontként szoktak meghatározni. Ez az intézményi pont is a 2020-as érettségi újításával jelent meg. Ez azt jelenti, hogy az egyetemek mondják meg azt, hogy mik azok a helyzetek, tanulmányi eredmények, versenyeredmények, élethelyzetek, amelyekért ők egyes intézményenként többletpontot számítanak a vizsgázóknak. Itt nem csak az emelt szintű érettségért adható pluszpontról beszélünk, nyelvvizsgáknak a súlyáról beszélünk, van olyan egyetem, olyan felsőoktatási intézmény, olyan alapfokú művészeti vizsgáért többletpontot biztosít a diákoknak. Vannak olyan egyetemek, amelyek tehetséggondozó programoknak a tagságáért ad többletpontszámot, vagy az ott nyújtott teljesítményért ad többletpontszámot. És hát természetesen ez az a hely, ahol lehetőség van a szociális helyzetnek a kompenzálására is. Azok az egyetemek, amelyek szociálisan rendkívül érzékenyek, ezen a területen is ajánlanak fel intézményi pontokat. Van olyan egyetem, a Miskolci Egyetem ilyen, amelyik az Arany János tehetséggondozó programban való részvételért többletpontot ad a diákoknak, vagy adhatnak azért, mert hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, vagy árva, vagy a felnőttek körében pontot lehet azzal gyűjteni, hogyha valaki már gyermeket vár, vagy gyermeket nevel. Tehát ezek lehetnek olyan többletpontot biztosító feltételek, amelyekkel a hallgatók, a leendő hallgatók élhetnek. Az iskolában érettségiző diákoknak döntő többsége nappali munkarendben tanul, tehát ugye 159 diákról beszélünk. Nekik a döntő többsége már most egyetemi továbbtanulásban gondolkodott, elenyésző azoknak a száma, akik valamilyen sajnos objektív okból kénytelenek elhalasztani a tanulmányaikat. Ez általában anyagi gond szokott lenni. Sajnos nem csak az Arany János tehetséggondozó programon tanuló diákok, hanem a hagyományos nappali képzésünkben résztvevő diákok között is vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy először meg kell teremteni a továbbtanulásnak az anyagi alapjait, és utána tudják folytatni majd a felsőoktatásban az eredményeiket, miközben olyan pontszámokkal rendelkeznek, amivel egyébként mehetnének a választott egyetemre. Nagyon-nagyon népszerű az iskolában a továbbtanulás iránya szempontjából az egészségügyi terület. Nagyon sok diákunk orvosnak, gyógyszerésznek készül. Ezek nagyon magas pontszámmal vállalható területek. A diákoknak egy igen jelentős része az iskola természettudományos irányultságából fakadóan, tehát a matematika, fizika, kémia miatt választanak műszaki irányú továbbtanulást, és ezek mellett még viszonylag népszerűnek tekinthető a közgazdasági irány, amiben a gyerekeink népszerű, nagy-nagy népszerűek, és néhányan jelentkeznek a jogi irányba is, viszonylag kevesen jelentkeznek a bölcsészettudományok, társadalomtudományok irányába, de ez sem az a terület, ami teljesen kimaradna az életünkből. Tehát nagyon széles a spektrum, amit a diákjaink választanak, érettségizőink választanak, és általában az első-második helyre fel is szokták őket venni, tehát a továbbtanulás ebből a szempontból részükről alapvetően biztosított. Azt is látjuk, hogy a hely választásnak is van jelentősége. A diákjainknak az egyharmada szokta a Miskolci Egyetemet választani továbbtanulási iránynak. Ebben nem csak az a kényelmi állapot van, hogy a nappali képzésben megfelelő pontszámokat gyűjtve, nem csak, hogy államilag finanszírozott képzésben vehet részt, de még az ösztöndíj lehetőségek is adottak. A kollégiumi elhelyezés problémaköre, a szállás, a megélhetés problémaköre egy miskolci vagy Miskolc környéki diáknak az sokkal kisebb gondot jelent, hogyha a helyi egyetemen tanul tovább. Tehát ezek is, és a képzésnek a hirdetései, tehát az, hogy milyen irányban lehet ott képződni, az is nagyon vonzza a diákjainkat a helyi egyetemre, a Miskolci Egyetemre. Nagyon népszerű még a Debreceni Egyetem, amelyiknek nagy a beágyazottság a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, nagyon sok diák választja a Debreceni Egyetemet. Az orvosképzés miatt sokan mennek Budapestre, a Sotéra, aztán a Debreceni Egyetemre, a Szegedi Egyetemre is, Pécshez kicsit messze van, de kevesebben mennek, és a műszaki képzésben is sok diákunk a Budapesti Műszaki Egyetemet, vagy az Óbudai Egyetemet jelöli meg tovább tanulási iránynak. Általában azokon a területeken tanulnak tovább, akik a budapesti egyetemekre mennek, amelyekhez nincsen meg a megfelelő miskolci képzés.
2: Lezárult az érettségi a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumában. 222 tanuló érettségizett az intézményben. Az írásbeli után a szóbeli is jó eredményeket hozott. A részletekről a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium igazgatóját, Fazekas Róbertet kérdezte a riporter Sütő Dávid Pelé.
3: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Észak fog címmel összművészeti folyóirat jelent meg. A kiadvány az Észak-Magyarországi régió kortárs irodalmi és művészeti értékeit gyűjti egybe, és áramoltatja szét az országban, valamint a határon túli magyar nyelvterületeken. A folyóirat régióban élő költők, írók köré egyfajta erőteret kíván képezni, alkotásaikra, pályaívükre különös figyelemmel reflektálni, ugyanakkor földrajzilag nagyobb kitekintést tenni, átfogó képet felrajzolni a kortárs magyar irodalomról. A lap előzményeiről Serfőző Simon, Kossuth és József Attila díjas költőt, írót, a lap tiszteletbeli főszerkesztőjét hallják.
2: Én 1968-ban kerültem Miskolcra, és először a Napjaink szerkesztőségében dolgoztam, mint felsorovat vezető a megszűnéséig, a lap megszűnéséig, és utána 90-ben alakult a Napjainknak megszűnése, utána a Holnap című folyóirat, amelynek én lettem a főszerkesztője. Ez az én vezetésem alatt 3 évig működött, kuratóriumi vezénylet alatt, háttérrel, és utána anyagi megfontolásokból, szorításból, ott itt vittük át a székhelyünket a Korvin utcából, majd onnét is Kapdeból Lóránt hívására kivittük a lapot az egyetemre, ahol tulajdonképpen én nekem már kifelé állt a szemkerem rúdja, úgyhogy én a továbbiakban csak a Felső-Magyarország kiadót vezettem, mint mostanáig. Néhány évvel ezelőtt fejeztem be, mert hát Pestről nem lehet mindent csinálni, ahol olyan körülmények között lakom, lakótelepi lakásban, ahol nincs a raktár, ahol a feleségem elhaltak mellőlem, akik az apró munkát elvégezték addig, azután már nem. Tehát befejeztem azt is, úgyhogy amikor lehetőségem nyílt arra, hogy megtudva, hogy van lehetőség, anyagi lehetőség az, hogy Miskolcon lapot indítsak, vagy próbáljak indítatni, amiben én nem kívánok már részt venni, de támogatóként ott vagyok, meg ötletadóként, akkor próbáltam ezt az anyagi lehetőséget megszerezni, és a támogatásként odaadni a most induló lapnak, és azt remélem, hogy élni fognak a miskolci szerkesztők, meg azok a szerkesztői a lapnak, akik bedolgoznak határon túlról, meg határon belülről, tehát régiós lapot próbálnak csinálni, és természetesen országos kisugárzásút.
1: Miért fontos tulajdonképpen ön szerint a lap?
2: A Miskolcon lévő lap, ha csak erre koncentrálunk, azért fontos, mert én nagyon, hogy is mondjam, nagy hiányt érzek abban, hogy a színház előadásokon sehol nem jelenik meg semmi olyan méltatás, olyan elismerés, amire rászolgál a színház. S évek óta nincs erre figyelem. Azután a képzőművészeti életre, tehát a társművészetre mindenképpen figyelni kell egy irodalmi lapnak, és természetesen nem árt a társadalmi kisugárzása is van, és onnét is próbálja megjeleníteni, hogy milyen mozgások vannak a társadalomban, és ezt eljuttatni az olvasóknak, azoknak, akik többet akarnak tudni, mint egy napilap hirdetéséből.
1: Hogyan telnek mostanában a napjai, a nemzetművészeként mivel foglalatoskodik?
2: Hát próbálok írni, megírni azt, amit még nem írtam meg. Most van előkészített készítés alatt 2 könyvem is, egy verses kötetem és egy próza kötetem, amely elbeszélésekből áll. És próbálom élni azt az életet, amit eddig is éltem, a kettős életet. hogy tehát a városit, meg a falusit, ugyanis én a szülői házat azt nem adtam tovább, hanem meghagytam menedékként, meg ahol, amire gondot kell fordítani, és az anyagi áldozatot is kíván az embertől természetesen, amit én szívesen teszek, mert olyan helyen jó lakni, ahol, amely gondozott.
1: Mit jelent az, hogy azt írja, amit még nem írt meg?
2: Hát ez az, ami nehezebb, a legnehezebb erre válaszolni, mert lenne természetesen. A kis ujjamba ott van, meg a fejemben is, hogy ez is hiányzik még a munkáim közül, meg amaz is hiányzik. Kell hozzá türelem. Az elhivatottságból, ami még van bennem, azt kihasználni. Ez amennyiben ezt tudom érvényre juttatni magamban, akkor ezek azok az háttéranyagok, amiket mozgósítani kell, hogy dolgozni tudjak.
1: Filip Kégül, Ildikó alapító főszerkesztő a bemutatkozó sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, szerkesztőségi elképzelésük meg lehet merész, de hittel és cselekvő erővel teli, amolyan ad is indítatású, mert mégiscsak a legvalótlanabbnak tűnő helyzetekben van a leginkább szükség a teremtésre.
3: Miskolcnak komoly irodalmi hagyományai vannak, és ahogy a sajtótájékoztatón is említettük, hogy nekünk tulajdonképpen a napjaink és a holnap folyóiratok számítanak etalonnak, hiszen a napjaink is 62-ben indult, és csak nem negyed századig jelent meg, és tartotta fent tekintélyét. Ezek nagyon komoly folyóiratok voltak, abból a szempontból is, hogy helyi miskolci kiadású folyóiratokként országos kisugárzásúvá tudták válni. Ez nagyon fontos dolog. És alapvetően, amikor mi elkezdtünk arról beszélgetni Serfőző Simon barátommal, József Attila díjas, Kossuth díjas író, költő, a nemzetművésze, hogy nagyon hiányzik Miskolcról ez a típusú folyóirat, ami alapvetően a kortársi irodalom szövegkorpuszait gyűjti egybe, verseket, novella részleteket, naplóbejegyzéseket, kritikát, tanulmányokat. Nagyon hiányzik Miskolcról, ugyanakkor érdemes lenne kiegészíteni egyéb társművészeti ágakkal, mert nagyon gazdag a régiónk művészetekben, táncművészet, zeneművészet, színházművészet, építészet, és még sorolhatnám. És volt egy olyan elképzelésünk 4-5 éve, amikor ez felmerült, hogy fontos lenne létrehozni egy ilyen lapot, ami ezeket az értékeket egybegyűjti. De egy ilyen lap, hogyha rendszeresen megjelenik, akár csak negyed évente, mint ahogy most ez az Észak fog megjelenni, annak költsége van. Szakmai szervezetek támogatásukról biztattak bennünket, de ezek inkább elvi támogatások voltak. Mondták, hogy jó az irány, valóban fontos lenne egy ilyen lapot alapítani, de hosszú évekig forrást nem találtunk ennek a kiadványnak a megszületéséhez, és a tavalyi esztendő végén lett egy sikeres pályázatunk az Artisiusnál, és tulajdonképpen az Artisiusnak köszönhetően sikerült elindítani ezt a lapot. Nagyon-nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy József Attila díjas, Kossuth díjas alkotók szerepelnek már az első lapszámunkban. És amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy regionális kiadású alapunk, miskolci egészen konkrétan, a szerkesztő bizottság, szerkesztő kollégáim, tervező kollega, a lapkiadónk is mind-mind miskolci, de nagyon fontos számunkra, hogy országos kisugárzásúvá tudjunk válni. Picit felül reprezentált a helyi érték alapban, de nincsen arról szó, hogy csak a helyi értéket mutassuk be. Szeretnénk egy országos kisugárzású lappá válni, és azt gondolom, hogy az első lapszám már mutatja nagyjából azt a koncepciót, aminek mentén haladnánk.
1: Észak fog címmel összművészeti folyóirat jelent meg. A kiadvány az észak-magyarországi régió kortárs irodalmi és művészeti értékeit gyűjti egybe, és áramoltatja szét az országban, valamint a határon túli magyar nyelvterületeken. A negyedévente megjelenő Észak-Fok irodalmi művészeti kritikai folyóirat tartalmáról és a szerkesztőbizottság tagjairól sajtótájékoztatón adtak információt, az itt készült összeállításunkat hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető, a kormány előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, ezt közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az idei költségvetést még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, még mielőtt a költségvetési év elkezdődött volna, 8-szor módosított. A kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot, előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre, hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Kármán András kifejtette, a törvényjavaslat prezentációja a hatályos kormányzati struktúrán alapul majd, az egyes szakterületekkel kapcsolatos kiadások egy helyen szerepelnek majd. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk. Erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pálya elhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot. A javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. Lemondanak tiszteletdíjukról és együttműködnek a kormánnyal a Semmelweis Egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai, ezt közölte az alapítvány elnöke. Orbán Gábor, aki egyben a Richter vezérigazgatója közleményében azt írta, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága áttekintette és értékelte Magyarország alaptörvényének módosítását, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében kezdeményezett jogszabályváltozások céljait és várható következményeit. Mint írta, az alapítvány kész az átmeneti időszakban a kormány által kijelölt miniszterrel együttműködni. Továbbá közölte azt is, hogy az alapítvány a továbbiakban ügyvívő jelleggel működik, tevékenységét a működés és a jogfolytonosság biztosításához szükséges feladatokra, az alapítványi vagyon értékének és integritásának megőrzésére korlátozza, olvasható Orbán Gábor közleményében. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként a gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében. Az ajánlás csomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10 és 19 év közötti korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Az UNICEF Magyarország elengedhetetlennek tartja egy rendszeres kutatási és adatgyűjtési rendszer kialakítását, amely egységes mutatókkal követné nyomon a gyermekek állapotát és az ellátás hozzáférhetőségét, továbbá egy hosszú távú gyermekközpontú nemzeti mentális egészségügyi stratégia kialakítását is szükségesnek látják, amely összekötni az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra és a gyermekvédelem szereplőit. Véleményük szerint bővíteni kell a gyermek pszichiátriai és mentálhigiénés kapacitásokat is.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Lux együttes 2019-ben megjelent Lux 50 lemezével. Ismerkedünk meg, tartsanak velünk!

A Lux a 70-es évek második felében élte aranykorát, a zenekar nevéhez fűződik a különleges kétnyakú, felül 6, alul 4 húros változatú gitárok használata, amely nemhogy Magyarországon, de a világban is eléggé ritkaság számba ment.